0: De ez egy olyan próbát, egy olyan feladatot hárít a házastársra, hogy sokszor nem is tudja, hogyan is viszonyuljon hozzá. Hiszen neki is megvan a maga múltja, neki is megvannak a maga igényei. Egy ilyen helyzetben milyen tanácsokkal tudnánk segíteni ezeknek a kedves hallgatóknak?
1: Tehát akkor, amikor szó van egy olyan szeméről, aki egy visszautasított személy volt, akinek életéből a figyelmességek hiányoztak, tudnunk kell, hogy ez a személy egy állandó szükséget érez, amikor figyelmesek legyünk vele, amikor elfogadjuk, amikor kifejezzük szeretetünket. Persze, ahogy már említetted, ez egy tehert jelenthet a másik személy számára, a házastárs számára. Mert akkor, amikor nem tud eleget tenni, nem tud az állandóságban megmaradni, hogy állandóan kifejezze ezeket az érzéseket, és a szeretetet kinyilvánítsa, akkor azonnal az ő házastársa azt érzi, hogy visszautasította őt, azt érzi, hogy újra megismétlődik az, amit megtapasztalt az ő gyermekkori életében. Ez pedig egy depressziós időszak lehet az ő életében, és ilyenkor idegessé válhat, dühössé válhat, és mind több és több szeretetet fog elvárni a másik számáról. Hogyha egy ilyen személy állandóan megkérdőjelezi az ő partnerinek, élettársának szeretetét, ez azt jelenti, hogy nem sokára komoly nehézségek fognak beköszönteni az ők családjukban. Egy idő után az a személy a családból, amelyik megpróbált állandóan szeretetet kinyilvánítani, megpróbált megértő lenni, megpróbált az érzéseket jó irányban terelni, egy adott pillanatban azt fogja mondani, na higgyed te azt, amit csak akarsz, ha nem hiszed, amit mondok neked, akkor nekem nincs mit tegyek, hogy én meggyőzzelek, hogy szeretlek téged. Belefáradtam, hogy állandóan mind próbáljalak meggyőzni téged, úgyhogy erről lemondtam. Ezek a szavak persze el lesznek könyvelve, és ugyancsak úgy lesznek elkönyvelve, hogy most már más szintet foglalt el a visszautasítás. És ezzel azt fogja mondani, hogy most már persze igazam volt, hogy te visszautasítsz engem, és nem fogadsz el engem. Persze, ez csak egy valóságos dolog, hogy senkinek nem tetszik, senki sem szereti azt, hogy állandóan megkérdőjelezve legyenek az ő szavai, és állandóan bizonytalan legyen az, amit én próbálok kifejezni iránta. Így, tudjátok, egy ilyen helyzet oda vezet, hogy most már nem csak egy dühös lesz a házban, hanem két dühös lesz a házban. És ez valahol természetessé válik. Miért? Mert akármit tesz a pozitív beállítottságú, soha nem elég, soha nem jó. Még mindig nem fejezted ki a te érzéseidet, még mindig nem szeretsz engem. Ezek nehéz helyzetek, de szeretném elmondani, hogy semmi sem lehetetlen.
0: Biztos vagyok benne, hogy van remény, lehetőség, és Jézus Krisztus tud segíteni. Azonban, ha nem figyelünk oda kellőképpen, újabb fájdalmak is következhetnek a család életében. Hiszen egy ilyen személy akarva akaratlanul keresni fogja azt a másik embert, aki ezeket a gyermekkori igényeit, sérelmeit valamilyen formában pótolni tudja. És ezért alakulnak ki olyan helyzetek, hogy ez a másik személy egy harmadik személy lesz, aki hozzájárul, hogy a családi nehézségek még jobban elmélyüljenek.
1: Nagyon sokan, amikor átélik ezt a drámát, a visszautasításnak, el nem fogadásnak drámáját, a megoldást tényleg úgy találják a leghelyesebbnek, hogyha egy más partnert fele irányulnak. És akkor az az érzésük, hogy persze most már mindazt, amit mostanig nem találtak meg, most meg fogják találni. Persze ez nem fogja megoldani a helyzetet. Mert mostanig a jelenlevő élettárs mindent megtett azért, hogy kielégítse az ő szükségleteit, de ez nem sikerült. Azért, mert az ő élete, az ő beállítottsága olyan volt, hogy majdnem ő nem tudta elfogadni mindazt, amit tett érette az ő házastársa. De amikor arra gondol, hogy neki szüksége van mindinkább a szeretetre és az elfogadásra, nem érti meg a valóságot, az igazságot, hogy ő nem képes elfogadni más részéről a szeretetet és azt az elfogadást. Persze ez azért történik, mert az ő életében jelenek azok a hibák, azok a gyengeségek, amiket kialakított már gyermekkori életében. Másképp fogalmazva úgy lehetne mondani, hogy ez egy olyan helyzet, amikor próbálsz vizet merni egy kiszáradt kútból. Némelyek nagyon perfekcionisták. Egy perfekcionista meg van szokva azokkal a kifejezésekkel, amelyeket éveken keresztül hallott az ő szüleitől. Jobb is lehetett volna. Nem elég az, amit tettél. Nem oldottad meg a legjobban a dolgokat. Mindig az első légy. Ha sikeres vagy, akkor szeretve leszel az életben. Legyél jobb, mint a te osztálytársad. Ezek az emberek mindig emlékeznek azokra a kritizálásokra, amelyeknek volt egy kettős értelme. És ezek mellett mindig eszükbe jut az a tekintet, az a bús tekintet, hogy még nem tetted meg azt, amit mi vártunk. Ó, mennyivel többet tehetnél, de még nem sikerült neked ezt megtenni. Ezek az emberek valahol felőrlik egészségüket csak azért, mert igen sokat várnak el önmaguktól. Igaz, hogy mások alakították ki bennük ezt az elvárást, de még mindig létezik, hogy ahogy mondtam, létezik lehetőség a megváltozásra. A Szentírás nagyon szépen elmondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szükséges eljönni az Úr Jézus Krisztushoz, és letenni ezt a terhet, kérni tőle a segítséget, és akkor, amikor a másik, a házastársam próbálja kifejezni az ő őszinte szeretetét, amilyen kicsiny mértékben csak lehet, és felmérem ezt a dolgot, próbáljak ezután újabb és újabb lépést tenni azért, hogy megváltozzon az én életem. Akkor, amikor a belső beszélgetésekről van szó, oly sokszor beszélgetünk önmagunkkal. És higgyétek el, hogy a belső beszélgetések folyamán legtöbbször azt vesszük figyelemben, amit a szülők mondtak régebb. Ezek az érzések megerősödnek bennünk. És ami még érdekesebb, ugyanezt a perfekcionizmust kérem azoktól is, akik körülvesznek engem. Ha én korrekt, perfekt kell legyek, akkor mindenki körülöttem perfekt kell legyen. És akkor szükséges, hogy én bátorítsam őket, szükséges, hogy kritizáljam őket, szükséges, hogy kijavítsam őket, azért, hogy őket is átváltoztassam ilyen korrekt és perfekt emberekké. Nem fogom hagyni őket még egy pillanatra se. Minden ember meg kell változzék, és egy ilyen perfekt ember kell legyen. Mi történik akkor, amikor mások nem tudnak erre a szintre emelkedni, amit én várok tőlük? A perfekcionista ideges lesz, azért mert ezek az emberek nem tudták elérni azt a sikert, amit ő elképzelt. És ugyanakkor lesznek neki belső érzései, kisebbségi érzés erőt fog venni fölötte, azért, mert azt mondja, nem vagyok elég jó még, mert nem sikerült, hogy megváltoztassam őket. Elég az, hogy azt higgye,

0: nézzen körül, és figyelje meg, hogy az ő élettársa boldog vele, vagy kevésbé boldog mellette. Miért mondom ezt? Azért, mert akkor, amikor egy perfekcionistával, egy ilyen személlyel kell élni az életet, ő nagyon szigorú lesz önmagával, de szigorú lesz az ő élettársával is. És akkor, amikor minden az ő helyén kell legyen, nem egyszerű így élni az életben. A ruhák mindig berételve, a ruhák mindig a válfán, a szekrényben rend legyen, a konyhában rend legyen, azt a poharat ne oda tedd, csak ott a helyet túlfelől. Elképzelitek, hogy ez egy adott pillanatban fárasztani kezdi az ő élettársát. És hogyha rájön, hogy a pontosság az ő életében már egy kultusz, akkor lehet, hogy elérte azt, hogy most már változást is idézhet elő az ő életében. Persze létezik sok más jellemzője a perfekcionizmusnak, nem csak ennyi, amennyiről beszéltünk mi ma. Hogyha nagy figyelmet fogsz tanúsítani olyan dolgok iránt, amelyek csak apró dolgok, így nevezhetjük őket, és akkor, amikor te haragossá válsz azért, mert a te élettársad nem fogadja el a te életmódodat, ezek csak keserűséget fognak idézni a te családodban. Máskülönben te soha nem fogsz egy megelégedett ember lenni, sem a felett, amit megvalósítottál, annál kevesebb, ami azt illeti a te házastársadat. Ez a nehéz gondod, amit meg kell oldjál, és amivel szembe kell szálljál. Lehet, hogy sikereket érsz el, de ezek se nem keltik benned azt a megelégedést, amit mások nagyon jól elkönyvelnek, és életüket megváltoztatja. Te továbbra is üresnek fogod érezni magad. A legtöbb ember, akkor, amikor egy sikert ér el, akkor jól érzi magát. Akkor, amikor sikert ér el, akkor mások érzik ezt a dolgot. Érzik, hogy ő mennyire megelégedett, jobb a kedélye, szebben viselkedik másokkal, nálad pedig ez pontosan fordítva van. A perfekcionista az még akkor sem élvezi, amikor sikert ért el. Neki van egy különleges felirata. Jobb kell legyek, még jobb és még jobb. Aztán majd ez átváltozhatik egy más feliratban, amely nem más, mint jobb lehettem volna, de nem sikerült. És még mindig a perfekcionista előtt áll az a képzelet, hogy csak úgy fogják elfogadni mások, hogyha mind jobb és jobb lesz az életben. Persze, ez a dolog soha nem fog megtörténni az ő életében. Az a mód, ahogy kommunikál az életben, ez felszínre hozza az ő gondolkozását.
1: Úgy gondolom, egy ilyen személynek nagyon jó hír lehet mindaz, amire a Szentírás felhívja a figyelmünket. Hogy nincsen szükségünk különböző bizonyítékokra, cselekedetekre, azért, hogy rádöbbenjünk, hogy mennyire értékesek vagyunk. Valójában hogyan mutatja be a Szentírás, ahogyan Isten lát bennünket?
0: Sohasem nem kell féljünk attól, hogy személyes értékünket elveszítjük. Miért? Azért, mert Isten nem értékel bennünket aszerint, amit megvalósítottunk. Isten az ő képmása szerint tekintett minket, és emiatt mi értékesek vagyunk számára. De ha még arra gondolunk, hogy Isten megváltott minket drága áron, akkor rájövünk, hogy még értékesebbek vagyunk Istennek. Jusson eszünkbe az az egy Biblia vers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Annyira szeretett Isten minket, és annyira szeret minket, hogy az ő egy szülött fiát áldozta fel azért, hogy minket

0: megváltson. Ez pontosan arról beszél, hogy mennyire értékesek vagyunk. De ugyanakkor azt is elmondja, hogy egyik ember sem értékesebb a másiknál. A kereszt fényében mindnyájan értékesek vagyunk, és egyforma a mi értékünk. A perfekcionista pontosan ettől fél, nehogy tévedjen, mert akármilyen tévedés, ez csak az bizonyítja, hogy neki nincs értéke. Ezért próbáljunk a kereszt fele tekinteni. És tegyük meg ezt nap, mint nap, mert a mi értékünk, ez isteni ajándék. Nem kell dolgozzunk ezért, nem kell tegyünk semmit ezért, mert Isten az, aki evel az ajándékkal megáldott minket.
1: Biztos vagyok benne, hogy minden kedves hallgató érzi, hogy a Szentírásnak ez az üzenete az, amely minden felmerülő, múltból előtörő emlékeinknek a fájdalmát meg tudja oldani. Hiszen akkor, amikor ezeket a műsorokat, ezeket a gondolatokat hallottuk, akarva akaratlanul feltettük a kérdést, hogyan tudnánk megakadályozni, hogy ezt az új családi életünket gyermekkorunk emlékei esetleg negatív irányban befolyásolják. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a múltból feltörő emlékek befolyásolják családunknak a boldogságát. És a Szentírás az, amely hiszem, hogy ebben az esetben, úgy, ahogy minden esetben, tanáccsal tud szolgálni. Hogyan segíthet, és hogyan tudunk közeledni a Szentírás által bemutatott megváltóhoz, Jézus Krisztushoz, azért, hogy ezektől a emlékek okozta a következményektől megszabaduljunk.
0: Tehát említettem még, hogy a te szüleid is emberek, akik tévedhetnek, ne hibáztasd őket, hanem inkább bocsásd meg őket, és légy az, aki kifejezett háládat irántuk, hogy ők szerettek, és annak mértékében, amennyiben ismerték a dolgokat, ők neveltek téged. A gond, hiszen nálad van. Az a befolyás, a szülőknek befolyása, ami még feletted van, ettől meg lehet szabadulni, és ez tőled függ, ha meg akarsz szabadulni. Te egy jobb szülő lehetsz, te lehetsz egy olyan személy, akinek jelenlétében mindenki jól érezze magát, de szükséges feltenned legalább két kérdést. Milyen mértékben engedted meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy befolyásolja a te életedet? Milyen mértékben engedted meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy elfoglalja a te szívedet? Hogyha még soha nem vagy szabad, akkor szükséges feltenni a második kérdést is. Te szabad vagy? Vagy még mindig viseled a múltnak terhét? Hogyha ez még mindig nyomja a te lelkedet, nyomja a te életedet, akkor még Krisztus nem lépett be a te életedben. Engedd meg Krisztusnak, lépjen be a te életedben, és változtassa meg a te életedet. Kérd meg őt, hogy szabadítson meg a múltnak emlékeitől. Persze gondolunk a negatív emlékekre. Kérd meg, hogy tisztítsa meg a te gondolataidat, hogy emlékezzél azokról a dolgokról, amelyek a legszebbek voltak a te életedben. Kérd meg a megváltót, hogy segítsen meg, hogy tud viselni másoknak is terhét, és különösen tud elfogadni azt, aki melletted van, és aki szeret téged, és értsd meg az ő érzéseit. És amikor ő kifejezi érzéseit, légy képes elfogadni azt a szeretetet, amellyel körülvesz téged. S van egy tanács azok számára, akik még nem házasodtak meg lehet. Hogyha még ezt a dolgot nem oldottad meg, Krisztusnak nem sikerült változtatni a te életedben, akkor még várj a házassággal. Hívd meg Krisztust, változtassa meg a te életed, és azután felszabadultan beléphetsz a házassági életben. Ha pedig már a házasságban élsz, akkor létezik egy jó hír. Krisztus a házas embereket is szereti, és az ők életüket is meg tudja változtatni. Fogadd el őt, hívd meg őt, és ő megváltoztatja életed, házasságot.
1: Kedves hallgató, szeretném, hogyha ezzel a gondolattal tudnánk befejezni mai műsorunkat. Ne felejtsétek el, sem ma, sem hátralevő életünkben, hogy Jézus Krisztus mindig kész segíteni. Ott van mellettünk, azért, hogy az életben felmerülő gondokban ő átsegítsen, és meg tudjon bennünket ajándékozni azzal a boldogsággal, amit itt a földi életben valójában csak az ő jelenlétében és az ő követésében tapasztalhatunk meg. Kívánok egy kellemes délutánt, az Úr gazdag áldása maradjon mindannyiunkkal, és várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

Péter első levele, 3. fejezet, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is a reménység hullámhosszán szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat ma az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából hallgathatunk meg egy újabb fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Túrmezei Erzsébet írta, Ámon az Ács című vers, amelyet Puskás Győző fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma 11. fejezet. És lőn, mikor elvégezi Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondanéki: te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondanékik: menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezdte Jézus a sokaságnak Jánosról: mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálaté, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött emberté? Ímé, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Prófétáté? Bizony mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről megvan írva: íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyeknek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak. És ha be akarjátok venni, illéső, aki eljövendő. Akinek van füle a hallásra, hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak, és ezt mondják: sipoltunk

Nektek, Tírusznak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni, mert ha Sodomában történtnek azok a csodák, amelyek te benned lőnek, minden mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Sodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néked. Abban az időben szólván Jézus mondta: hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Turmezei Erzsébet, Ámon az ács. Két szálfát hoztak Ámon udvarára, és szólt a főpap. Ámon, jól figyelj, kereszt legyen. Ne félj, meg lesz az ára. Durva, nehéz, ne farag rajta sokat. Sürgős. És Ámon munkához fogott. Fejszecsapások hullottak a fára, akkor hajnalodott. Felkelt az asszony és a gyermek is. Édesapám, milyen két furcsa fa? Mi lesz belőle? Eredj, Salómé, ne is kérdezd, döbbent föl az apa. A kis Salómé vidáman elszaladt. Milyen erős a nemrég béna láb. Milyen jó volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát. Csodálatos volt az a pillanat. Ámon dolgozik, készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? Valami gyilkos, lator, lázadó? Nyomorult embertest függ le rajta, akárkié, annak nem hirdetett bocsánatot a szelid názáreti, mint ő neki. A kis Salómé sírva jő megint. Édesapám, ne ácsold azt a fát, valami úgy fáj a szívem körül. Ámon az ács verejtéket törül, és két pribég cipeli már tova. Hova, emberek? Csak azt, hogy hova? Kinek? Szóljatok! Két kérges kezem, keresztet más minden nap agyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen. Valami hamis próféta, Jézus, hiszen hallhattad a nevét. Nem emlékszel? Jaj, emlékszem. Vidd a pénzed, Ámon. Kell a kereszt. Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki. Ha igazán Isten fia, majd leszáll róla názáreti. Ő rajta lesz, nem a te válladon. Ámon csak áll, és két szót dadok szüntelen. Nem adom. Nem adom. Megvettük, Ámon. Mi közünk veled? Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács. Nem, nagy urak, kérlek ma titeket. Én rám sújtson le ostor kalapács. Ártatlan ő. Annyit vétkeztem én. A gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, hát itt az enyém. Elég volt, Ámon, vedd a pénzed! Kavargó, lármás, gyülevész menet. Látni akarnak, egymásra taposnak. Nihogy vérzik? Mi már megint verik? Hoda nézzetek, már megint leroskadt. És kihederítene rá, hogy valaki ott tördeli a kezét a vadmenetben. Nem az övé. Az enyém. Nekem adjátok. Az az én keresztem. Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit sem szól. Semmit sem kérdez asszonya. A nagy kereszt ott állt a Golgotán. S ő fennmaradt, hogy álmatlan vírasszon, s faggassa a kereszt titkait, a nagy keresztét. Hiszen az övé volt. Ő ácsolta. S virrasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az égbolt. Most hazajött. Az asszony is remeg. Egymásra néznek. Sír bennük a bánat. Szívükbe hasít az a boldog, kacagó gyermekhang. Szegény Salomé. Szegény. Ő mit sem sejt. Édesapám, álmomba láttam ám édesapámat.
ékes királyi széket faragott két nagy-nagy fából. És az Úr Jézus ráült. Koronája volt, de egészen olyan volt, mint amikor meggyógyított a lábam. Fényes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, ugye gyönyörű álom volt. Ámon sötét szeme látóra tágul. Királyi széket faragtam neki, és uralkodott az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából, a te váltságod, az ő vére, Ámon. Igen, kis Salomé, egyetlen lányom, gyönyörű álom volt, prófétai álom.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

Az egyik legszebb Zsoltárt választottam, 8. Zsoltárnak a 4., 5., 6. verseit olvasom. Eredetileg hogyan is készültünk, és mire teremtette az embert az Isten? Azt mondja a Zsoltáros Dávid, hogy amikor felnéz az égre, mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úgy folytatja tovább Dávid, hogy úrrá tetted kezeit, munkáin, mindent a lábai alá vetettél, juhokat, mindenféle barmot, még a mezőnek vadjait, égi madarait, tenger halait is, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi Urunk Istenünk, milyen felséges a te neved az egész földön. Valóban elgondolkodik az ember ezen, hogy van valami csodálatos, valami felbecsülhetetlen értékű az emberben. És ezt nem csak azért mondom, hogy szoktuk is mondani, hogy nézz a tükörbe és hidd el, hogy az Isten máshogy lát téged, mint ahogy te látod magad. Egyrészt sokkal őszintébben, másrészt sokkal szebbnek lát téged, mint ahogy te látod magad. És ahogy gondolkodunk ezen, hogy az Isten teremtő munkája, hogy az Isten, azt olvassuk a Bibliában, hogy a semmiből teremtette a világot, az anyagot, és aztán abból formálta az embert. Már ez maga is olyan elgondolkodtató, mert mi még a valamit is sokszor inkább elrontjuk az életben, mint hogy a semmiből tökéleteset és gyönyörűt teremtsünk, ugyanakkor szabadot, mert az Isten is szabadnak teremtette az embert. Szóval, hogy az Isten a semmiből, a nullából, a nem létezőből gyönyörűt alkotott, ennek egyetlen egy titka volt, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Bizony már 100. napja gondolkodunk ezen, hogy mit jelent az, hogy a reggel csendjében, minden reggel keljünk úgy. Emlékeztek, ugye? Keljünk úgy, hogy legyen az első gondolatunk, a legelső gondolatunk rögtön egy köszönöm legyen. Egy köszönöm gondolat, ez nagyon fontos. Ne az legyen az első gondolatunk, hogy jaj, fáj a derekám, tehát vagyok, hanem köszönöm, hogy kinyithattam a szemem. Köszönöm, hogy meghallhattam az első madárcsicsergést, vagy autózúgást, mindegy, szóval működik a fülem. Köszönöm, hogy megmozdíthattam a lábam. Melyikünknek mi működik, mi nem? Azt köszönjük meg. Köszönöm, hogy mindenestől elfogadsz engem. Köszönöm, hogy testi, lelki bajaimmal és küzdelmeimmel együtt elfogadsz engem. Emlékeztek, ez volt az első számú csend parancsunk, hogy az a reggel csendjében a nyüzsgés, a kapkodás, a reggeli frissítők és rossz hírek előtt. Köszönöm Istenem, hogy mindenestől szeretsz engem. Mi volt a második csend törvényünk? Minden tervemet eléd viszem. Tele vagyok jobbnál jobb tervekkel, aztán a feléről kiderül, hogy használhatatlan, a másik fele pedig nem teljesül, pedig tényleg nagyon jó terv volt. De én minden tervemet eléd viszem, hogy segíts észrevennem azt, hogy mi az, aminek fontos teljesülni. Mi az, ami most egyezik a te terveiddel, de a többi miatt se essek kétségbe, ami nem sikerül. Köszönöm, hogy mindenestől szeretsz engem. Ez az alap, ez a biztosíték, ez az elrejtőzés a hitben. Minden tervemet eléd viszem. Ez az, hogy az ember aktivitásra lett teremtve, ehhez képest, hogy semmiből, ehhez képest aktivitásra. De az ő aktivitása mindig hitben legyen. És ne emberi motiváltságban, ne emberi ambíciókban, ne emberi indítékokban. Minden tervemet eléd teszem. És emlékeztek, hogy megjelenik, gyorsan megjelenik a másik ember is ezekben a reggeli szabályokban. A harmadik már úgy hangzott, hogy segíts, hogy tovább tudjam adni a te szeretetedet, a továbbadás törvénye. Tudjátok, ne pohár legyünk, aminek alul alja van, és elfér benne 2 deci, hanem cső legyünk, amint keresztül megszámlálhatatlan liter folyadék tud áramolni az emberek felé. Eszköz lehessek, ami nem bedugul, hanem ami átenged magán minél több jót, minél több igaz dolgot, szeretetet. És ott volt a negyedik, hogyha beüt a krach, amikor gondok vannak, akkor mindig mondjuk azt, hogy na de várd ki a végét. Ezt persze magunknak kell mondanunk, hogy várd ki a végét. Hogy bízd Istenre, ne es kétségbe úgy, ne roppanj, ne törj össze, ne semmisülj meg. Tudd, hogy az Isten a semmiből teremtő Isten. Mint ahogy ez az elmúlt 100 reggel is a semmiből jött. Mennyi a 100? Én ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mennyi a 100, és amikor elképzeltem, hogy hogyan is indult ez az egész, adott volt 2 ilyet ember, akik a koronavírus miatt nem tudták, hogy most mik lesznek, mi lesz velük. Ez tulajdonképpen
a semminél alig több. Az ember a maga ijegységével, a maga szomorúságával, hát nem mondjuk ezt máshogyan, bizony, a szeretet nélkül az ember. Hogy mondja Pál apostol a Korintusi első lét 13. fejezetében? Semmi vagyok. Szeretet nélkül semmi vagyok. És amikor az ember ebben a felállásában megpróbált így valami lenni, akkor tulajdonképpen nem talált mást, mint hogy az, hogy amikor az Isten beengedi az életében, jön az egy, jön a létező, a teremtő, akkor hirtelen a két nullából, ha kap egy egyest maga elé, mi lesz? Akkor az már rögtön 100 lesz. És a szomorkodó ember, aki félt, aki nem tudott mit kezdeni a koronavírussal, valljuk be őszintén egyébként így nagyban még ma sem tudunk mit kezdeni vele, rájött arra, hogy aki énekel, az nem fél. És amikor mi azt terveztük, hogy talán majd 2 hetet énekelünk veletek, talán majd 50-60-an jöttök, és aztán jöttetek többen, több százan, és aztán lettünk egész sokan most már. És aztán az ember úgy elgondolkodott azon, hogy miért fontos az, hogy mi, akik félünk, akik megijedünk, akik itthon vagyunk, Mariannal, Robival, Hanival, elkezdünk énekelni, és lesz aztán 100, és lesz aztán 1000, és lesz aztán sok-sok-sok-sok ének, és sok szép reggelünk. Hogy a 2 nulla hogyan lehet 100? Nem úgy lesz, különben ez csodálatos, hogy az Isten amikor számol, akkor nem számol, hanem ő olyankor is ír. Mert amikor te úgy érzed magad, hogy ez vagy te, ez a kis ilyet nulla, akkor ha jön Isten, akkor mennyi leszel? Igen, a matematikában a 0 + 1 az 1, de a nullából rögtön 10 lesz, mert az Isten az ére áll. Az Isten segít az ember érzelmeit, a gondolatait, az akaratát megerősíteni, letenni a terheit. És így lesz a nullából rögtön 10. És amikor itt vagyunk, mi tizecskék az Isten segítségével, mindannyian, akik most itt velem szembe vagytok, megharcoltátok azt, hogy felkeljetek, hogy rászánjátok az időt, hogy megnézzétek ezt a mai alkalmat is, hogy együtt énekeljünk. És amikor majd nélkülünk énekeltek, ne felejtsd el, nem a reggeli dicséret sorozat az, amit belőle 10-et csinál a nullából. Nem a reggeli dicséret sorozat az, ami neked segít, hogy a félelem helyett boldog legyél. Ki az az egy? Ki az az Isten, akiről azt olvassuk, hogy a semmiből teremtette a világot? Akiről azt olvassuk, hogy az ember a szomorúságából, a lelki szegénységéből, a szegénység az nulla. A szeretet nélküliség az nulla. De amikor ő az ére áll, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mindennek feje a Krisztus. Amikor ő megjelenik az ember életében, a magam szerény kis hitével, de belekapaszkodok, akkor hirtelen az ember azt tapasztalja meg, hogy az 2 nullából 100 lesz, az 1 nullából 10 lesz, csak itt nagyon-nagyon fontos valamit meglátnunk még. Az, hogy az egész-egész, aki énekel, az nem fél reggeli alkalmaink, úgy születhettek meg, hogy jöttünk. Minden reggel. És aztán jött ő. És amikor van 6 nulla, akkor amikor jön ő, az mennyi lesz? A 100 000 lesz. Nem csodálatos? Valahogy az Isten teremtő munkájáról szól ez az egész. Mózes első könyve 1.-2. fejezetéről. Hogy lett a semmiből nagyon sok? Hogy lett a semmiből az anyag? Hogy lett az anyagból az ember Isten képére és hasonlatosságára? Olyan csodálatos lett az ember, hogy aztán azt találta, hogy kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, mondja Dávid. Annyira különleges gondolatok ezek, hogy egy kis bizalom, egy kis hit milyen felbecsülhetetlen értékké teszi az embert. Hogy az, hogyha megtanulunk összekapaszkodni életben, az életben, a közösség, hogy amikor itt vagyunk különálló kis nullákként, akkor ebből mennyi lesz? Hát ez csodálatos, mert mindegyik lesz egy kis tízeske, nem? De ne felejtsük el, hogy amikor ez az egész összekapaszkodik, és az ember együtt összeírja ezt, és úgy jön, akkor ahogyan itt együtt énekeltünk, ez nem 40, hanem ez 1000. Mert az Isten közösségre teremtett minket. Mert a férfi gyorsan látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki segítőtársat, és innen jönnek a barátságok. Innen jönnek az igaz elköteleződések. Nem csak arról szólnak, hogy valakit hazavigyek, és ne legyek egyedül a lakásban. Hogy valakivel legyen összebújni való. Nyilván erről is szól. De arról a lelki közösségről, amit mi az elmúlt 100 napban megtapasztaltunk, megpróbáltunk. Természetesen nem mindig tudtam arról beszélni, amiről éppen szerettetek volna, hogy szóljak. Nincsen erre lehetőség. Valahogy olyan ez, mint amikor a pincér úgy szolgálja fel az ételt, hogy előtte nem kérdezi meg, hogy mit szeretnénk,
hanem hát ha éhes vagy, akkor enni fogsz. De azt gondolom, hogy a Jóisten nagyon-nagyon sok étel által mégis meg tudott minket erősíteni. Legfőképpen a közös éneklést tartom én a legnagyobb kincsnek. Amikor mi elkezdtük, el voltunk csüggedve. Ha őszinte kell lennem veletek, én a családomnak szinte biztos, hogy 100 napon keresztül nem tartottam volna ilyen reggeli állítatokat, ha nem vagytok ti, akikhez viszont tudtam, hogy fel kell kelnem. Ez nem szégyen, ez az én nullaságom. De amikor az Isten célt ad, feladatot ad, szolgálatot ad, akkor tízessé tesz. És amikor veletek találkoztunk, akkor pedig 100, 1000, 10 millió és 1 milliárd lettünk. Az Isten teremtette a világot, a semmiből. Ez az ő csodája. És hogyha bármikor az életben nullának, semminek érzed magad, akkor tudd, hogy nem egy leszel, vele rögtön 10 leszel. És ha még egy ember kezét csak megfogod, akkor már 100 lesztek. A Jóisten legyen velünk, és áldja meg így a következő 100, vagy 200, vagy 1000 napunkat, bármennyi napunkat. Ő mindig ott van. Ő mindig mellettünk fog állni. Egyenként is segíteni akar nekünk. Imádkozzunk. Köszönjük, jó atyánk, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük a ma reggeli ébredést. Köszönjük, hogy a tegnapi nap, az előző nap, az azelőtti nap, az egész életünk mindenestől jöhetünk hozzád, és hozhatjuk ezt az egészet. És te meg akarsz bennünket áldani. Köszönjük, hogy a mi terveinket is hozhatjuk eléd, de köszönjük, hogy ezt a nagy elhívás szolgálatot is, hogy segíts, hogy cső legyünk, amin keresztül ma is több ember, lehetőleg mindenki, akivel találkozunk, minimum nyugalmat kap. De tanácsot, jó szót, kedvességet, vagy valamit, ami nem erőlködés, nem neked kell megfelelnünk, hanem te akarsz betölteni minket, hogy túlcsordulva másoknak is adhassunk. Így áld meg a mi napunkat, és add, hogy a nulla innentől kezdve egy pozitív szám legyen. Veled együtt rögtön nagy érték, felbecsülhetetlen érték. És hogy akinek csak megfogjuk a kezét, az még tovább értékesítse a mi nullánkat, a mi értékünket. Hogy ez a sok-sok kis gyarló, szomorú, ilyet félénk teremtmény összekapcsolódva is, te rád tekintve, hogy mi is tapasztaltuk ezt az elmúlt 100 napban, egy hatalmas, felbecsülhetetlen érték legyen. Sokak számára és a mi gyógyulásunkra is. Jézus nevében köszönjük ezeket a reggeleket. Amen.

Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Egy újabb alkalom, amikor Pál leveleiből a korintusi első levél alapján egy olyan kérdéskörrel foglalkozunk, amely abban az időben, de talán ma is, annál is inkább érinti a közösségi életünket. Beszélgetésünk címe: bűn a gyülekezetben. Vajon melyik az a bűn, amely Pál megfogalmazásában, a korintusi első levél 5. fejezetében olyan mély nyomot hagyott a közösségi életben, és talán a mi közösségi életünkben is. A mai alkalomra Istennek igéjét olvassuk bevezető gondolatként a korintusi első levél 6. fejezet 19-20. Verseit, melyek így szólnak: avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Páfi Miklós lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves nézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Filip Lukács István lelkipásztort. Isten hozott a keresztutadásába.
3: Köszönöm szépen.
1: Egy olyan témával foglalkozik Pál a korintusi első levél 5. fejezetében, amely mindenképpen elgondolkodtató, és amely a paráznasság kérdéskörét járja körbe. Mégis az alapigénk enyhén másról szól, de lehet, hogy lényegében nem is. Az alapige előtti igeverset így olvassuk: kerüljétek a paráznasságot, minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. És akkor folytatja tovább Pál, hogy avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma. És amint elolvastuk az ígét, tudjuk azt. Kérdés az, hogy milyen magatartásra hív bennünket Pál apostol az Isten előtt, tudva azt, hogy a mi testünk, a mi életünk, az nem a miénk, az a Szentlélek Istené. Tehát egy kölcsönvett helyzetben éljük a mindennapjainkat.
2: A Szentírás szerint legalább kétszer, vagy két értelemben nem vagyunk a sajátjaink. Elsősorban azért, mert nem az evolúciónak vagyunk a termékei, hanem egy értelmes és szerető teremtő hozott minket létre, akiről a Biblia úgy beszél, hogy féltékenységgel viszonyul hozzánk akkor, amikor az ember tőle eltávolodik, elszakítja magát. Másodszorban azért nem vagyunk az önmagunkéi, mert mi elvesztettük a létjogosultságunkat az Éden kertjében, és a Biblia nem csak úgy beszél az emberiségről, vagy az emberekről, mint egyénekről, hanem úgyis, mint egy testületről. És ebben az értelemben Ádámban mindannyian elbuktunk, és mindannyian meghaltunk. Ha Ádám meghal, akkor neki nem nincsenek leszármazottai, tehát én sem vagyok. És mivel vagyok, ez azért van, mert valaki más vállalta helyettem, hogy a halált felveszi, azért, hogy én éljek. És itt nem csak az örök életről van szó, hanem erről az életről, amit most élünk. Ez Jézus Krisztusnak az élete, mi az ő életét éljük. És ezért ebben a második értelemben sem vagyunk a magunkéi. Adósok vagyunk neki, hogyha megteremtett és megvásárolt, mit teszünk a mi testünkkel, ami ebben a kétszeres értelemben nem a miénk. És ezért a Biblia felelősséget ruház reánk azért, amit cselekszünk magunkkal. Hogyha úgy éljük az életünket, és úgy viselkedünk a testünkhöz, ahogy Isten elvárja tőlünk.
1: Az alapige előtt a paráznasság gondolatát, bűnét veti fel Pál apostol. És beszélgetésünk első szakaszában ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni. Ezért Ugye a hatodik fejezetről visszatérve az ötödik fejezetre egy hosszabb részt szeretnék felolvasni, amelyet aztán majd bőven ki tudunk elemezni, igyekezzünk megérteni. Korintusi első levél 5. fejezet első versétől így olvasom a szakaszt a 13. versig. Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amelyen a pogányok között sem említetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye. És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, aki ezt a dolgot cselekedte. Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki eként ezt cselekedte, ti is az én lelkem, ami Urunk Jézus Krisztus nevében egybegyűlvén, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmával, átadjuk az ilyent a sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak a manapjára. Nem jó a ti ticsekedésetek, vagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott értünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk sem rosszasságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Azért írtam nektek ma levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival, mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. Most azért azt írom nektek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek, avagy ti nem a belüllevők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonosz magatok közül. Paráznaság körül forog a kérdés, igaz, megjelent a gyülekezetben ez a bűn, a gyülekezet pedig úgy látszik, hogy úgy tolerálta, hogy azzal Pál nem tudott egyet érteni. Mit jelent a paráznaság a Biblia megfogalmazásában? Talán, hogy ezt a fogalmat leszögezzük.
3: Bár a Szentírásnak nincsenek kimondott megfogalmazása, hogy mi az, viszont olyan sok oldalú törvénnyel találkozunk, ami a paráznasággal kapcsolatos, hogy ezek kapcsán egy mondjuk, Biblia korában való meghatározást is megfogalmazhatunk, és pedig az, hogy mindenféle szexuális megnyilvánulás, amely nem egy férfi és egy nő házasságán, életre szóló házasságán belül történik. Tehát mindaz, ami szexualitás, és nem egy férfi és egy nő egy életre elkötelezett házasságán belüli megnyilvánulás, minden olyan szexuális megnyilvánulás, az paráznaság. És itt sorolhatnánk, tehát a házasságtörést, házasság előtti szexualitást, házasságon kívüli szexualitást, önkielégítést, és ehhez nyilván ma már hozzájönnek azok a média által termel dolgok, mint pornográfia, amelyet Jézus azért megfogalmazott, nyilván nem ezzel a nyelvezettel, de elmondta azt a hegyi beszédben, hogy valaki csak tekint valakire kívánsággal, tehát szexuális kívánsággal tekint egy olyan személyre, aki nem az ő férje vagy felesége, az már paráználkodott azzal a szívében. Tehát ez egy, ismét mondom, minden olyan szexuális megnyilvánulás, amely nem egy életre szóló házasságon belüli egy férfi, egy nő között házasságra elkötelezett egy férfi és egy nő között történik, az a paráznasság fogalmába soroltatik a Szentírásban.
1: Azt mondja Pál apostol, hogy paráznasság hallatszik a gyülekezetben, de nem is akármilyen amilyenről még a világiak is nehezen hallanak, vagy nincs gyakorlatban. Miről van szó, milyen helyzetet mutat be Pál apostol?
2: Hát az ötödik fejezet első versében azt mondja, hogy még olyan paráznyság is, amilyen a pogányok között sem említetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye. Érdekes, hogy itt nem föltétlenül házasságon kívüli viszonyról van feltétlenül szó. Lehet, hogy feleségül vette a mostoha anyját, hogyha így most így brutálisan megfogalmazzuk. Pál apostol azért úgy mondja, hogy atyának feleségét, ez a mostoha anyja lehetett, én nem hinném, hogy a saját édesanyját, mert az annyira természetellenes, még a mostoha anyja is természetellenes, hogy ilyesmi a mai világban is szerintem nagyon ritkán fordul elő. Annyira idegenszerű ez az emberi lény számára. És nem azért, mert most nem az erkölcsi tanításra gondolok, hanem az emberi természetben vannak ösztönök, amelyek megállítják az embert olyan nemi viselkedésben, ami teljesen visszataszító. Például, amikor az azonos neműhöz közeledik valaki, vagy egy nagyon fiatal férfi egy nagyon idős nőhöz közeledik, vagy fordítva, meg egyéb mindenféle őrültség, ami fellelhető a nemi bűnök között, a legtöbbje szerintem ritkán fordul elő, azért, mert az emberi természet visszautasítja. Természetesen, hogy az emberi természet bukottá vált, és nem utasít vissza minden deviációt, hanem egyesek annyira merevek, hogy a legtöbb visszautasítja. Nagyon bukottnak kell lenni valakinek ahhoz erkölcsi értelemben, hogy lealacsonyodjék oda, hogy az, ami annyira visszataszító másoknak, neki az természetes legyen. Tehát erről van itten szó, és még megjegyeznék valamit. Pál apostol azt mondja, hogy még a pogányok között sem említetik. Ez a szituációt súlyosbítja. Vagyis, hogy a keresztények között ilyesmi fellelhető, az azt jelenti, hogy súlyosabb a helyzet, mint hogyha a pogányok között történne, nem csak azért, mert a keresztény tisztább életet kell éljen, mint egy pogány, hanem azért, mert ott sincs ilyen viselkedés. A római levél első fejezetében azért Pál apostol a pogányok közötti bűnökről, amikor beszél, ott azt mondja, hogy vannak olyan bűnök, amit a pogányok elkövetnek, és nem csak, hogy nem rosszalják, hanem még helyeselik is azt, ami történik. Ami megint súlyosbítja azt, hogy a bűn már nem bűn, ugye, mert úgy tekintik, de ez olyasmi, ami azért a pogányok között azért mégiscsak olyan, hogy ők is azt mondják, hogy ez nincs rendben, és megtörtént a korintusi gyülekezetbe. Tehát egy rendkívül súlyos. Én azt mondanám, hogy az emberi lény, az egy rugalmas lény, hajlítható, formálható, nemesíthető, de ugyanakkor aljasítható is. És Pál azt akarja mondani, hogy ez kritikán aluli, ami közöttetek történik.
1: Milyen volt a közösségnek a hozzáállása? Mert az egy dolog, hogy történik egy tévedés. Mert ez megtörténhet. De milyen volt a közösségnek a hozzáállása ehhez a nem mindennapos bűnhöz, paráznassághoz, ahogy Pál említette?
3: A második versben, az én fordításomban, a revidált kári fordításban úgy olvasom, ti pedig kérkedtek, pedig szomorkodnotok kellene, és kivetni közületek azt, aki ezt a dolgot tette. Kérkednek itt a kérkedése megjelenő görög szó a felfúvalkodottság. Tehát, hogy mer erről valaki egyáltalán beszélni? Vagy milyen alapon mer erről most elszámoltatást végezni Pál, vagy bárki legyen? Tehát, hogy nem csak, hogy nem ítélik el, hanem... Hát épp, hogy büszkélkednének vele, azt nem gondolom, de hogy mertek erről beszélni. És ez azért sajnos ismerős ma már hasonló helyzetekben, tehát akár a szeretet, vagy nem tudom milyen más szónak a hát hogy is mondjam, a visszaélésével, vagy fogalomnak a visszaélésével, de azért találkozik az ember ilyenne, hogyha ezt szóvá teszi, akkor hát hogy is, és még, ahogy mondják, még ő áll az erdő felől. És Pál azt mondja, hogy pedig ezt ki kellene közületek vetni. Tehát a

0: és helyre igazítaná, hanem egy életmódról, amit a közösségben valaki vagy valakik folytattak, és ezt a gyülekezet támogatta. Miért? Mit akar mondani Pál, amikor azt mondja, hogy a kovász példáján keresztül, hogy el kell távolítani az ilyet?
1: Pál apostol azt mondja, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti, tehát kémiai módosulások történnek, kémiai reakciók indulnak be, úgyhogy azt a penészgombát, vagy kovászgombát, az elszaporodik az egész tésztába, és ugye megkeleszti az egész tésztát. Ahogyha ezt most lelki vonatkozásba olvassuk, akkor azt kell mondanom, hogy a világban és minden közösségben, nem számít, hogy milyen közösség, most elsősorban vallásos közösségről van szó, a közösség alkalmazkodik. Ez egy olyan tulajdonsága az embernek, és az, amikor emberek vannak együtt, hogy az ember képes alkalmazkodni. Fizikailag például a testünk képes alkalmazkodni dolgokhoz. Valaki például felteszi az órát a karjára, egy ideig szokatlan az az óra, hogy hordja az órát, de egy idő után annyira természetessé válik, hogyha nincs a karján, akkor veszi észre. Az órunk például 5 perc alatt, ha bemegyünk egy terembe, ahol egy furcsa szag van, 5 perc múlva már nem veszük észre azt a szagot, csak azok veszik észre, akik frissen jönnek be. Na most megfigyelhetjük az elmúlt 200 év alatt a kereszténységbe, hogy a kereszténységbe ez az alkalmazkodás az egyik generációról a másikra a nemi bűnök tekintetében hogyan történt meg. 150 évvel ezelőtt például Angliában olyan keresztény volt még a társadalom, hogy ilyen törvények voltak, hogy a homoszexuális embert törvénybüntette. Úgy tartották, hogy ez egy olyasmi, amit a polgári törvényeknek kell. Annyira nagy a deviáció, annyira aljasnak tartották, erkölcstelennek tartották, hogy a polgári törvények büntették ezt a dolgot. Aztán később eljött ugye az 50-es, 60-as években a szexuális forradalom, és esetleg az azonos neműek közötti közeledést, az is egy nemi bűn, de a többi nemi vétekre is érvényes, amit mondok, egyszerűen úgy kezelték, mint egy patológia. Hogy nincs rendben, de a polgári törvények nem foglalkoztak többi vele, úgy gondolkodtak az emberek, tehát a vallásos gondolkodás alkalmazkodott bizonyos szokásokhoz, amelyeket azelőtt bűnnek tartottak, most már csak patológiának tartják, és manapság a keresztények, főleg a protestáns keresztények úgy tekintik ezt a dolgot, mint egy teljesen természetes dolog, nem patológia sem most már. Na most ez történik minden közösségben, hogy megtörténik egy bűn, és azt arról nem beszélnek kellőképpen. Nem ítélik el a bűnt. Úgy próbálnak segíteni a vétkesen, hogy elfogadják a bűnét, hogy ne sértsék meg. Viszont így igazából nem csak, hogy a bűnösön nem segítenek, a közösségen sem segítenek, mert az, ami visszataszító volt és aljas, természetessé válik a közösség számára, mivel nem volt kezelve és orvosolva. A kovász, a benne lévő kovászgombák elterjednek. Na, ugyanúgy történik mentális szinten egy közösségbe, amikor a bűnt nem kezelik, akkor annak idejében. Ha generációváltás történik, annyira alkalmazkodott már a közösség egy bizonyos bűnhöz, hogy a következő generációnak egészen tragédiát jelentene, ha valaki felszólalna egy olyan dolog miatt, amit itt olvasunk.
2: És nem csak a társadalmi közösségekben figyelhető meg ez, hanem az egyházakban is. Most akár ettől eltekintve, tehát a történelmi egyházaknak régebb volt egy viszonyulása. Emlékszem, nagyanyám, aki a református egyház élte le az életét, mindig mesélte azt, hogy az ő gyerekkorában még milyen fellépések voltak bizonyos felelősségekkel kapcsolatosan, és az egyházi szégyenpar is, stb. Tehát, hogy de 100 évvel ezelőtt, vagy még kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt, még történelmi egyházakban is volt egyfajta fegyelem. És azt kell tapasztalnunk, hogy nem csak hogy ha a Bibliát elővesszük, látjuk azt, hogy ehhez viszonyítva valami nincs rendben, hanem Ha történelmet

0: ahogy említetted, nem csak a világi történelmet, hanem az egyház történelmet is, hogyha fellapozzuk, azt látjuk, hogy itt valamiben elmentünk. És ezért jó elővenni a Szentírást, és annak az erejével újból ezeket a dolgokat kiértékelni és látni. És a Biblia itt azt mondja, hogy az olyat, aki ezt tette, ki kellene vetni közületek. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az olyat ki kellene közösíteni. Itt Pál megfogalmaz egy néhány dolgot, hogy az olyannal együtt se egyetek, ez vonatkozik akár a mindennapi együttevésre, még inkább az úrvacsorára. Az olyannal ne tartsatok közösséget, tehát hogy az ne legyen tovább része, aki ebben a bűnben él, az ne legyen tovább része a közösségnek. Jézus is már beszélt erről. A Máté Evangélium 18. fejezetében általánosan a bűnről beszélve azt mondja, hogy ha vét a testvéred, eredjél hozzá, beszélj vele, ha nem hallgat rád, vegyél még egyet magadhoz. Ha arra sem hallgat, a vidd a közösség elé, ha a közösség elé sem hallgat, akkor legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő. És utána azt mondja, hogy amit ti megoldotok a földön, az a mennybe is oldva lészen. Tehát, hogy egyfajta megoldásról beszél, eloldjátok őt a közösségtől. Nincsen bekötve a közösségbe az ilyen ember. Pál itt meg még kifejezettebben beszél, és azt mondja, hogy az olyan ne legyen tovább része a közösségnek. Tehát itt egyházi fegyelemről beszél. Olyan dolgokról, amelyekben ma már egyre kevésbé alkalmazzák az egyházi fegyelmet. És nagyon fontos itt megjegyeznünk azt, hogy itt nem egy tévedésről van szó. Nem arról van szó, hogy valaki esett, vagy elbukott, vagy hasonló. Mert Pál visszatér arra, hogy majd később erre a történetre visszatér a levélben, és ha jól emlékszem, a második levélben is tárgyalja, hogy az ilyen részéről, aki már megtért ebből a bűnből, annak elég már az, ami történt fel, rajta, vagy ő vele, elég volt a fájdalom és a küzdelme, amin át kellett menni. Ti ne róljatok már rá még terhet. Tehát itt nem is arról van szó, hogy valaki elkövette vagy nem, hanem itt is arról beszél Pál, hogy dicsekedtek ezzel, ami történt, kérkedtek. Tehát ez a nagy baj. Nem is az, hogy megtörtént ez a bűn, nyilván az is önmagában már tragédia, de még nem tragédia az, hogy kérkedtek, dicsekedtek ezzel, és ahelyett, hogy ezt a közösségből kivetnétek, és ezáltal esélyt kapjon szembenézni a saját döntéseivel, nem foglal állást sem a gyülekezet vele szemben, sem az illető személy. Tehát nem az a tragédia, hogy megtörtént, hanem az a tragédia, hogy ez ellen nem tud állást foglalni sem a közösség, sem az egyén. És Pál tulajdonképpen ezt is tárgyalja itt, hogy egy ilyen személlyel, hogy kellene a közösségnek foglalkozni. És
1: köszönöm ezt az értékes gondolatot, mert itt igazából most arról beszélünk, hogy bűnös, gyarló emberi mi voltunkban megtörténnek dolgok, de nem ismétlődnek meg, és nem élünk egy olyan életet. Tehát akkor nagyon röviden fogalmazva, mi a teendő abban az esetben, amikor valaki a paráznasság bűnét, most, hogy milyen módon, milyen helyzetben nem taglaljuk, belekerült egy ilyen szituációban, azt is ki kell vetni a gyülekezetből, aki megbánja a bűnét, és újra akarja állítani az életét, és hűséges akar maradni az Istenhez, és az, aki egy ilyen életstílust vállal fel, aki azt mondja, hogy én nem vétkeztem, nekem jogom volt hozzád, szabad vagyok, azt tettek, amit akarok. Hogyan viszonyulunk egyikhez, másikhoz, mint gyülekezet?
0: Itt megint egy olyan dolog azért, ami mondjuk a bizonyos hagyományok is rá tudnak telepedni a közösségre, és most ebben nem fogok belemenni, de Ezékiel könyvében azt olvassuk, és ez egy aranyszabály kell legyen, hogyha a bűnös vétkezik, és megtér, kérdezi a proféta, hogy meghalljon? Nem, hanem élvén éljen. Tehát, és maga a közösség is éltesse azt az embert, akit az Isten éltet. Tehát, hogyha egy ember vétkezett, és megtér, és elfordul a bűneitől, tehát a bűnbánat gyakorlatot nem csak úgy gyakorolja, hogy bánja a bűneit, hanem el is fordul attól, az olyan embert a közösségnek fel kell karolnia. Ez, és Pál apostol erről beszél, hogy a szeretettel végül az olyan embert visszafogadni, mellé állni, támogatni, mellette lenni. Viszont azt, aki elkövette, és benne él, ugyanolyan határozottsággal, ahogy a bűnbánat vissza kell fogadni, azt, aki nem gyakorol bűnbánatot, ugyanazzal a határozottsággal mondja az íge, hogy azt vessétek ki, hagyjátok magára, adjátok át a sátánnak olyan értelemben, hogy hadd szembesüljön a saját tettének a következményeivel, és ez legyen a gyakorlat. Tehát óriási különbség van a között, hogy valaki elkövette és visszatér, és Isten visszafogadja, vagy pedig valaki benne él és hivalkodik, vagy éppen kérkedik, vagy dicsekszik azzal, amit tett. És nyilván abban az esetben, tehát a Biblia mindkét említett esetben erős egyházfegyelemről beszél.
2: Mindegyik felekezetnek meg vannak a maga szabályai. Egyházjognak nevezik azt a jogszabályt, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt másképpen elmondani, amely alapján valaki egy-egy egyháznak a tagja lehet, vagy ezt a tagságot elveszítheti. Nagy általánosságban a történelmi egyházak nem foglalkoznak már ilyen szabályok alkalmazásával, de megvan azért, vannak ilyen jogszabályok. Az hetednapi adventista egyházban az egyházjog két eljárást fogalmaz meg, amelyeket alkalmaznak, a gyülekezetek alkalmaznak ilyen helyzetekbe. Az egyik a fegyelem alá helyezés, vagy fegyelmezés, amely egy hónaptól 12 hónapig lehet alkalmazni ezt a fegyelmi eljárást. A másik pedig a gyülekezeti tagságnak a törlését, tehát valaki elveszti a gyülekezeti tagságát. Az, hogy melyik eljárást alkalmaz a gyülekezet, ez 100%-ban a helyi közösségen múlik. Nem a lelkész, nem a klérus jár el, nem egy bíró, hanem úgy, ahogy a Biblia időkben is volt, az igazság, hogy mondjam, a Biblia időkben az igazság végrehajtása volt a népre bízva. Az adventista egyházban a gyülekezet, a közösség mondja ki, hogy igen, mi úgy gondoljuk, hogy elhatároljuk magunkat ettől a bűntől, ez nyilvános bűn, a bűnös nem tér meg, vagy nem akarja, és akkor a közösség mondja ki azt, hogy mi úgy gondoljuk, hogy szégyent hozott az Isten egyházára, kifejezzük azt, hogy nem értünk egyet vele, és akkor mondjuk 6 hónapig felfüggesszük a tagságát, vagy törőjük a tagságát. Én úgy gondolom, hogy ez áll legközelebb ahhoz, amit a Bibliában találunk megírva, mert az egyházjog gyakorlása, eljárás ilyen dolgokban minden alkalommal két célt követ. Az Isten egyházának a jó hírnevének a megőrzése, hogy nem értünk egyet vele, mi nem vagyunk ilyenek, nem gondolkodunk így, és a bűnösnek az üdvössége. Pál apostol megfogalmazza ezt a második gondolatot itt az 5. fejezet 5. versében, azt mondja, hogy átadjuk az ilyen sátánnak a test veszedelmére. Tehát egyfajta eljárást mi is alkalmazunk a test veszedelmére, hogy a lélek megtartassik az Úr Jézusnak a manapjára. Tehát a cél mi? Hogy az ember üdvözüljön. Ez a lényeg. De ez nem úgy fog történni, hogy mindenki hallgat, és nem veszünk tudomást arról, ami történik, nem. Mi beszélünk róla, és képzeljétek el, hogy ezt a levelet felolvasták az egész gyülekezet előtt. Mi azért egy kicsit óvatosabbak vagyunk. Ja, hogy ne tudja meg, hogy nem. De igen, amikor nyilvános bűnről van szó, arról nyilvánosság előtt kell beszélni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor megtörténik az a másik dolog az egyházba, hogy alkalmazkodik az egyház. Mert hallgatólagosan ugye megtörtént egyszer, aztán még megtörtént mással is, senki nem mondott semmit, hát a nagyok biztos tudják, hogy mit csinálnak, jó van úgy, ahogy van. Beszélni kell róla.
1: Az én fájdalmam néha az, hogy az előkelő pozícióban levők egy bánásmódban részesülnek általánosságban, és vannak személyek, akiken keresztül példát kell statuálni. Azt gondolom, hogy amikor a gyülekezet, a bizottság, a lelkész tényleg a a bűnös megmentésért imádkozik és dolgozik teljes őszintességgel, akkor megtalálják azt a módszert, hogy a bűn se legyen elhallgatva, de a kegyelem is jusson kifejezésre.
2: Ha megengeded.
1: Igen.
2: Nem azt akartam, és pár sem akarja azt mondani, hogy mikor tudom. Azt mondja itt, hogy adjuk át az ilyet sátánnak, a testnek veszedelmére, nem azt mondja, hogy az meg fog halni, hanem ha bár itt most a szövegben nincs megfogalmazva, hogy mit is jelent ez átadni a sátánnak a test veszedelmére, de ha ezt a szót veszem, hogy sarx, amit itt használ a szöveg a testre, akkor a Pál leveleiben a sarx a bűnös természetre utal. Tehát, hogy a bűnös természet learatja, hogyha mi úgy viselkedünk, ahogy kell, akkor a bűnös természet majd learatja a saját bűnének a következményeibe a gyümölcseit, a szenvedést illetőleg, meg a kiábrándultságot illetőleg, stb.
1: Tehát mert nyilván nincs cselekedett következmény nélkül.
2: Igen.
1: Viszont én, amire a hangsúlyt akartam fektetni, hogy nem mindig azt kell keresni véleményem szerint, hogy a bűnöst és a bűnt meg kell büntetni, mert az jön magától, tehát az elkerülhetetlen bizonyos értelemben. A kiállás és a helyzetnek a bemutatása, és úgy, ahogy az egész gyülekezet, hogy tudjon róla, igen, szükséges. De a kegyelem, a megbocsájtás, vagy az elítélés? Hát az isteni az elítélés, vagy a megítélés, a miénk pedig a helyes magatartás. És talán, amit még nem mondtatok el, mert nagyon sok mindent el tudnánk mondani, hogy minden szituáció, helyzet és eset, igaz, most ennek a beszélgetésnek az alapján, aki meghallgatja, nem lehet sablontként ezt alkalmazni, hanem irányvonalakat mondtunk el, amiben elmondtuk azt, hogy igen, nem tudjuk megtűrni, mint egyház, mint gyülekezet, azt a bűnt, ami általánosságban, állandó jelleggel, megbánás nélkül ott van a közösségben, de azt, aki ott akar maradni a közösségben, és egy tévedés történt, egészen másképpen foglalkozunk vele, nem tagadva magát a tényt. Istennek igéje Pál apostolon keresztül figyelmeztet, és azt mondja a Tesszalonikabeliekhez írott első levél 4. fejezet 2. versétől, mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk nektek az Úr Jézus által, mert ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondottuk nektek, és bizonyságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten, aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent, lelkét is közli velünk. Hogyan vélekedtek erről az ige szakaszról? Végül is mit tehetünk azért, hogy ez a bűn, a paráznasság bűnéről beszélünk, annak milyen formája, az most nem kérdés, hanem egyéni életünkben, közösségi életünkben hogyan lehet védekezni ellene, mert a mi hivatásunk a szenté tételünk.
0: Érdekesen jelenik meg itt, hogy a paráznasságtól megtartóztassátok magatokat. Más helyen szintén a Pál írásokban azt találjuk, hogy kerüljétek a paráznasságot. Volt egy régi énekünk, amelynek a szöveg így hangzott, hogy távozzál a bűntől messze, messze el. Tehát, hogy kerüld annak az előszelét is. És nekem most a Dávid bukása elevenedett fel, hogy Dávid hogy is jutott oda, hogy elveszi a hűséges katonájának a feleségét, Betsabét. Azt olvassuk ott a Sámuel könyvében, hogy ha jól emlékszem, első könyv 11. fejezetében, hogy este felé pedig Dávid felkelt az ágyából. Tehát Dávid henyélt, egy olyan napot élt meg az nap, amikor meglátta Betsabét, akkor felkelt, lehet, hogy fáradt volt, vagy úgy gondolta, hogy eleget dolgozott már is, és egy olyan napot élt meg, amelyet nem intenzíven Istennel kezdett, nem intenzíven Istennel tervezett meg, és következésképpen nem Istennel élte meg. Az előszele minden bűnnek és a paráznaságnak is ez, amikor az ember nincs bele kapcsolódva az Istenbe. Tehát mielőtt elköveti az ember a testi paráznaságot, a fizikai paráznaságot, az ember és emberrel való ember és ember közötti bűnt, először már elkövetett egy lelki paráznaságot azzal, hogy azzal az Istennel, akivel állandó kapcsolatban kellene legyen, akinek oda kellene szánni az életét is, és újból és újból naponta visszatérjen ő hozzá, azt az Istent elhagyta. És ez egy óriási felkiáltó jel. A Pálnak is az írásaiban megtaláljuk ezt, például a már idézett római levél első fejezetében, ahol felsorolja a bűnöknek a lajstromát, és elmondja, hogy hova jutott a világ, és milyen bűnöket követel, egyesekkel már egyet is értenek, és felsorolja itt akár a 21. századnak a bemutatásaként is megfelelne ez, hogy, hogy férfiak férfiakkal, nőkkel, stb. Szabad elvűség. Azzal kezdi, hogy bár az Istent megismerték, nem mint Isten dicsőítették, és neki hálákat nem adtak. Ennek az lett a következménye, hogy bálványimádók lettek, és a bálványimádásnak a természetes következménye az, hogy különböző perverziókban nyilvánul meg a mindennapi életben. Tehát ez egy mérhetetlen fontos dolog, hogy honnan indul el. És még csak nem is a természetünk rovására lehet ezt írni. Igen, a természet megromlott, de az ember felelős azért, hogy ott volt a nap, amikor elkezdhette volna az Istennel azt a napot. És ahelyett, hogy az Istenbe belekapaszkodjon, és megragadja őt, és vele kezdje el, és odaszánja magát, elengedte az ember az Istent. És a második következménye az lett, hogy akkor már bálványokhoz kezdett folyamodni. Nagyon érdekes itt is visszatérve a korintusi első levélben, hogy azt olvassuk, hogy megoszlás van a gyülekezetben. Az egyik Pált imádja, a másik Pétert imádja, a harmadik mást imád, tehát már itt elromlottak a dolgok. Pártoskodás van, embereket tekintenek maguk előtt vezetőnek, ez egyfajta bálványimádás, és akkor ennek a bálványimádásnak a harmadik lépése az, hogy megnyilvánul ez a szexuális perverzió. Tehát az Istent hagyja el az ember, utána jön a bálvány, és a bálványok után pedig következik természetesen a perverzió, és akkor ott kellene az ember a megoldást keresse, ahonnan a dolgok elferdültek, visszatérni az Istenhez.
1: Hihetetlen, hogy az idő hogy elszállt. 3-4 percben ezt a témakört hogyan tudnánk bátorító, pozitív gondolatokkal zárni egy-egy gondolat sorban, összegzésképpen.
2: Én két gondolatban fogalmaznám meg, ami a bibliai szempontot illeti, ami a paráznaságot illeti. Az egyik, hogy amit a példabeszédek könyvének 5. fejezetében mond Salamon, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert belőle indul ki minden élet. Ahogy hallottuk az imént, hogy paráznasság az úgy történik, hogy van egy kívánság, amit az ember nem helyezett oda, ahol annak a helye. Ki mind törje a fejét? Mi van a mi szellemi világunkba? És ez az első gondolat, hogy ami ezt illeti, van két fontos döntés. Az embernek el kell döntenie, hogy mit szeretne az életével kezdeni. Ha szeretne Jézus Krisztus nyomdokaiban járni, és szeretné-e felvállalni azokat az erkölcsi normákat, amelyeket a Biblia felállít. Ameddig az ember ezt nem dönti el, semmilyen garancia nincs arra, hogy erkölcsileg tisztán fog élni. Másodszor, ugyanebben a gondolatkörben minden nap jusson eszembe, amit felvállaltam. A másik dolog, amit meg akartam jegyezni, hogy a paráznosság, azok az érzések, a nemi érzések, a nemi ösztönök önmagukban nem bűnösök. Isten belénk teremtette ezeket. Az adventista egyház nem vallja azt, hogy a nemiség önmagában bűn. Vannak olyan keresztények, akik így gondolkodnak, de mi ezt nem valljuk. Ha valaki a nemiség szempontjából úgy érzi, hogy szinte lehetetlen ezeket az ösztöneit kontroll alatt tartani, akkor házasodjon meg.
0: Én meg arra térnék vissza, hogy itt az egész történetben a fókusz az, hogy hogyan viszonyul az ember ahhoz, ami történt. Tehát elfeledkezett az Istentől, elfordult tőle, de akkor tovább mit tesz? És lényegében mindannyian, mint jók, eltévegtünk, és ki az útaira tértünk, tehát ez az Istentől való elfordulás mindenki esetében ilyen vagy olyan módon megtörtént, hanem a paráznaság területén, más területen. A kérdés az, hogy amikor az Isten szeretete az embert keresi, így ahogy Pál is itt erről beszél, hogy megtartasson az ember az Úr napján. Tehát az Isten azt akarja, és Pál is ezt akarja, hogy megtartasson az ember az Úrnak a napján. Az ember ezt a megtartatást óhajtja-e? Tehát szembe tud-e fordulni önmagával, szembe tud-e fordulni a perverziókkal, igazat ad-e Istennek, és az Isten igazság szerint pedig fejet hajt, és tud-e könyörögni, hogy az Isten legyen irgalmas hozzá, nem csak úgy, hogy megbocsátást adjon, hanem erőt adjon, hogy menjen el, és többé ne vétkezzen az ember.
1: Köszönöm a válaszokat. Töredékét tudtuk kiemelni a gondolatoknak, de azt, amit elmondtunk, azt megfontoltan és részletesen tettük. Isten áldjon benneteket.
0: Köszönjük szépen.
1: Kedves nézőink, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Ezzel az alkalommal tovább folytatjuk a tanulmányozásunkat, hiszen a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdéseket szeretnénk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Kérem, maradjanak velünk, tartsanak továbbra is velünk.

Üdvözlöm a kedves tévénézőket, újból a naponkénti Biblia tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott 5 kérdésre fogunk választ találni, a Jób könyve 16. fejezetétől a 22. fejezetig terjedő részekből, valamint az Étrend és táplálkozás című könyv bizonyos alcímáiból a 23. fejezetből. Az első kérdésünk, mit tettek Jób barátai, miközben Jób sírva imádkozott Istenhez? A Jób könyve 16. fejezet 20. versében találjuk a választ, azt mondja, csúfolóim, a saját barátaim, azért az Istenhez sír fel az én szemem. Jobb megtapasztalja azt, amikor a barátaiból a csúfolói lesznek, és a baráti ellene fordulnak. Néha az ember, amikor legnehezebb helyzetben van, amikor nem vádra, hanem támogatás, együttérzés lenne szükség, akkor kapja a legrosszabbat. Ezek a helyzetek fájnak, ezekben a helyzetek megtanuljuk azt, hogy a mi részünkön mi is inkább együttérzést és támogatást nyújtsunk azoknak, akik közel vannak hozzánk. Jobb az Istennek sír, és az Istentől kér vigasztalást. A keresztény ember feladata nem az, hogy minden a magyarázatot találjon, hanem az, hogy jelen legyen, vigasztaljon, és szeretettel támogasson másokat. Egymás terheit hordozzátok, mondja az ige. A második kérdés. Kik húzódtak vissza, és kik feledkeztek meg Jobbról? A 19. fejezet 13. 14. versét olvasom. És itt azt látjuk, atyám fiai távol űzé mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem. 11. vers, rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfeledkeztek rólam. Tehát nagyon nagy részben a közelállók Jobbhoz azért egyik legfájdalmasabb részében távol vannak tőle. Amikor valaki beteg, gyenge, nehéz időszakban van, gyakran megtapasztaljuk, kik vannak igazán mellette. Ugye a nehéz időben válik a barát testvéré, mondja példabeszédekben, és megtapasztaljuk mi is, hogy akkor, amikor leginkább van szükségünk, kik vannak mellettünk. A legjobb barátunk az maga Jézus Krisztus, aki sosem hagyja, és akkor minden helyzetben velünk van, körülményektől függetlenül. Harmadik kérdésünk, mit válaszolt Naamánból való Cófár? A Jób könyvében, a 20. fejezetben találjuk a választ, és az első versben azt mondja, felele pedig Naamánból való Cófár, és mondta, mindemellett az én gondolataim feletre kényszerítenek engem, és emiatt nagy az izgatottság bennem. Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem. Ezt mondta Naamánból való Cófár. Indulatosan válaszolt, mert úgy érezte, hogy Jób szavai megsértették őt. Egy vita során mindig könnyen előtérbe helyezhetjük a sértettséget, az emberi büszkeséget. Amikor csak valaki saját igazát akarja védeni, könnyen elveszíti az együttérzést. A bölcsember nem csak beszélni tud, hanem hallgatni is. És Isten leginkább az alázatos, csendes szívekhez tud szólni. A negyedik kérdés, mit kért Jób a barátaitól vigasztalásképpen? A 21. fejezet a 2. versében így olvassuk. Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalásotok helyett. Jobb meghallgatást kér. A legnagyobb vigasztalás számára nem a tanács, hanem az, aki valójában meghallgat minket. Jobb azt kéri, most már beszéltetek eleget, kérlek hallgassatok meg engemet is. Az emberek sokszor csak válaszolnak, ítélnek, keveset hallgatunk és szeretünk beszélni, de Jobb azt mondja, most szükségem lenne, hogy meghallgassatok. Jobb arra vágyott, hogy valaki megértse az ő fájdalmét, és meghallgassa őt emberi szinten is. És ezt mi megtehetjük másokkal. 5. kérdés. Mi veszélyezteti az ember legmagasztosabb érdekeit? Az Étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezetében arra jöttem rá, hogy Ellen White azt mondja, hogy a helytelen étkezés és az étvágy uralma veszélyezteti az ember legmagasztosabb érdekeit. Az ember nem uralkodik a vágyain, akkor gyengül a lelki ereje, tompul az értelme, nehezen érti meg Isten akaratát. A mértéktelenség nem csak teste, hanem lelki következményekkel is jár. Isten önuralomra, a mértékességre tanít, és az önuralom, a mértékletes érdek a keresztény tulajdonságok, amelyek részek ellen legyen a keresztény életének. Kedves tévénézők, ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is találkozunk, amikor a Jób könyvéből a 23. fejezettől egészen a 29. fejezetig tanulmányozzuk a
az igét, és az étrend és táplálkozás című 23. fejezetében maradva az állati zsír és vér alcímtől az összegzés alcímig tanulmányozunk. Addig is ültessük gyakorlatba mindazt, amit tanultunk, és a Jóisten viseljen gondot rólunk. A viszontlátásra!

Köszönöm, hogy velünk tartottak teljes adásidőben. A bűn a gyülekezetben volt a beszélgetésünk témája, ezen belül a paráznaság kérdéskörét emeltük ki, abból a sok gondolatból, ami tanulmányunkban megjelent. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva is, amikor egy újabb gondolatot fogunk megérteni. Isten dicsőségére legyen minden. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom egy hét múlva Önöket. A viszontlátásra.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltött.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkban ismét stúdióvendégünk, a mi kedves Timis Balázsi Sándor lelkészünk, Isten hozta a stúdióban.
2: Szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatót ebből az alkalomból is.
1: Krisztusi jövendőlések fényözönében címmel tartunk beszélgetés sorozatot azokról a jövendőlésekről, amelyeket maga az Úr Jézus Krisztus szólott az utolsó időkről. Ennek az egész beszélgetés sorozatnak az átfogó mottója a zsidókhoz írott levél első fejezet, első és második verse. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Beszélgetés sorozatunknak hetedik részéhez érkeztünk el mai adásunkban. Mielőtt azonban a címét és az alapígéket bejelentenénk, emlékeztetni szeretnénk kedves hallgatóinkat arra, hogy egy kis bibliai pályázat is van érvényben. Amennyiben három egymást követő adásnak az igei anyagát, tehát a Biblia verseket lejegyzik, és azoknak szövegét egy papírra kimásolva beküldik a stúdió címére, könyvajándékban részesülnek. Stúdiónk címe: Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici, 101 szám, 400489 Kolozsvár. A címet különben adásunk folyamán még elismételjük. Hetedik lépéséhez érkeztünk tehát ennek a beszélgetés sorozatnak. A mai beszélgetés címe Isten országának alkotmánya. A mai beszélgetésünk a következő igei pilléreken nyugszik. A 19. Zsoltár 8. versében a következőket olvassuk. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Erre az igeversre válaszol a római levélben Pál apostol a 7. fejezetnek a 12. versében a következőképpen. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. A 3. igevers pedig, Ésajás 51:7, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek. Azok kedvéért, akik jegyzik az igeverset tehát, Zsoltár 19:8, Róma 7:12 és Ésajás 51:7. A tanulmány címében felbukkanó kifejezés, mármint Isten országának alkotmánya, egyeseknek talán kézenfekvő, hiszen egy ország, egy intézmény alaptörvényéről van szó. De megtörténhet, hogy mások számára idegenül hangzik. Krisztus jövendőléseiben egy államjogi fogalom. Megkérhetnénk egy rövid, eligazító bevezetőben ismertetni és helyükre tenni az újszerű fogalmakat?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől, mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Úgy, amint azt a szerkesztő jelezte, hitmélyítő előadás sorozatunk Krisztusi jövendőlések fényözönében címmel elérkeztünk a 7. alkalomhoz. Isten országának alkotmánya. Mi az alkotmány? Az alkotmány minden jogállamnak az alaptörvénye. Bár mennyi törvényt hoznának a törvényhozók, azoknak meg kell felelniük az ország alkotmányának jellegével, jellemével, lelkületével, tartalmával. Nem térhetnek el az alaptörvénytől. A civilizált jogállamok alkotmányai ezt a valóságot tükrözik, de még valamit, mint keresztény elemző, még azt is megjegyeztem, már joghallgató diákkoromban, amikor több alkotmányt is áttanulmányoztam, hogy a civilizált jogállamok alkotmányai mind a 10 parancsolatba gyökereznek. Akár hivatkoznak rá, akár kiolvassuk a sorok közül. Úgyannyira, hogy például az hírhedt rossz emlékű Szovjetunió egykori alkotmányába is megtaláljuk a 10 parancsolatból az idézetet. Amikor a munkához való jog és a munka kötelességéről szól az alkotmány, az egykori szovjet alkotmány azt mondja, ezért hát, aki nem dolgozik, ne is egyék. Honnan van ez az idézet? Ha hibásan is, de a Bibliából másolták ki. Tudnélik, a második tesalonikai levél 3. fejezetének 10. versében Pál apostol arról beszél a gyülekezetnek, miután elmondja, hogy mindenki becsülettel keresse meg és valósítsa meg a létfenntartáshoz szükségeseket. És akkor így fejezi be. Azért tehát meghagyom néktek, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez már egészen más, mint a szovjet alkotmány. Aki egyszerűen kimondja, amely egyszerűen kimondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. De mit csinálunk a kisgyermekekkel? Akik még nem tudnak dolgozni. És mit csinálunk az öregekkel? Akik már nem munkaképesek. Látjuk tehát, hogy még egy ilyen állam is, egy ilyen nagy hatalom is, mint az egykori Szovjetunió, visszatükrözi alkotmányában Isten alkotmányának egyik paragrafusát, visszatükrözi azt az elemi szabályt, hogy dolgozni kell, ha tudsz, az élethez jogod van, ha gyermek vagy, ha öreg vagy, akkor is. Na most, az alkotmányt általában nem illik és nem lehet bárkinek felülvizsgálni, felülbírálni. Tudnélik, minden jogállamban van egy alkotmánybíróság. Így van ez Isten országában is. Csak hogy ez az alkotmánybíróság nem a földön székel, hanem a mennyekben. Isten hozta a törvényt, egyedül ő bírálhatja felül. És még egy érdekessége Isten országa alkotmányának. Hogy olvassuk a Timoteushoz írott 2. levél 3. fejezetében, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Tehát azok a szkríbok, azok az írók, akik írták a Szentírás szövegét, isteni Szentlélektől ihletett szöveget írtak le. De amikor Isten országa alkotmányáról volt szó, a Bibliában az egyedi eset, hogy ezt Isten nem bízta emberekre, saját ujjával írta fel a Sínai hegyen a két kőtáblára. Egyetlen helye a Bibliának, ahol Isten országa alkotmányát Isten örökítette meg saját kezüleg. Egy másik sajátosság, hogyha a földi országnak polgárai vagyunk, nem illik, nem ildomos válogatni az alkotmány szakaszaiban. Mint ahogy nem válogathatunk az egyes törvények paragrafusaiban. Ez tetszik, ez nem tetszik. Ez rám illik, ez nem. Ez kényelmes nekem, ez kényelmetlen. Nem. De ez is tulajdonképpen Isten ígéjébe gyökerezik. Amely íge kimondja a Jakab apostol levele második fejezetében a nagy tételt, ha valaki az egész törvényt megtartja is, de véd egy ellen, az egész törvénynek megrontásában vétkes. Jakab 2:10. Testvéreim, mustármag héjában ennyit szóltunk az alkotmányról, az alaptörvényről, és jelen esetünkben Isten országa alkotmányáról, a 10 parancsolatról. Még azt is meg kell mondanunk, hogy valamely országnak törvényei, alkotmánya, az illető ország jellemét, szellemét testesíti meg. De ne gondolja senki, hogy a mindenható Istennek nincs törvénye. Hány keresztény követi el ezt a gyökeres tévedést? Keresztény vagyok, tehát szabad lettem. És bizonyítja is ezt a jogi felfogását azzal, hogy neki minden ildomos. Ez a szabadosság törvénye, és nem a szabadság törvénye. A Szentírásban találjuk feljegyezve Isten országának alkotmányát. És ugyancsak a Szentírás tartalmazza, mint a földi törvénykönyvek, Isten országa alkotmányának magyarázatát is. Itt mindjárt meg kell nézzük Isten országa törvényének, alaptörvényének a lényegét. A törvényben Isten jellemének végtelen tökéletessége tükröződik vissza. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Zsoltár 19:8. Miként Isten szent, igaz és jó, úgy törvénye is az. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Róma 7:12.
1: Hallgassuk meg egy énekszámot, közben elmélkedjünk a hallottakon. Megkérjük hallgatóinkat, maradjanak a készülékek mellett, az énekszám után adásunk folytatódik.

Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják itt a Reménység hangja rádióban, a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Isten országának alkotmánya címmel beszélgetünk a már eddig is folyó beszélgetés sorozatunk keretein belül Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Emlékeztetni szeretnénk hallgatóinkat, hogy egy bibliai pályázat is érvényben van, és pedig aki három egymást követő adás igeverseit lejegyzi, azok szövegét a Szentírásból

0: Másolva egy papírra. Stúdiónk címére beküldi, értékes és tanulságos könyvjutalomban részesül. Stúdiónk címe: Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici, 101 szám, 400489, Kolozsvár. Beszélgetésünk következő kérdését tenném fel. Most, miután véljük megismerni az alaptörvény fogalmát és következtetésként a Krisztus által megígért megjövendőt Isten országát, és annak alapokmányát, alaptörvényét, kérdezném, hogy a törvénynek tulajdonképpen mi a feladata itt és most, Isten kegyelem országában, s majd pedig a Krisztus által megjövendőlt dicsőség országában.
1: Így tehát beszélünk most az alaptörvény feladatairól. Isten alaptörvénye nyilatkoztatja ki nagy alkotójának igazságát. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvénye. Ó, bár lennénk mi ez a nép, és tartoznánk mi egyénileg ehhez a néphez. Ézsaiás 51:7. Az igazságtól való mindennemű eltávolodást Isten ígéje bűnnek bélyegez. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. 1 János 3:4. Ez a törvény nem csak az élet külsőségeit szabályozza, hanem kiterjed az egész lelki életre is. Mert lényegében a földi törvények sokrétűségétől eltekintve Isten országának alaptörvénye erkölcsi törvény. Nincs egyetlen olyan indulat sem, amelyre ki ne terjedne. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Zsidó 4:1-2. Ezen szent törvény, Isten országának alaptörvénye, ennek a szent törvénynek engedelmeskedve, e szent törvény szem előtt tartásával szól hozzánk Isten, és kér minket, szentek legyetek, miképpen én is szent vagyok. Az isteni törvény átható hatalmával szemben minden ember kénytelen beismerni bűnös voltát. Isten szemei előtt leplezetlenül áll minden és mindenki. Bűnösök vagyunk. Így szól a mi bűnbeismerésünk. Ha ezzel a bűntudattal magunkra hagyna bennünket Isten, akkor egyetlen reménysugár sem létezne számunkra. De miképpen az ének mondja, törvényednek eleget az én művem nem tehet. Buzgóságom égne bár, könnyűm folyna, mint az ár. El nem venné bűnömet, egyedül csak nagy kegyet. Legyen hála Istennek, hogy nem hagyott magunkra. Segítségünk attól jön, akinek hatalmában áll bennünket megmenteni. Ezért, mivel mit sem hozhatok, keresztedre borulok. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszáll. Tisztátlanul járulok, mosd meg, ó, mert meghalok. Isten törvénye és az ő országának alkotmánya, alaptörvénye kezdetek kezdetétől fogva van. Isten törvénye már kezdetben is létezett. Midőn Ádám vétkezett, ezt a törvényt szegte meg, mert a bűn a törvénytelenség. Ám Isten törvényét csak Mózes napjaiban foglalták írásba. De már Ádámtól Mózesig is fennállott a törvény, melyet Isten az ember lelki ismeretébe vésett, hogy a bűntől való tartózkodásra bírja ezt. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és eképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig vala a bűn a világon, a sínai hegyi kinyilatkoztatásig. A bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig. Róma 5.12-től 14-ig. Ez a bibliai idézet kijelenti, hogy ott, ahol nincsen törvény, bűn sincsen. Ám de Ádámtól Mózesig is uralkodott a bűn és a halál törvénye. Ebből következik, hogy Isten törvénye már akkor is érvényben volt. A törvény előírásainak jogosultsága és kötelező ereje mellett tettek bizonyságot az igazság prédikátorai, kiket Isten a vízezen előtti és utáni korban az ősatyák napjaiban támasztott. Íme így szól az Úr Ábrahámról. És megáldatlak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy hallgata Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, törvényeimet, parancsolataimat és rendeléseimet. 1 Mózes 26, 4 és 5. Az Úr azért vezette ki népét az egyiptomi rabságból, hogy amit ott képtelen volt megtenni, megtartsa törvényét. Már a fáraónak is a következő üzenetet küldte. Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem. 2 Mózes 9.1. Az egyiptomi rabszolgaságban bizonyára sokat vesztettek Ábrahám leszármazottai az igazságból. Elfelejtették a több mint 430 éves rabszolgaság ideje alatt. Isten mégis feltételezte szent törvénynek, különösen a szombat parancsolatának ismeretét, még mielőtt az írott kinyilatkoztatást megkapták volna. E dologban próbára is tette őket. Midőn a 40 éves utazásuk alkalmával a pusztában mannát hullatott, és így szólt, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy sem? 2 Mózes 16.4. Mindez bizonysága annak, hogy Isten törvénye minden időben megvolt kezdetek kezdete óta, és érvényét nem vesztette, sőt, nem is módosította Isten. A Sínai helyen az történt, hogy Isten újból kinyilatkoztatja, ez alkalommal írásban foglalva, az ő szent alaptörvényét. Abban az időben, minden az Úr Mózessel megismertette útjait, kezdődtek az írott kinyilatkoztatások, amelyek később a mai szentírásá fejlődtek. Szent törvényét azonban Isten nem bízta a prófétákra. Sem még szent lelke által ihletett emberekre se, hanem saját ajkaival hirdette ki, és majd saját ujjával írva adta át az embereknek. Isten a kinyilatkoztatás ellen részét csupán Izrael népének adta. Kötelességükké tette, hogy a törvényt minden néppel megismertessék, mert Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Róma 3:2. Isten azt kívánta, hogy a törvény iránti engedelmességben az egész világ példaképei legyenek. Megtartsátok azért, és engedelmeskedjetek, mert ez lesz a ti bölcsességtek, és értelmetek a népek előtt. Akik midőn hallják mindezen parancsolatokat, így szólnak. Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez oly közel van az ő Istene, mint mi hozzánk, az Úr, a mi Istenünk. Valahányszor hozzá kiáltunk. 5 Mózes 4:6-7. Bármennyire hitetlenkedett, gyakorta a zsidó nép, mégis kétségtelen, hogy bizonságtételük által messze földön megismertették a népekkel a kinyilatkoztatás ígéit.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána következik beszélgetésünk következő része. Megkérjük kedves hallgatóinkat, szíveskedjenek a készülékek mellett maradni ebben az időben.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Kedves lelkész úr, összefoglaló kérdésünk most ez lenne, hogy tudniillik, mióta létezik a törvény, és a krisztusi jövendőlések értelmében meddig marad érvényben?
1: Hát abból indulunk ki, hogy úgy, amint a Szentírás tanítja, egy az Isten, s ezért egy az erkölcs mértéke is. Egy a törvényhozó, Jakab 4.12. Isten örökké ugyanaz, s törvénye is, örökre zsinormértéke marad az emberek elkölcsi életének. Ez a törvény Krisztus napjai előtt is ugyanaz volt, mint utána. Krisztus kereszthalála, amelyet éppen az ember törvényszegése okozott, bizonyíték az egész világ számára, hogy Isten törvénye soha el nem töröltetett, és érvényét nem veszíthette el. Jézus ezen kijelentéssel kezdte meg nyilvános tanítói működését. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egyetlen jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, figyelem, lelkész testvéreim, bármelyik szószéken is szolgáltok, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában, a legkisebb részen, értsd úgy, hogy ott sem leszel. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanítja, az a mennyeknek országában, nagy részen. Máté 5:17-19. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvény, amely összefüggő egészet képez, melynek minden parancsolata egyformán szent és egyformán kötelező. Mert ha valaki az egész törvényt is megtartja, de véd egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Ezt már idéztük. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál. Ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Jakab 2:10-12. Itt meg kell említenünk, hogy a ceremoniális törvények, az Ószövetség ceremoniális törvényei, az áldozati szolgálat előírásai, rendtartásai, a golgotai nagy áldozattal végleg megszűntek, mert mindezek a szertartások csak a keresztre utaltak. A ceremoniális törvény jelképeivel, árnyékképeivel az bizonyította, hogy a magasabb rendi erkölcsi törvényt áthágtuk. Ezért isteni áldozatra van szükség, hogy a törvény áthágói a haláltól megválthatók legyenek, és ismét engedelmeskedjenek Istennek. Isten minden gondolatot, érzést, cselekedetet ítéletre hoz. És ennek az isteni ítéletnek a zsinór mértéke az ő országának alkotmánya, a 10 parancsolat. Isten erkölcsi uralmának törvénye, mely egyúttal minden élőlény életének szabálya is. Ez lesz majd az ítélet nagy napján a mértékegység. Az írás az ember minden nemű kötelességét ezen szavakban foglalja össze. Az összes dolgok summája. Mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és parancsolatait megtartsad, mert ez minden ember kötelessége. Mert minden cselekedetet Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Prédikátor könyve, 12. fejezete, 15-16. verse. Ádám minden utódának meg kell jelennie Isten ítélő széke előtt, hogy szembenézzen a tökéletes isteni törvény követelményeivel. Isten igazságszolgáltatása nem érvénytelenheti szent törvénye követelményeinek egyetlen betűjét sem, egyetlen pontját sem, sőt, a büntetést sem engedheti el. Ám de itt az evangélium, hogy irgalmával lehetővé tette, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Erre legyen segítségünkre Istennek életet átalakító szent lelke. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai beszélgetésünkbe. Köszönjük a felvilágosító, hasznos és tanulságos gondolatokat, kedves lelkész úr, és meghívjuk, hogy amennyiben teheti Isten kegyelméből, jövő héten is legyen itt vendégünk, és folytassuk a beszélgetés sorozatot.
1: Kiváltságnak és előjognak tekintettem, hogy a mai napon is megjelenhettem a stúdióban, és bizonságot tehettem Isten országa alkotmányáról, annak tartalmáról. Ha Isten is úgy akarja, és segítségünkre lesz, szívesen vállalok újabb szolgálatot az elkövetkezendő napokban.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok.

0: Családi kör.
1: Szép napot kíván a Családi kör mai műsorában Magó Zsolt és Csergezán Bernát. Szeretném elmondani, elmúlt műsorainkban beszélgettünk azokról az emlékekről, amelyek akarva akaratlanul befolyásolják családi életünknek boldogságát. Szülőkkel való kapcsolat, milyen példát láttunk tőlük, mennyi szeretetet kaptunk, milyen mértékben éreztük, hogy elfogadnak bennünket olyannak, amilyen. Szeretném, hogyha az előttünk levő pár percben próbálnánk beszélni arról a házastársról, aki szembe találja magát egy ilyen emberrel, aki magával hozza az ő múltjának fájdalmait, sérelmeit, és ki van éhezve szeretet után, és minden áron szeretné azt, hogy ez a szeretet igénye ki legyen elégítve. De ez egy olyan próbát, egy olyan feladatot hárít a házastársra, hogy sokszor nem is tudja, hogyan is viszonyuljon hozzá. Hiszen neki is megvan a maga múltja, neki is megvannak a maga igényei. Egy ilyen helyzetben milyen tanácsokkal tudnánk segíteni ezeknek a kedves hallgatóknak?
2: Tehát akkor, amikor szó van egy olyan szeméről, aki egy visszautasított személy volt, akinek életéből a figyelmességek hiányoztak, tudnunk kell, hogy ez a személy egy állandó szükséget érez, amikor figyelmesek legyünk vele, amikor elfogadjuk, amikor kifejezzük szeretetünket. Persze, ahogy már említetted, ez egy tehert jelenthet a másik személy számára, a házastárs számára. Mert akkor, amikor nem tud eleget tenni, nem tud az állandóságban megmaradni, hogy állandóan kifejezze ezeket az érzéseket, és a szeretetet kinyilvánítsa, akkor azonnal az ő házastársa azt érzi, hogy visszautasította őt, azt érzi, hogy újra megismétlődik az, amit megtapasztalt az ő gyermekkori életében. Ez pedig egy depressziós időszak lehet az ő életében, és ilyenkor idegessé válhat, dühössé válhat, és mind több és több szeretetet fog elvárni a másik számáról. Hogyha egy ilyen személy állandóan megkérdőjelezi az ő partnerinek, élettársának szeretetét, ez azt jelenti, hogy nem sokára komoly nehézségek fognak beköszönteni az ő családjukban. Egy idő után az a személy a családból, amelyik megpróbált állandóan szeretetet kinyilvánítani, megpróbált megértő lenni, megpróbált az érzéseket jó irányban terelni, egy adott pillanatban azt fogja mondani, na higgyed te azt, amit csak akarsz, ha nem hiszed, amit mondok neked, akkor nekem nincs mit tegyek, hogy én meggyőzzelek, hogy szeretlek téged. Belefáradtam, hogy állandóan mind próbáljalak meggyőzni téged, úgyhogy erről lemondtam. Ezek a szavak persze el lesznek könyvelve, és ugyancsak úgy lesznek elkönyvelve, hogy most már más szintet foglalt el a visszautasítás. És ezzel azt fogja mondani, hogy most már persze igazam volt, hogy te visszautasítsz engem, és nem fogadsz el engem. Persze, ez csak egy valóságos dolog, hogy senkinek nem tetszik, senki sem szereti azt, hogy állandóan megkérdőjelezve legyenek az ő szavai, és állandóan bizonytalan legyen az, amit én próbálok kifejezni iránta. Így, tudjátok, egy ilyen helyzet oda vezet, hogy most már nem csak egy dühös lesz a házban, hanem két dühös lesz a házban. És ez valahol természetessé válik. Miért? Mert akármit tesz, a pozitív beállítottságú, soha nem elég, soha nem jó. Még mindig nem fejezted ki a te érzéseidet, még mindig nem szeretsz engem. Ezek nehéz helyzetek, de szeretném elmondani, hogy semmi sem lehetetlen.
1: Biztos vagyok benne, hogy van remény, lehetőség, és Jézus Krisztus tud segíteni. Azonban, ha nem figyelünk oda kellőképpen, újabb fájdalmak is következhetnek a család életében. Hiszen egy ilyen személy akarva akaratlanul keresni fogja azt a másik embert, aki ezeket a gyermekkori igényeit, sérelmeit valamilyen formában pótolni tudja. És ezért alakulnak ki olyan helyzetek, hogy ez a másik személy egy harmadik személy lesz, aki hozzájárul, hogy a családi nehézségek még jobban elmélyüljenek.
2: Nagyon sokan, amikor átélik ezt a drámát, a visszautasításnak, el nem fogadásnak drámáját, a megoldást tényleg úgy találják a leghelyesebbnek, hogyha egy más partnert fele irányulnak. És akkor az az érzésük, hogy persze most már mindazt, amit mostanig nem találtak meg, most meg fogják találni. Persze ez nem fogja megoldani a helyzetet. Mert mostanig a jelenlevő élettárs mindent megtett azért, hogy kielégítse az ő szükségleteit, de ez nem sikerült. Azért, mert az ő élete, az ő beállítottsága olyan volt, hogy majdnem ő nem tudta elfogadni mindazt, amit tett érette az ő házastársa. De amikor arra gondol, hogy neki szüksége van mindinkább a szeretetre és az elfogadásra, nem érti meg a valóságot, az igazságot, hogy ő nem képes elfogadni más részéről a szeretetet és azt az elfogadást. Persze ez azért történik, mert az ő életében jelenek azok a hibák, azok a gyengeségek, amiket kialakított már gyermekkori életében. Másképp fogalmazva úgy lehetne mondani, hogy ez egy olyan helyzet, amikor próbálsz vizet merni egy kiszáradt kútból. Némelyek nagyon perfekcionisták. Egy perfekcionista meg van szokva azokkal a kifejezésekkel, amelyeket éveken keresztül hallott az ő szüleitől. Jobb is lehetett volna. Nem elég az, amit tettél. Nem oldottad meg a legjobban a dolgokat. Mindig az első légy. Ha sikeres vagy, akkor szeretve leszel az életben. Legyél jobb, mint a te osztálytársad. Ezek az emberek mindig emlékeznek azokra a kritizálásokra, amelyeknek volt egy kettős értelme. És ezek mellett mindig eszükbe jut az a tekintet, az a bús tekintet, hogy még nem tetted meg azt, amit mi vártunk. Ó, mennyivel többet tehetnél, de még nem sikerült neked ezt megtenni. Ezek az emberek valahol felőrlik egészségüket csak azért, mert igen sokat várnak el önmaguktól. Igaz, hogy mások alakították ki bennük ezt az elvárást, de még mindig létezik, hogy ahogy mondtam, létezik lehetőség a megváltozásra. A Szentírás nagyon szépen elmondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szükséges eljönni az Úr Jézus Krisztushoz, és letenni ezt a terhet, kérni tőle a segítséget, és akkor, amikor a másik, a házastársam próbálja kifejezni az ő őszinte szeretetét, amilyen kicsiny mértékben csak lehet, és felmérem ezt a dolgot, próbáljak ezután újabb és újabb lépést tenni azért, hogy megváltozzon az én életem. Akkor, amikor a belső beszélgetésekről van szó, oly sokszor beszélgetünk önmagunkkal, és higgyétek el, hogy a belső beszélgetések folyamán legtöbbször azt vesszük figyelemben, amit a szülők mondtak régebb. Ezek az érzések megerősödnek bennünk. És Ami még érdekesebb, ugyanezt a perfekcionizmust kérem azoktól is, akik körülvesznek engem. Ha én korrekt, perfekt kell legyek, akkor mindenki körülöttem perfekt kell legyen. És akkor szükséges, hogy én bátorítsam őket, szükséges, hogy kritizáljam őket, szükséges, hogy kijavítsam őket, azért, hogy őket is átváltoztassam ilyen korrekt és perfekt emberekké. Nem fogom hagyni őket még egy pillanatra se. Minden ember meg kell változzék, és egy ilyen perfekt ember kell legyen. Mi történik akkor, amikor mások nem tudnak erre a szintre emelkedni, amit én várok tőlük? A perfekcionista ideges lesz, azért mert ezek az emberek nem tudták elérni azt a sikert, amit ő elképzelt. És ugyanakkor lesznek neki belső érzései, kisebbségi érzés erőt fog venni fölötte, azért mert azt mondja, nem vagyok elég jó még, mert nem sikerült, hogy megváltoztassam őket. Elég az, hogy azt higgye, hogy senkinek sem sikerül az életben eljutni egy ilyen perfekt szintre.
1: Mindazok, akik felismerték élettársukban ezt a tökéletességre igyekvő szemét, azok tudják, hogy milyen nehéz együtt élni egy ilyen emberrel. Azonban, ha valaki ezt még nem ismerte fel önmagáról, hogyan jöhet rá, hogy ezzel a gyakran elég negatív érzéssel terheli az ő családját?
2: Hát az első dolog az, hogy nézzen körül, és figyelje meg, hogy az ő élettársa boldog vele, vagy kevésbé boldog mellette. Miért mondom ezt? Azért, mert akkor, amikor egy perfekcionistával, egy ilyen személlyel kell élni az életet, ő nagyon szigorú lesz önmagával, de szigorú lesz az ő élettársával is. És akkor, amikor minden az ő helyén kell legyen, nem egyszerű így élni az életben. A ruhák mindig berételve, a ruhák mindig a válfán, a szekrényben rend legyen, a konyhában rend legyen, azt a poharat ne oda tedd, csak ott a helyet túlfelől. Elképzelitek, hogy ez egy adott pillanatban fárasztani kezdi az ő élettársát. És hogyha rájön, hogy a pontosság az ő életében már egy kultusz, akkor lehet, hogy elérte azt, hogy most már változást is idézhet elő az ő életében. Persze létezik sok más jellemzője a perfekcionizmusnak, nem csak ennyi, amennyiről beszéltünk mi ma. Hogyha nagy figyelmet fogsz tanúsítani olyan dolgok iránt, amelyek csak apró dolgok, így nevezhetjük őket, és akkor, amikor te haragossá válsz azért, mert a te élettársad nem fogadja el a te életmódodat, ezek csak keserűséget fognak idézni a te családodban. Máskülönben te soha nem fogsz egy megelégedett ember lenni, sem a felett, amit megvalósítottál, annál kevesebb, ami azt illeti a te házastársadat. Ez a nehéz gondod, amit meg kell oldjál, és amivel szembe kell szálljál. Lehet, hogy sikereket érsz el, de ezek se nem keltik benned azt a megelégedést, amit mások nagyon jól elkönyvelnek, és életüket megváltoztatja. Te továbbra is üresnek fogod érezni magad. A legtöbb ember akkor, amikor egy sikert ér el, akkor jól érzi magát. Akkor, amikor sikert ér el, akkor mások érzik ezt a dolgot. Érzik, hogy ő mennyire megelégedett, jobb a kedélye, szebben viselkedik másokkal, nálad pedig ez pontosan fordítva van. A perfekcionista az még akkor sem élvezi, amikor sikert ért el. Neki van egy különleges felirata. Jobb kell legyek. Még jobb és még jobb. aztán majd ez átváltozhatik egy más feliratban, amely nem más, mint jobb lehettem volna, de nem sikerült. És még mindig a perfekcionista előtt áll az a képzelet, hogy csak úgy fogják elfogadni mások, hogyha mind jobb és jobb lesz az életben. Persze, ez a dolog soha nem fog megtörténni az ő életében. Az a mód, ahogy kommunikál az életben, ez felszínre hozza az ő gondolkozását.
1: Úgy gondolom, egy ilyen személynek nagyon jó hír lehet mindaz, amire a Szentírás felhívja a figyelmünket. Hogy nincsen szükségünk különböző bizonyítékokra, cselekedetekre, azért, hogy rádöbbenjünk, hogy mennyire értékesek vagyunk. Valójában hogyan mutatja be a Szentírás, ahogyan Isten lát bennünket?
2: Sohasem nem kell féljünk attól, hogy személyes értékünket elveszítjük. Miért? Azért, mert Isten nem értékel bennünket aszerint, amit megvalósítottunk. Isten az ő képmása szerint tekintett minket, és emiatt mi értékesek vagyunk számára. De ha még arra gondolunk, hogy Isten

0: Pontosan ettől fél, nehogy tévedjen, mert akármilyen tévedés, ez csak az bizonyítja, hogy neki nincs értéke. Ezért próbáljunk a kereszt fele tekinteni. És tegyük meg ezt nap, mint nap, mert a mi értékünk, ez isteni ajándék. Nem kell dolgozzunk ezért, nem kell tegyünk semmit ezért, mert Isten az, aki evel az ajándékkal megáldott minket.
1: Biztos vagyok benne, hogy minden kedves hallgató érzi, hogy a Szentírásnak ez az üzenete az, amely minden felmerülő, múltból előtörő emlékeinknek a fájdalmát meg tudja oldani. Hiszen akkor, amikor ezeket a műsorokat, ezeket a gondolatokat hallottuk, akarva akaratlanul feltettük a kérdést, hogyan tudnánk megakadályozni, hogy ezt az új családi életünket gyermekkorunk emlékei esetleg negatív irányban befolyásolják. Hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a múltból feltörő emlékek befolyásolják családunknak a boldogságát. És a Szentírás az, amely hiszem, hogy ebben az esetben, úgy, ahogy minden esetben tanáccsal tud szolgálni. Hogyan segíthet, és hogyan tudunk közeledni a Szentírás által bemutatott megváltóhoz, Jézus Krisztushoz, azért, hogy ezektől az emlékek okozta következményektől megszabaduljunk.
0: Tehát említettem még, hogy a te szüleid is emberek, akik tévedhetnek, ne hibáztasd őket, hanem inkább bocsásd meg őket, és légy az, aki kifejezett háládat irántuk, hogy ők szerettek, és annak mértékében, amennyiben ismerték a dolgokat, ők neveltek téged. A gond, hiszen nálad van. Az a befolyás, a szülőknek befolyása, ami még feletted van, ettől meg lehet szabadulni. És ez tőled függ, ha meg akarsz szabadulni. Te egy jobb szülő lehetsz, te lehetsz egy olyan személy, akinek jelenlétében mindenki jól érezze magát, de szükséges feltenned legalább két kérdést. Milyen mértékben engedted meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy befolyásolja a te életedet? Milyen mértékben engedted meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy elfoglalja a te szívedet? Hogyha még soha nem vagy szabad, akkor szükséges feltenni a második kérdést is. Te szabad vagy? Vagy még mindig viseled a múltnak terhét? Hogyha ez még mindig nyomja a te lelkedet, nyomja a te életedet, akkor még Krisztus nem lépett be a te életedben. Engedd meg Krisztusnak, lépjen be a te életedben, és változtassa meg a te életedet. Kérd meg őt, hogy szabadítson meg a múltnak emlékeitől. Persze gondolunk a negatív emlékekre. Kérd meg, hogy tisztítsa meg a te gondolataidat, hogy emlékezzél azokról a dolgokról, amelyek a legszebbek voltak a te életedben. Kérd meg a megváltót, hogy segítsen meg, hogy tudd viselni másoknak is terhét, és különösen tudd elfogadni azt, aki melletted van, és aki szeret téged, és értsd meg az ő érzéseit. És amikor ő kifejezi érzéseit, légy képes elfogadni azt a szeretetet, amellyel körülvesz téged. És van egy tanács azok számára, akik még nem házasodtak meg lehet. Hogyha még ezt a dolgot nem oldottad meg, Krisztusnak nem sikerült változtatni a te életedben, akkor még várj a házassággal. Hívd meg Krisztust, változtassa meg a te életed, és azután felszabadultan beléphetsz a házassági életben. Ha pedig már a házasságban élsz, akkor létezik egy jó hír. Krisztus a házas embereket is szereti, és az ők életüket is meg tudja változtatni.

0: fogadd el őt, hívd meg őt, és ő megváltoztatja életed, házasságod.
1: Kedves hallgató, szeretném, hogyha ezzel a gondolattal tudnánk befejezni mai műsorunkat. Ne felejtsétek el, sem ma, sem hátralevő életünkben, hogy Jézus Krisztus mindig kész segíteni. Ott van mellettünk, azért, hogy az életben felmerülő gondokban ő átsegítsen, és meg tudjon bennünket ajándékozni azzal a boldogsággal, amit itt a földi életben valójában csak az ő jelenlétében és az ő követésében tapasztalhatunk meg. Kívánok egy kellemes délutánt, az Úr gazdag áldása maradjon mindannyiunkkal, és várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítéljen népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökké való, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek.

Péter első levele, 3. fejezet, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is a reménység hullámhosszán szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat ma az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából hallgathatunk meg egy újabb fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Turmezei Erzsébet írta, Ámon az Ács című vers, amelyet Puskás Győző fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma 11. fejezet. És lőn, mikor elvégezi Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondanéki: te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondanékik: menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálaté, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött emberté? Ímé, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Prófétáté? Bizony mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről megvan írva: íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyeknek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak. És ha be akarjátok venni, illéső, aki eljövendő. Akinek van füle a hallásra, hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak, és ezt mondják: sipoltunk néktek, és nem táncoltatok, siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. Mert eljött János, aki nem eszik, sem nem iszik, és azt mondják, ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják, ímé a nagyétkű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja. És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Ekkor elkezdi szemükre hányni a ma városoknak, amelyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek meg. Jaj néked, Korazin, jaj néked, Betsaida, mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek benned lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. De mondom néktek, Tírusznak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni, mert ha Sodomában történtnek azok a csodák, amelyek te benned lőnek, mind a mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Sodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néked. Abban az időben szólván Jézus mondta: hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Felkelt az asszony és a gyermek is. Édesapám, milyen két furcsa fa? Mi lesz belőle? Eredj, Salómé, ne is kérdezd! Döbbent föl az apa. A kis Salómé vidáman elszaladt. Milyen erős a nemrég béna láb. Milyen jó volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát. Csodálatos volt az a pillanat. Ámon dolgozik, készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? Valami gyilkos, lator, lázadó? Nyomorult embertest függ le rajta, akárkié, annak nem hirdetett bocsánatot a szelid názáreti, mint ő neki. A kis Salómé sírva jő megint. Édesapám, ne ácsold azt a fát, valami úgy fáj a szívem körül. Ámon az ács verejtéket törül, és két pribég cipeli már tova. Hova, emberek? Csak azt, hogy hova? Kinek? Szóljatok! Két kérges kezem, keresztet más minden nap agyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen. Valami hamis próféta, Jézus, hiszen hallhattad a nevét. Nem emlékszel? Jaj, emlékszem. Vidd a pénzed, Ámon. Kell a kereszt. Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki. Ha igazán Isten fia, majd leszáll róla názáreti. Ő rajta lesz, nem a te válladon. Ámon csak áll, és két szót dadok szüntelen. Nem adom. Nem adom. Megvettük, Ámon, mi közünk veled? Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács. Nem, nagy urak, kérlek ma titeket. Én rám sújtson le ostor kalapács. Ártatlan ő! Annyit vétkeztem én. A gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, hát itt az enyém. Elég volt, Ámon. Vedd a pénzed. Kavargó, lármás, gyülevészmenet. Látni akarnak, egymásra taposnak. Nihogy vérzik? Mi már megint verik? Hoda nézzetek, már megint leroskadt. És kihederítene rá, hogy valaki ott tördeli a kezét a vadmenetben. Nem az övé. Az enyém. Nekem adjátok, az az én keresztem. Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit sem szól, semmit sem kérdez asszonya. A nagy kereszt ott állt a Golgotán, s ő fennmaradt, hogy álmatlan vírasszon, s faggassa a kereszt titkait, a nagy keresztét, hiszen az övé volt. Ő ácsolta. S virrasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az égbolt. Most hazajött. Az asszony is remeg. Egymásra néznek, sír bennük a bánat. Szívükbe hasít az a boldog, kacagó gyermekhang. Szegény Salómé, szegény, ő mit sem sejt. Édesapám, álmomban láttam ám édesapámat. Ékes királyi széket faragott két nagy-nagy fából. És az Úr Jézus ráült. Koronája volt, de egészen olyan volt, mint amikor meggyógyította a lábam. Fényes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, ugye gyönyörű álom volt. Ámon sötét szeme látóra tágul.

királyi széket faragtam neki, és uralkodott az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából, a te váltságod az ő vére, ámon. Igen, kis Salomé, egyetlen lányom, gyönyörű álom volt, prófétai álom.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

az egyik legszebb Zsoltárt választottam. A 8. Zsoltárnak a 4., 5., 6. verseit olvasom. Eredetileg hogyan is készültünk, és mire teremtette az embert az Isten? Azt mondja a Zsoltáros Dávid, hogy amikor felnéz az égre, mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úgy folytatja tovább Dávid, hogy úrrá tetted kezeid, munkáim, mindent a lábai alá vetettél, juhokat, mindenféle barmot, még a mezőnek vadjait, égi madarait, tenger halait is, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi Urunk Istenünk, milyen felséges a te neved az egész földön. Valóban elgondolkodik az ember ezen, hogy van valami csodálatos, valami felbecsülhetetlen értékű az emberben. És ezt nem csak azért mondom, hogy szoktuk is mondani, hogy nézz a tükörbe, és hidd el, hogy az Isten máshogy lát téged, mint ahogy te látod magad. Egyrészt sokkal őszintébben, másrészt sokkal szebbnek lát téged, mint ahogy te látod magad. És ahogy gondolkodunk ezen, hogy az Isten teremtő munkája, hogy az Isten, azt olvassuk a Bibliában, hogy a semmiből teremtette a világot, az anyagot, és aztán abból formálta az embert. Már ez maga is olyan elgondolkodtató, mert mi még a valamit is sokszor inkább elrontjuk az életben, mint hogy a semmiből tökéleteset és gyönyörűt teremtsünk, ugyanakkor szabadot, mert az Isten is szabadnak teremtette az embert. Szóval, hogy az Isten a semmiből, a nullából, a nem létezőből gyönyörűt alkotott, ennek egyetlen egy titka volt, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Bizony már 100. napja gondolkodunk ezen, hogy mit jelent az, hogy a reggel csendjében, minden reggel keljünk úgy. Emlékeztek, ugye? Keljünk úgy, hogy legyen az első gondolatunk, a legelső gondolatunk rögtön egy köszönöm legyen. Egy köszönöm gondolat, ez nagyon fontos. Ne az legyen az első gondolatunk, hogy jaj, fáj a derekám, tehát vagyok, hanem köszönöm, hogy kinyithattam a szemem. Köszönöm, hogy meghallhattam az első madárcsicsergést, vagy autózúgást, mindegy, szóval működik a fülem. Köszönöm, hogy megmozdíthattam a lábam. Melyikünknek mi működik, mi nem? Azt köszönjük meg. Köszönöm, hogy mindenestől elfogadsz engem. Köszönöm, hogy testi, lelki bajaimmal és küzdelmeimmel együtt elfogadsz engem. Emlékeztek, ez volt az első számú csend parancsunk, hogy az a reggel csendjében a nyüzsgés, a kapkodás, a reggeli frissítők és rossz hírek előtt. Köszönöm Istenem, hogy mindenestől szeretsz engem. Mi volt a második csend törvényünk? Minden tervemet eléd viszem. Tele vagyok jobbnál jobb tervekkel, aztán a feléről kiderül, hogy használhatatlan, a másik fele pedig nem teljesül, pedig tényleg nagyon jó terv volt. De én minden tervemet eléd viszem, hogy segíts észrevennem azt, hogy mi az, aminek fontos teljesülni, mi az, amit most egyezik a te terveiddel, de a többi miatt se essek kétségbe, ami nem sikerül. Köszönöm, hogy mindenestől szeretsz engem. Ez az alap, ez a biztosíték, ez az elrejtőzés a hitben. Minden tervemet eléd viszem. Ez az, hogy az ember aktivitásra lett teremtve, ehhez képest, hogy semmiből, ehhez képest aktivitásra. De az ő aktivitása mindig hitben legyen, és ne emberi motiváltságban, ne emberi ambíciókban, ne emberi indítékokban. Minden tervemet eléd teszem. És emlékeztek, hogy gyorsan megjelenik a másik ember is ezekben a reggeli szabályokban. A harmadik már úgy hangzott, hogy segíts, hogy tovább tudjam adni a te szeretetedet, a továbbadás törvénye. Tudjátok, ne pohár legyünk, aminek alul alja van, és elfér benne 2 deci, hanem cső legyünk, amin keresztül megszámlálhatatlan liter folyadék tud áramolni az emberek felé. Eszköz lehessek, ami nem bedugul, hanem ami átenged magán minél több jót, minél több igaz dolgot, szeretetet. És ott volt a negyedik, hogyha beüt a krak, amikor gondok vannak, akkor mindig mondjuk azt, hogy na de várd ki a végét. Ezt persze magunknak kell mondanunk, hogy várd ki a végét, hogy bízd Istenre, ne es kétségbe úgy, ne roppanj, ne törj össze, ne semmisülj meg. Tudd, hogy az Isten a semmiből teremtő Isten. Mint ahogy ez az elmúlt 100 reggel is a semmiből jött. Mennyi a 100? Én ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mennyi a 100, és amikor elképzeltem, hogy hogyan is indult ez az egész, adott volt 2 ilyet ember, akik a koronavírus miatt nem tudták, hogy most mik lesznek, mi lesz velük. Ez tulajdonképpen
a semminél alig több. Az ember a maga ijegységével, a maga szomorúságával, hát nem mondjuk ezt máshogyan, bizony a szeretet nélkül az ember. Hogy mondja Pál apostol a Korintusi első lét 13. fejezetében? Semmi vagyok. Szeretet nélkül semmi vagyok. És amikor az ember ebben a felállásában megpróbált így valami lenni, akkor tulajdonképpen nem talált mást, mint hogy azt, hogy amikor az Isten beengedi az életében, jön az egy, jön a létező, a teremtő, akkor hirtelen a két nullából, ha kap egy egyes maga elé, mi lesz? Akkor az már rögtön 100 lesz. És a szomorkodó ember, aki félt, aki nem tudott mit kezdeni a koronavírussal, valljuk be őszintén egyébként így nagyban még ma sem tudunk mit kezdeni vele, rájött arra, hogy aki énekel, az nem fél. És amikor mi azt terveztük, hogy talán majd 2 hetet énekelünk veletek, talán majd 50-60-an jöttök, és aztán jöttetek többen, több százan, és aztán lettünk egész sokan most már. És aztán az ember úgy elgondolkodott azon, hogy miért fontos az, hogy mi, akik félünk, akik megijedünk, akik itthon vagyunk, Mariannal, Robival, Hanival, elkezdünk énekelni, és lesz aztán 100, és lesz aztán 1000, és lesz aztán sok-sok-sok-sok ének, és sok szép reggelünk. Hogy a 2 nulla hogyan lehet 100? Nem úgy lesz, különben ez csodálatos, hogy az Isten amikor számol, akkor nem számol, hanem ő olyankor is ír. Mert amikor te úgy érzed magad, hogy ez vagy te, ez a kis ilyet nulla, akkor ha jön Isten, akkor mennyi leszel? Igen, a matematikában a 0 meg 1 az 1, de a nullából rögtön 10 lesz, mert az Isten az ére áll. Az Isten segít az ember érzelmeit, a gondolatait, az akaratát megerősíteni, letenni a terheit. És így lesz a nullából rögtön 10. És amikor itt vagyunk, mi tizecskék az Isten segítségével, mindannyian, akik most itt velem szemben vagytok, megharcoltátok azt, hogy felkeljetek, hogy rászánjátok az időt, hogy megnézzétek ezt a mai alkalmat is, hogy együtt énekeljünk. És amikor majd nélkülünk énekeltek, ne felejtsd el, nem a reggeli dicséret sorozat az, amit belőle 10-et csinál a nullából. Nem a reggeli dicséret sorozat az, ami neked segít, hogy a félelem helyett boldog legyél. Ki az az egy? Ki az az Isten, akiről azt olvassuk, hogy a semmiből teremtette a világot? Akiről azt olvassuk, hogy az ember a szomorúságából, a lelki szegénységéből, a szegénység az nulla. A szeretet nélküliség az nulla. De amikor ő az ére áll, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mindennek feje a Krisztus, amikor ő megjelenik az ember életében, a magam szerény kis hitével, de belekapaszkodok, akkor hirtelen az ember azt tapasztalja meg, hogy az 2 nullából 100 lesz, az 1 nullából 10 lesz, csak itt nagyon-nagyon fontos valamit meglátnunk még. Az, hogy az egész-egész, aki énekel, az nem fél reggeli alkalmaink, úgy születhettek meg, hogy jöttünk. Minden reggel. És aztán jött ő. És amikor van 6 nulla, akkor amikor jön ő, az mennyi lesz? A 100 000 lesz. Nem csodálatos? Valahogy az Isten teremtő munkájáról szól ez az egész. Mózes első könyve első, második fejezetéről. Hogy lett a semmiből nagyon sok? Hogy lett a semmiből az anyag? Hogy lett az anyagból az ember? Isten képére és hasonlatosságára. Olyan csodálatos lett az ember, hogy aztán azt találta, hogy kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, mondja Dávid. Annyira különleges gondolatok ezek, hogy egy kis bizalom, egy kis hit, milyen felbecsülhetetlen értékké teszi az embert. Hogy az, hogyha megtanulunk összekapaszkodni életben, az életben, a közösség, hogy amikor itt vagyunk különálló kis nullákként, akkor ebből mennyi lesz? Hát ez csodálatos, mert mindegyik lesz egy kis tízeske, nem? De ne felejtsük el, hogy amikor ez az egész összekapaszkodik, és az ember együtt összeírja ezt, és úgy jön, akkor ahogyan itt együtt énekeltünk, ez nem 40, hanem ez 1000. Mert az Isten közösségre teremtett minket. Mert a férfi gyorsan látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki segítőtársat, és innen jönnek a barátságok. Innen jönnek az igaz elköteleződések. Nem csak arról szólnak, hogy valakit hazavigyek, és ne legyek egyedül a lakásban. Hogy valakivel legyen összebújni való. Nyilván erről is szól. De arról a lelki közösségről, amit mi az elmúlt 100 napban megtapasztaltunk, megpróbáltunk. Természetesen nem mindig tudtam arról beszélni, amiről éppen szerettetek volna, hogy szóljak. Nincsen erre lehetőség. Valahogy olyan ez, mint amikor a pincér úgy szolgálja fel az ételt, hogy előtte nem kérdezi meg, hogy mit szeretnénk.
hanem hát ha éhes vagy, akkor enni fogsz. De azt gondolom, hogy a Jóisten nagyon-nagyon sok étel által mégis meg tudott minket erősíteni. Legfőképpen a közös éneklést tartom én a legnagyobb kincsnek. Amikor mi elkezdtük, el voltunk csüggedve. Ha őszinte kell lennem veletek, én a családomnak szinte biztos, hogy 100 napon keresztül nem tartottam volna ilyen reggeli ájtatokat, ha nem vagytok ti, akikhez viszont tudtam, hogy fel kell kelnem. Ez nem szégyen, ez az én nullaságom. De amikor az Isten célt ad, feladatot ad, szolgálatot ad, akkor tízessé tesz. És amikor veletek találkoztunk, akkor pedig 100, 1000, 10 millió és 1 milliárd lettünk. Az Isten teremtette a világot, a semmiből, ez az ő csodája. És hogyha bármikor az életben nullának, semminek érzed magad, akkor tudd, hogy nem egy leszel, vele rögtön 10 leszel. És ha még egy ember kezét csak megfogod, akkor már 100 lesztek. A Jóisten legyen velünk és áldja meg így a következő 100, vagy 200, vagy 1000 napunkat, bármennyi napunkat. Ő mindig ott van. Ő mindig mellettünk fog állni. Egyenként is segíteni akar nekünk. Imádkozzunk. Köszönjük, jó atyánk, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük a ma reggeli ébredést. Köszönjük, hogy a tegnapi nap, az előző nap, az azelőtti nap, az egész életünk, mindenestől jöhetünk hozzád, és hozhatjuk ezt az egészet. És te meg akarsz bennünket áldani. Köszönjük, hogy a mi terveinket is hozhatjuk eléd, de köszönjük, hogy ezt a nagy elhívás szolgálatot is, hogy segíts, hogy cső legyünk, amin keresztül ma is több ember, lehetőleg mindenki, akivel találkozunk, minimum nyugalmat kap. De tanácsot, jó szót, kedvességet, vagy valamit, ami nem erőlködés, nem neked kell megfelelnünk, hanem te akarsz betölteni minket, hogy túlcsordulva másoknak is adhassunk. Így áld meg a mi napunkat, és add, hogy a nulla innentől kezdve egy pozitív szám legyen. Veled együtt rögtön nagy érték, felbecsülhetetlen érték. És hogy akinek csak megfogjuk a kezét, az még tovább értékesítse a mi nullánkat, a mi értékünket. Hogy ez a sok-sok kis gyarló, szomorú, ilyet félénk teremtmény összekapcsolódva is, te rád tekintve, hogy mi is tapasztaltuk ezt az elmúlt 100 napban, egy hatalmas, felbecsülhetetlen érték legyen. Sokak számára és a mi gyógyulásunkra is. Jézus nevében köszönjük ezeket a reggeleket. Amen.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Hiszen Pál két levelét tanulmányozzuk, a Korintusbeliekhez írott első és második leveleket ebben a negyedévben, és érdekes, fontos kérdéseket beszélünk meg, melyek érintik a mi életünket is. Nem csak a múltban voltak kérdések, amelyeket meg kellett válaszolni, hanem a jelenben is. Fontos dolgok, amelyek életünkben, olyan kérdések, melyeket meg kell tudjunk válaszolni. Köszönöm, hogy velünk tartanak a mai alkalommal, amikor a tanulmányunknak a címe Isten dicsőségére történjen minden. Az alapigét olvasom a Korintusi első levél 10. fejezet 31. verséből. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet Nyáradszeredából. Köszöntöm Tamási Károly lelkipásztort, a Nyáradszeredi gyülekezet lelkészét Isten hozott a Keresztút adásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntelek szeretettel a kedves nézőket is.
1: Ugyanakkor nagyon sok szeretettel köszöntöm Madaras Márton testvért, a Nyáradszeredi gyülekezet egyik presbiterét, akit szintén jól ismernek a kedves televíziónézők egy néhány előző alkalomból. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm a Mata testvért, aki meghívott, és köszönöm azt, hogy itt lehetek.
1: Egy nagyon komoly téma jutott a mi számunkra a mai alkalommal, mert hogy Isten dicsőségére törekedjen egy ember, az valahogy egy természetes gondolat, dolog egy hívő ember életében. De amikor arról beszélünk, hogy minden legyen Isten dicsőségére, akkor lehet egy kicsit elgondolkozunk. Hogyan lehetséges ez a mindennapi életben?
2: Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon időszerű, aktuális kérdés, téma, ugyanis egy olyan világban és időben élünk, amelyben minden az ember körül forog. Az ige felszólít minket, hogy mindent az Isten dicsőségére műveljünk, sajnos a mai ember mindent maga köré próbál állítani. Isten dicsőségére élni azonban azt jelenti, még ebben a modern időben is, hogy az ember nem önmagát helyezi a középpontban, hanem kizárólagosan a jó Istent. Ilyen esetekben a kérdéseket így fogalmazom meg, hogy nem az a fontos, hogy mi az, ami nekem tetszik, hanem mi az, ami Isten tetszését elnyeri. Nem az a fontos, hogy nekem mi a hasznos, hanem az, amit Isten elvár tőlem. Engem hogy látnak az emberek, ez nem fontos, hanem hogy Isten hogy lát az adott pillanatban engemet. És hogy bármit teszek, ha szólok valamit, cselekszek, Isten dicsőségét szolgálja, vagy nem, ez nagyon fontos. A Jelenések könyvében a 14. fejezet 6. versében van egy szép felszólító mondat, hogy néki adjatok dicsőséget. Én úgy hiszem, hogy ha létezett egy idő, amikor nagy fontosságot kell tulajdonítani ennek az igeversnek, az most van. Amikor az én központú ember mindent kisajátít magának. Vissza kell térni Istenhez, és néki adni dicsőséget mindenben.
1: Igaz, a tanulmányunk kihangsúlyozza ebben a kérdéskörben, hogy a bálványimádás az, ami közbe jön, és amikor az öndicsőítés, az öndicséret, amikor az ember magának tesz mindent félre, és elfeledkezik a Jóistenről, akkor már ez is egy bálványimádás. És ma a bálványimádás kérdéskörét is körbe fogjuk járni, de marad a kérdés, mit jelent mindenben Isten dicsőségére élni és szolgálni?
3: Ebben a leckében felmerül az evés, az ivás kérdése. És örök időktől a legnagyobb kérdés az embernek az volt, hogy az evés. Hogyan viszonyulunk a mindennapi életben az evéshez és az iváshoz? Mert a legjobban önzővé az embert ez a terület teszi. Mindent magamnak, én egyem meg, én igyom meg, és lehetne sorolni. De ebben is a mértékletesség a legmeghatározóbb. Például a Galácia 5.22-ben, ahol a lélek gyümölcsei vannak felsorolva, kiemelt helyet foglal el a mértékletesség. És ez nagyon fontos minden ember számára. Minden olyan dolog, amellyel visszaél az ember az Isten törvénye és a természet törvényével szemben, az nem Isten dicsőségét szolgálja. Mert van egy olyan szólásmondás is, amely valahogy így hangzik, lehet, hogy mindannyiunk előtt ismerős, amit eszel, az leszel. Vagy van a másik, hogy nem azért él az ember, hogy egyék, hanem azért eszik, hogy éljen. Óriási nagy üzenete van ennek a gondolatnak, nem tudom, honnan származik az. Az ember mahó kapzsisága visszaélés Isten törvényével. Azért az ember akár eszik, akár iszik, vagy bármit cselekszik, úgy cselekedje, hogy ne az ő dicsőségét szolgálja, hanem Isten dicsőségét.
1: Talán egy-két gondolatban érdemes lenne megkülönböztetni, milyen is lehet egy olyan élet, amiben az Isten teremtménye nem az Isten dicsőségére szolgál és él. Miért is fontos határt vetni dolgok és dolgok között, hogy mit jelent egy olyan élet, amiben Istent követjük, és milyen az, amikor Isten nélküli életről van szó?
2: Akkor kezdjük azzal, hogy milyen a Isten dicsősége fényében éljük életünket. Hát ez abban nyilatkozik meg mindenek előtt, hogy Isten akaratát keressük minden döntésünkben. Az ember próbálja gyakorlatba ültetni a saját akaratát, viszont ha én mindig arra gondolok, hogy mindent Isten dicsőségének fényében kell tegyek, akkor alávetem magamat az ő akaratának. Másodszorban, ez azt jelenti, hogy nem önmagunknak élünk, ugye? Hiszen a bűn lényege, tudjuk, az önközpontúság. Az ember a saját dicsőségét, kényelmét, kívánságait keresi. Isten dicsősége viszont azt jelenti, hogy Jézus legyen az előtérbe helyezve, és Keresztelő Jánossal együtt mondjuk el, hogy annak növekednie kell, nekem alább szállanom. Harmadsorban, úgy kell éljünk, hogy mások lássák, hogy Isten dicsősége rajtunk megjelenik, ugye? Jézus ezt mondta a Máté Evangélium a 5. fejezet 16. versében, hogy úgy fényék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és itt a lényeg, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Olyan életet éljünk, amely Isten dicsőíti. Negyedsorban, hogy tartsuk tisztán szívünket a bálványoktól. A tanulmányban meg fog jelenni többször ez a kérdés. Ha valami fontosabbá válik, vagy valaki fontosabbá válik számunkra, mint Isten, az bálványá alakul. Hasonlóképpen, és már utalt nagyon szépen erre a problémára Márton testvér is, hogy a testünkkel is Istent kell dicsőíteni. Ahogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Tehát ezért az étkezés, az ivás, a pihenés, az öltözködés, a beszéd, a munka és az életmód is lehet Isten dicsőségére, vagy az ellenkezőt szolgálhatja. És még egy gondolatot megemlítenék, Isten dicsőségére élni azt jelenti, hogy mások javára lenni. Áldás lenni mások számára.
1: Köszönöm a nagyszerű gondolatokat. Bárcsak Isten dicsőségére tudnánk élni, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, életünk minden napján. Ha ezt a témakört kibontjuk, akkor bele kell tekintsünk a korintusi gyülekezetnek életébe, és abba, hogy ezeket a gondolatokat Pál hogyan is indította el, és miért hozott tanítást az ők számukra, mi az, amit magunknak következtetésképpen levonhatunk. Ezért hadd olvassuk a korintusi első levél 8. fejezet első 3 versét, az ismerettel szemben álló szeretetet, tehát ezt a két témát Pál apostol hangsúlyozza ki, hogy mit is jelent az ismeret és a szeretet, hogyan függnek egymástól. Olvasom az első 3 igeverset. A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Bálványáldozati húsokról van szó, milyen ismerete volt az akkori zsidó-keresztény közösségnek a bálványáldozati húsfogyasztásával kapcsolatosan? Mit jelentett ez? Lehet, hogy a ma embere nem nagyon fogja meg ezt a gondolatot, hogy bálványáldozati hús.
3: Hát valóban ez a kérdés, ez nemigen vetődik fel a mai életben, ebben a korban, ugye a 21. században. Azonban abban az időben a római és a görögökből lett keresztények, akik pogányok voltak, azok a pogány isteneknek áldoztak. És a pogány isteneknek véres áldozatot vittek. A nagy kihívás volt a bálvány áldozati húsnak a fogyasztása. Mert ugyanis az történt, hogy elvitték a pogány templomba az áldozatot, mint a véres áldozatot, annak egy részét a pogány pap bemutatta, vagy elégette, és egy jó része megmaradt. És a nagy kérdés az volt, hogy a keresztényeknek szabad-e megenni azt a húst, amit árulnak a piacon, mert piacra vitték, vagy pedig úgy is olvastam, hogy a templom előtt volt egy alkalmatosság, ahol a megmaradt húst elfogyasztották. És én csak feltételezem azt, hogy nagyon sok hús lehetett, ilyen bálványáldozati hús abban az időben. Ugye, mert, amint tudjuk, a pogány isteneknek kellett áldozni, mert a több isten imádók, mindennek volt istene a tűznek, a víznek, a betegségeknek, és mindig volt kinek áldozni. Na most mi legyen a megmaradt húsa? És a hús, ugye az akkor nagyobb gondot jelentett a konzerválása, mint a mai világban. Nem lehetett tartani. Hamar túl kellett adni rajta. És én úgy gondolom, hogy hamar megszabadulnak tőle, pénzt is kapjanak belőle azok, akiknek megmaradt az áldozati része, azt piacra vitték, vagy pedig elfogyasztották minél hamarabb. És ez egy nagy kérdés volt a keresztények között. Mert a keresztényeknek, tehát a római közösségből, római pogányokból és a görög keresztények, akik keresztények lettek, megoszlott a vélemény. Egyesek azt mondták, hogy nem szabad ebből a húsból enni. Viszont másik azt mondták, hogy hát miért ne volna szabad? Hát tulajdonképpen van egy olyan, hogy hát nincs is pogány, mert Isten csak egy van, igaz? Nincs pogány Isten. És itt is Pál apostol nagyon bölcsen oldotta meg, mert ebből botránkozások lettek, és a korintusi gyülekezet tulajdonképpen ebből a kérdés miatt két részre szakadt. És vita volt ezek között. És Pál apostol azt mondja, hogy hát, ha valakit megbotránkoztat az, hogy én megeszem a húst, akkor nem eszem a húst. És itt jön a szeretet, igaz? Hogy szeretetből le tudok-e mondani arról, amit szeretnék, vagy amit kíván, ugye az ízlésem, stb. És itt jön be a szeretet, hogy le tudsz-e mondani olyan dolgokról, és ez esetben a húsról, ami másokat megbotránkoztat. És a lemondás ilyen vonatkozásban egy nagy erény a keresztény számára.
2: A bálványokhoz visszatérve egy picit, Pál apostol nagyon jól ismerte a héber iratokat, és ő tudta jól, hogy a héber nyelven létezett négy kifejezés a bálványra. A peszel, ami azt jelentett, hogy faragott kép, vagy kifaragott szobor, de ismerte az elil változatot is, aminek a jelentése értéktelen, semmiség, hamis isten. Még volt a gilulim, undorító dolgok, szennyes bálványok, és az acáv, kifaragott, megformált bálvány. Na most visszatérve a jelenlegi helyzethez, az ismerettel összefüggésben. Pál apostol ezt írja az első korintusi levél 8. fejezet 4. versében, és a második megvilágításra utal a bálványra nézve, tudjuk tehát, hogy a bálvány semmi a világon. És hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Tehát ez az ismeret miben nyilvánult meg náluk? Egy, hogy a bálvány az nem valódi Isten. Másodszorban, hogy a hús önmagában nem közelít Istenhez, és nem is távolít el tőle. Az étel pedig nem tesz minket kedvessé Isten előtt, olvassuk az 1. Korintusi levél 8. fejezet 8. versében, mert ha eszünk is, nem leszünk különbek, ha nem eszünk is, nem leszünk alávalók. Harmadsorban, a keresztény ember szabadságban élhet, és nem szabad a babonás félelem vezesse őket, mint ahogy az akkori keresztényeknél létezett egy ilyesmi. És negyedsorban, hogy a teremtett dolgok önmagukban nem lehetnek istenek, és nem uralkodhatnak az embereken. És az igazi kiegyensúlyozott keresztények ezeket meg kellett értsék, hogy a bálványok azok nullák, semmit nem jelentenek, semmi effektus, hatás nem lehet az ők életükre.
1: Azt mondja Pál, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, vagy teheti őket, akkor milyen értelemben tehette őket ez, vagy más ismeret felfuvalkodottá? Vagyis hogyan álltak akkor így a szeretettel szembe, vagy a másik oldalon?
3: Hát ugye ez minden időben, abban a korban is, ebben a korban is, azt lehet látni és tudni, hogy akinek van tudása, vagy ismer valamit, az lehet, hogy élet és hivatkozik arra. Hát én jobban tudom. Én olvastam, én jobban tudom. Azonban van, aki nem úgy hiszi, ugye? Nincs akkora tudása, de nem úgy hiszi. Azonban itt ebben a kérdésben csak a szeretet a döntő. Mert ha a Korintus 13-at ugye olvassuk, a szeretet dicsérete, és ott azt olvassuk a második versben, ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, ha egész hitem van, úgy, hogy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Tehát, ha a szeretetet nem gyakoroljuk ilyen vonatkozásban is, akkor talán, mert gondolj, képzeljük el, én el tudom képzelni azt, hogy ott van a pogány templom előtt, és elképzelem, hogy voltak ott valamilyen asztalok az akkori kornak megfelelően, akkor voltak ott esetleg padok, vagy valami székek, ott elkészítették a húst, megették. Vagy elvitték a piacra, árusították. Akkor jöttek a keresztények, akik már ugye a gyülekezetben találkoztak, esetleg evett itt a templom körül, ebből a húsból, vagy vásárolt a piacon, és a másik testvér meglátta. És akkor a gyülekezetbe kérdőre mondta, hát te ettél bálványhúst? Hát te nem szabad enni, igaz? És megvolt a nagy vita, és megvolt az a megosztó kérdés, ami megosztotta a gyülekezetet. Ezt a kérdést igazából csak a szeretet síkán lehet megoldani.
2: Annyi nagy tudású emberrel találkoztam az életben, akiknél lenyűgözött az alázat. Aki igazán szereti Jézust, az soha nem felfúvalkodott. Még ha magas intelligenciával is rendelkezik, sok ismerettel is rendelkezik. A korintusi gyülekezetben ez volt a nagy probléma, hogy ugye rendelkeztek bizonyos ismerettel, de ez felsőbbrendűséget váltott ki bennük. De ez nem jelenti azt, ha rendelkezett tudással, hogy ez feljogosít, hogy lenézd a fele barátodat. Lenézed, ahogy mondja Pál, a gyengébb lelkiismerettel levő testvéreket. A tudás fontosabb volt számukra, mint a hittestvéreik lelki üdve, oda jutottak már. És elfelejtették azt, hogy a keresztény szabadság az nem szabad öncélú legyen. Mindenki egyénileg eldönti, hogy cselekszik, és az ismeret nem vezette őket alázatra. Pál ezt mondja az 1. Korintusi levél 8. fejezet 2. versében. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. És a helyes tanítást helytelen jellemmel képviselték. És ez nagyon fontos dolog. minél több ismerettel rendelkezünk, annál inkább meg kell alázzuk magunkat, és elismerjük, hogy azt is Istentől kaptuk.
1: Igen, itt az ismeret talán arra is vonatkozik, hogy egyeseknek az ismerete, a meggyőződése az volt, hogy a bálványáldozati húsból nyugodtan lehet fogyasztani, mert hát csak egy teremtő Isten van, és a többiek azok csak képzeletbeli alkotások, és nem istenek. És ezzel az ismerettel, szeretet nélkül fogyasztották, tehát szeretet nélkül értelemben, hogy azok, akik pedig az ellenkező oldalon voltak, és azt mondták, hát nem lehet ezt a húst elfogyasztani, mert mégiscsak az ördögnek hódolunk be ezáltal, konfliktus helyzet adódott, és akik ezt az ismeretet felfogalkodott módon szeretet nélkül gyakorolták, és megbántották azt, aki másképpen gondolkodott, akkor itt jött a konfliktus helyzet. Ma hogyan állunk ebben a kérdéskörben? Azért hadd olvassuk el a 10. verstől, Korintusi első levél 8. fejezet 10. verstől kezdődően az igéket, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivel hogy erőtelen, nem arra indítatik-e, hogy megegye a bálványáldozatot? És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyad fia, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Annak okáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyám fiát, inkább sohasem eszem húst, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam. Mi a helyes magatartás ma? Jól lehet, nem a bálványáldozati húsról beszélünk, hanem a mindennapokban, amikor olyan kérdések, amik ilyen penge élen mozognak. Meg is teheti egy hívő ember, nem is teheti meg egy hívő ember. Hogyan járjunk el, hogyan viszonyuljunk azért, hogy ne vétkezzünk Krisztus teste ellen?

0: Ugyanaz. Na most, ha engem meghívnak, valaki meghív, hogy hát gyere testvér, így áll, megkínálok, de nem, nem, de gyere, gyere, bemegyek, akkor hát neked veszek alkoholmentést. Esetleg ő, ha olyan, akkor iszi alkoholos. És jön valaki, ugye, jön valaki be, és meglátja, mit mond. A kérdés, hogy hogyan kerülhető el. A kerülhető az, hogy én kerüljem el ezeket a helyzeteket. Ez a bős megoldás szerintem.
1: Igen. A hívő ember felelős a saját példájáért. Ez egyértelmű, ezt magunkévá kell tegyük, de másfelől nagyon meghúzódik bennünk a kritizáló, lekicsinlő lelkület, hogyha valaki másképpen cselekszik, jár el, azonnal megbíráljuk, talán emberek előtt is megszégyenítjük. Kérdezted, hogy ez napjainkban hogy nyilvánulhat meg? Hát én szemtanúja voltam ilyen jeleneteknek is sajnos, hogy a más gondolkodás, ami nem jelentette azt, hogy átléptek határokat, hanem egy picit árnyalatban másképpen látta a dolgokat, viszont a kritikák özönne borította el őket. Tehát a gyengébb testvér lelkiismeretét nem szabad megsérteni. Mi annyira hajlamosak vagyunk sokszor, hogy belegázoljunk a mások lelkiismeretébe. A testvér elleni vétek Krisztus ellen is vétek. Mikor az atyafiak ellen vétkeztek, írja Pál az 1. Korintusi levél 8.12-ben, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. És ezt milyen nehéz megérteni. És a szeretet fontosabb, mint az önérvényesítés. Ezt már többször kihangsúlyoztuk, a szeretetet ebben a műsorban. Igen.
2: Gondolom, hogy ez kölcsönösen érvényes mind a két félre, mert akkor, amikor azt gondoljuk, hogy ki a gyengébb testvér ebben a kérdésben, talán ő a határozottabb és a meggyőződöttebb bizonyos kérdéskörben. Talán ez kölcsönösen, gondolok itt korunkra, környezetünkben, az adventizmusban, kölcsönösen oda kéne figyeljünk egymásra, nem lenézni egymást, igaz, amikor különbözőképpen gondolkodunk, de nem eltérően Krisztus testétől, hanem más árnyalatokban, nagyon szép volt ez a megközelítés, ez az egyik, illetve akkor, amikor aki jobban ragaszkodik a keretekhez, illetve az, aki kevésbé ragaszkodik a keretekhez, mindketten a szeretetet kéne gyakorolják, és mindketten el kéne fogadják a másikat, csak hogy mindegyiknek a megközelítésében az van, hogy ő képviseli az igazságot. És az igazságot azt meg kell védeni, az igazságot nem lehet szó nélkül hagyni, hogyha azt valaki le akarja tiporni. És akkor ebből adódnak a konfliktus helyzetek. Pál apostol a keddi részen beszél arról a tanulmányunk, tanulni a múltból, kihangsúlyoz egy múltbeli helyzetet. Lássuk, mi mit tudunk a számunkra kiemelni ebből a történetből, hiszen azt látjuk, hogy a bálványimádás bűne, amikor önmagunkról nem tudunk lemondani, igaz, mert az egyik nagy bűn a bálványimádásban, vagy az egyik nagy tévedés, amikor az önmagunk véleményéről nem tudunk lemondani, mert hiányzik a szeretet belőlünk a testvérünkkel szemben. És itt nem elvekre gondolunk természetesen, hanem a vélemény különbségekről beszélünk. Így említi meg Pál apostol a gondolatokat a 10. fejezet 4. versétől, és mindnyáján egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedveli az Isten, mert elhullának pusztában. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, aképpen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, mint megvan írva, leül a nép enni és inni, és fel kellének játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok között paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértettek némelyek, és elveszének a kígyó miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ők közülük zúgolódnak némelyek, és elveszének a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtunk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Pál apostol több múltbeli eseményre utal, és a hangsúlyt a példára helyezi, illetve arra, hogy mindjárt egy lelki eledelt egy lelki italt fogyasztottak. Mit is jelent?

0: rend, ez az egység, és mi az, ami elrontja ezt az egységet Isten népében?
1: Krisztus már az Ószövetségben is jelen volt. Erre akar elsősorban fényt vetni Pál apostol, és hogy a kőszikla Krisztus előképe volt, szilárd, megbízható, életet adó forrás a pusztában, a víz Isten életadó kegyelmét jelképezte, és a megütött kőszikla Krisztus golgotai áldozatának volt az előképe. Mózes ráütött a kősziklára, és víz fakadt belőle, ugye? Ézsaiás erről így ír, hogy megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. A lelki ital pedig azt jelenti, hogy a csoda mögött mindig egy különleges lelki tanítás húzódik meg, és hogy a kőszikla követte őket, ez Isten folyamatos gondviselésére utalt. És hogy másfelől a kiváltság önmagában nem ment meg. Izrael népe különleges kiváltságnak örvendett, viszont mivel nem ápoltak helyes kapcsolatot Jézussal, a kősziklával, ez önmagában őket nem mentette meg.
0: Mit jelent ma a bálványimádás keresztény közösségekben, a modern ember életében? Tudnánk esetleg óvatos példákat hozni, amely tanításunkra lenne a bálványimádással kapcsolatosan, hiszen Pál óva a bálványimádástól.
2: Sok minden lehet bálványa az embernek, a mai világban is, nem muszáj azt kőbe faragni, nem muszáj azt aranyba önteni, nem muszáj csontból kiformálni, mert sok minden lehet. Például, és a 21. de már a 20. században is nagy hangsúlyt kap, hogy a pénz. A pénz. A világ egyetlen oszlopra van felépítve most. Úgy fogalmaznám meg én, ez a pénz. Ha van pénz, van élet, nincs pénz, nincs élet. Tehát a pénz, ez lehet bálvány. A pénz, ameddig nem ural tégedet, az jó addig. Mikor kezd a pénz tégedet uralni, akkor már bálványá válik. Mert akkor neked minden a pénz, minden a pénz. Én beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ha ő a bizonyos napon, azon a napon nem tudott annyit keresni, amennyit eltervezett, ilyen nem tud aludni. Ez mi az? Ez egy bálvány. Vagy ott van a vagyon, igaz? Vagyonba bíznak. És az Úr Jézus is sokszor utal a vagyonra. Ez lehet egy bálvány. Hát nem én építettem, nem én csináltam. A hatalom, ugye látjuk a világban, amikor valaki hatalmat kap, akkor hogyan él vissza vele. Lehet a hírnév, lehet a pozíció, de lehet a mai világban a digitális eszközök. Ez egy óriási nagy kihívás a mai ember számára. Mert ha megnézed, kimész az utcára, hát ritka az a személy, akinek ne legyen a kezébe egy digitális eszköz, és majdnem összeütközül, mert oda figyel mindenki. Tehát ez is lehet, attól függ, hogy milyen szinten használja. A digitális eszközük, a munka. Van, aki csak a munkának él, igaz? Nem számít, nem is tudja, hogy a napnak még szakába, vagy a hétnek milyen napján él, mert éjjel-nappal dolgozik. Ez is lehet bálványimádás. Önérdek. Az én központi szerepe. Én magam is lehet magamnak bálvány. Hát nem én. Hát nem azért tanultam. Nem azért keresek annyi pénzt, stb. Hát én így gondolom, hogy a mai világban ezek a modern bálványok lehetnek az ember számára.
1: Én még hozzáadnék egy dimenziót. Tehát minden olyan tárgy, vagy személy, és most a személyre térnék ki egy picit, mely fontosabb nekem, mint Isten, az bálvány. És most a személyekre térnék egy picit ki. Ma nagyon sokan sok személy előtt hódolnak. Ugye a héten voltam egy ilyen jelenetnek a szemtanúja, a tévék is mutatták, hogy ugye Nadia Comăneci ezelőtt 50 éve nyerte meg Montrealban az aranyérmet, és az egyik híres román énekesnő szabályosan letérdelt előtte. Tehát mi kifejezhetjük tiszteletünket ugye az emberek iránt, azért, amit tettek, viszont megvan mindennek egy határa. Tehát vigyáznunk kell, hogy mennyire istenítünk, dicsőítünk embereket is. Az lehet egy lelkész, az lehet egy egyházterületi vezető, bárki, akit fontosabbnak tartunk, mint Jézus, egy bálvány lehet.
0: És hogyha még egy lépést teszünk, és hogyha Jézus idejében megnézzük a zsidókat, akkor azt látjuk, hogy a vallás egy bálvány volt. Mert a zsidókban, vagy a zsidók életében nem az ember volt a lényeg, hogy az embert megmenteni, hanem a vallást kellett megtartani. És jön Jézus, és nem a vallást tiszteli, hanem az embert szereti és menti meg. És talán sokszor napjainkban, közösségeinkben ugye nagyon fontosak a keretek, a szabályok, de ezzel emberek lelki életét bántjuk, és alkalmatlanul vagy helytelenül alkalmazva egyházi szabályokat árthatunk olyan személyeknek, akikkel másképpen lehetett volna eljárni, törvénnyel és szeretettel egyaránt. Tehát a vallás is lehet, és sokszor az a megközelítés, amely bennünk van egymás iránt, ami egyfajta bálvány, mert mindenek előtt az, és hol van az isteni szeretet, hol van az, amikor Isten megbocsájt és felemel. Van egy gondolat még, amit a tanulmányunk végén kiemelnénk, de mondd kérlek a...
1: Igen, tehát említetted a gyülekezeti életet. Olykor ugye a templomokban, imaházakban bizonyos testvérek, személyek bálványnak tartják a saját helyüket, és ha ne talán valaki más elfoglalja, milyen nagy botrány tör. Ugye, tehát említetted a kereteket. Itt nem ilyen szabályokról, bizonyos bibliai alapelvekről beszélünk, hanem hogyha egy kis más szögbe teszed az asztalt, már problémát jelent. Ha egy másik irányból megyünk fel a szószékre, problémát jelent. Tehát nem szabad bálványjá tegyük ezeket a helyzeteket sok. Ezt akartam.
0: Köszönöm a jó gondolatokat.
2: És például nagyon gyakran lehet hallani azt, hogy imádom a macskámat, imádom a kutyámat, ugye? Vagy bizonyos ételeket, igaz? Imádom, mit tudom, azt a bizonyos ételt. Na most az ember nem is gondolja át, hogy ennek a szónak, hogy imádom, milyen jelentősége van. Mert kit lehet imádni? Csak is Isten, és nem is szabad mást imádni. Mert ugye az első parancs, illetve a második parancsolat azt mondja, ne legyenek néked idegen isteneim én előttem.
0: És itt van a tanulmányunkban a szeretet törvénye, parancsa, amivel győzni tudunk a bálványimádás felett. Az első és a második parancsolat, igaz, szeresd az Urat, az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. Ezzel fejezi be, ezzel a gondolattal a tanulmányunk a témát, de van még egy gondolat, amit szeretném záró gondolatként 3 percben, hogyha átbeszélnénk, óvás a bálványimádástól, illetve elkülönülés a világi élettől, hogy megvan-e ez még a kereszténységben, az adventizmusban. Pál azt mondja a 10. fejezet 19. versétől, mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálvány áldozat valami, sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek, nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. És a tanulmányunkban szép magyarázat van, mely hangsúlyt tesz arra, hogy mennyire fontos lenne elkülönülni és határvonalat húzni ma is a szent és az istentelen dolgok között az életünkben. Hogy látjátok ezt, kedves meghívottak, és a záró gondolatokat, ha meg tudnánk fogalmazni most a beszélgetésünk végén?
2: Most, hogy lehet védekezni a bálvány imádására a keresztény embernek, ugye? Elsősorban, ugye, Isten törvényének az első helyre való helyezés. Ezt nem ember mondja, Isten mondja, és amit Isten mond, azt követni. a Biblia tanulmányozása, Szentírás tanulmányozása, ugye? Akkor lehetne folytatni az önvizsgálat. Az embernek legyen önvizsgálata, hogy van ezt, jól teszem, mit mond Isten igéje, megtehetem, ne kérdezzem olyanokat, akik félrevezetnek, hanem kérdezzem Istent az igén keresztülem. Továbbá én fontosnak tartom a közösségápolás. Légy a közösségbe. Ma a közösségápolás az formája alakítsa a hívő ember jellemét, magatartását, és ugye közösen együtt meg tudjuk beszélni ezeket a kérdéseket, és együtt tudunk imádkozni, ha vannak problémák, egymást tudjuk segíteni. Az erősebb segítheti a gyengét, igaz, és kötelessége is, és így lehetne sorolni tovább.
1: Fel kell ismerni a szív rejtett bálványait. Az ember sokszor nem látja azonnal, hogy mi uralkodik rajta, ezért fogalmazzuk meg a következő kérdéseket. Mi az, amit jobban szeretek Istennél? Tehát önvizsgálatot tartani. Mi az, amitől jobban félek, mint Istentől? Mi az, amiért kész lennék megszegni Isten akaratát? Mi az, ami elveszi az imádságra, az íget tanulmányozásra, a szolgálatra, a családra szánt időmet, ugye? Mi az, amit mentegetek, bár a Szentlélek figyelmeztet, hogy ez téves dolog, ugye? Naponként újítsa meg a szövetségemet, hűségemet Isten iránt, maradjak távol azoktól a helyektől és hatásoktól, amelyek bálványokhoz kötnek. Ezt Pál apostol így fogalmazta meg az 1. Korintusi levél 10. fejezet 14. versében, hogy kerüljétek a bálványimádást, kerüljétek, ugye? És ápolni kell az Isten igével való kapcsolatot. Hálás szívet kell ápolni, és nem szabad mentegetni soha a kompromisszumot. A bálványimádás gyakran önigazolással kezdődik. Az ember ezt mondja, ez nem olyan nagy dolog. Mások is csinálják. Nekem ez nem árt, én tudom kezelni, Isten megérti. Tehát vigyázat, veszélyes zónában vagyunk, és mindent Isten dicsőségének mércéjével kell megvizsgálni. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.
0: Köszönöm ezt a végszót, és köszönöm a tartalmas hozzászólásokat, magyarázatokat. Jóisten áldjon meg, kedves testvéreim, mindannyiunkat. Amen.
2: Amen.
0: Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak ezen az izgalmas beszélgetésen. Gyakorlati megközelítéseket is hallhattunk, bárcsak alkalmazni tudnánk az életünkben. Segítsen meg az Úr erre. Kérem, maradjanak még velünk, mert a soron következő zeneszám után a rendszeres bibliaolvasás során felmerülő kérdéseket fogjuk megválaszolni együtt Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

0: Nagy örömmel üdvözlöm a kedves tévénézőket Isten kegyelméből. Itt lehetünk, és az újabb megadott kérdéseket találhatunk választ. Tanulmányoztuk a Jób könyve 23. fejezetétől egészen a 29. fejezetéig terjedő igéket, és válaszokat fogunk találni a megadott kérdésekre. Valamint átvettük Ellen White-t az Étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezetében, az állati zsér és vér alcímtől az összegzés alcímig. Az első kérdésünk a mai alkalommal így hangzik. Ki perelne Istennel, és ki szabadulhatna meg a bírájától örökre? Ez egy érdekes gondolatot mond Jób a 23. fejezet 7. versében, mégpedig ezt mondja, ott egy igaz perelne ő vele, azért megszabadulhatnék bírámtól örökre. Egy érdekes gondolatot tár elénk, hogy az igaz perelhetne Istennel. Ez különösen hangzik, de itt azt fejezi ki Jób, hogy vágyott Isten elé állni, mert hitt abban, hogy az Úr ismeri az ő szívét. Amikor az Istent olyanok vagyunk, mint egy nyitott könyv, őszintén és becsületesen járunk, akkor az Isten nem bíránk lesz, hanem megmentőnk. És ezt a nagyon szép gondolatot tárgyalunk Jób, hogy járjunk tisztán és őszintén Isten előtt, és akkor idézem, hogy perelhetünk vele, akkor elé állhatunk, mert nekünk nem bíránk lesz, hanem üdvözítőnk. A második kérdésünk, Jób szerint mivel nem törődik Isten? Itt a 24. fejezetben nagyon sok ige beszél, és nem tudnék csak egy igét olvasni, de elolvassuk a 24. fejezetet, ott többször említi azt, hogy hogyan élnek a gonoszok, és miket tesznek, és úgy tűnik, mintha Isten nem törődne a gonoszok igazságtalanságával, mindaz, ami le van írva. És ez hasonló a mai világban is, azt mondják, hogy ha van Isten, miért engedi meg? Jobb sem értette ezt az egészet, és Isten nem avatkozott azonnal közbe, de sok hívő embernek ma is ez a kérdése, miért engedi ezt Isten, miért marad büntetlen a gonoszság? Isten kegyelme az, amíg fenntartja a gonoszokat is, mert minden ember üdvösségét, megtérését szeretni, és a gonoszoknak még van kegyelem idő, de a gonoszságnak egyszer vége lesz, egyszer Isten pontot tesz minden rossznak a végére, és kinyilatkoztatja az ő igazságát. A harmadik kérdésünk, Isten szemében ki féreg és ki hernyó? Most ezt nyelvképes értelemben kell értenünk. Itt Jób könyvében megtaláltam a választ a 25. fejezet 6. versében. Azt mondja, mennyivel kevésbé a halandó, aki féreg, és az embernek fia, aki hernyó. Tehát itt az emberről beszél, aki Istenhez képest, akár csak egy tárgy, egy felhőkarcolóhoz képest, nagyon kicsiny, akár olyan, mint egy féreg, vagy mint egy hernyó. Az ember sokkal kisebb, az emberi gyengeséget mutatja be, mulandóságát Istenhez képest. Az ige, és Isten ige mindig elénk tárja azt, hogy mennyire kicsik vagyunk, mennyire gyengék, de mégis az, hogy mennyire értékesek vagyunk Isten szemében. Annyira értékesek vagyunk, hogy Isten még mindig a megváltásért törekszik, nem csak azért, nem csak a mi, hanem mindenki, minden egyes ember életében, akármilyen kicsi legyen az, és akármennyire bűnös Isten a megtérést, és a bűnbocsánatot, és az új életet, az újjászületést hirdeti. A negyedik kérdésünk egy nagyon szép gondolata terelő kérdés, honnan terem a kenyér? Újból szimbolikusan kell értenünk, és a Jób könyve 28. fejezet 5. versében találjuk a választ. Azt mondja, van föld, melyből kenyér terem, aland pedig van forgatva, mint egy tűz által. Jób itt a föld gazdagságáról beszél. Az ember dolgozik, vet, arat, de végső soron az Isten az, aki mindig az ő kegyelméből megadja a növekedést, megadja az aratás bőségét, és megadja azt, hogy éljünk. Az Isten kegyelme az, hogy van mit ennünk, hogy van termés, hogy vannak mindennapjaink, hogy van napfény, van eső, van víz. Sokszor ezeket mind természetesnek vesszük, hogy felkelünk és kinyitjuk a hűtőt, hogy bemegyünk a kamrába, hogy elmegyünk a piacra és vásárolunk, de minden mögött ott van Isten, és Isten mindennek a forrása. Legyünk hálásak azért a sok dologért, amit kiveszünk Isten kezéből. Az ötödik kérdésünk, mit ne tegyünk a közösségi tagság próbakövévé? Az Étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezetéből azt vettem észre, hogy Ellen White figyelmeztet bennünket arra, hogy az étrend reformot nem szabad a gyülekezeti tagság próbakövévé tenni. Mit jelent ez? Az, hogy fontos az életmód, de nem az üdvösség alapja. Ha egy ember csak a külső szabályokat teszi a hit központjába, akkor ítélkezővé válik, elveszítheti a szeretetét, és elhomásítja az evangéliumot, ami a jó hír üzenete. Az igazi kereszténység központjában Krisztus áll. Az egészségügyi reform célja segíteni az embert, tisztában, hogy tisztában gondolkodjon, közelebb kerüljön Istenhez, nem pedig az, hogy egymást méricskéljük, vagy egymást elítéljük. Tehát fontos az egészségügyi reform, de fontosabb a Krisztus központú élet és az egymáshoz való krisztusi indulatban való szeretet. Ezek lettek volna a kérdések, és azokat már megadott válaszok. Kedves tévénézők, folytassuk a következő héten is a tanulmányozó kérdéseket, és Jób könyvéből a 30. fejezettől a 36. fejezetig tanulmányozzuk át az igéket, valamint az Ellen White Étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezeténél maradva. Az Étrend reformja című alcímtől a fejezet végig tanulmányozunk. Addig is az Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal, a viszontlátásra.
1: Köszönöm, hogy a mai alkalommal velünk tartottak. Az Isten dicsőségére történjen minden tanulmányunkat tekinthették meg, de szeretettel várom Önöket egy újabb beszélgetésre egy hét múlva, amikor a lelki ajándékok fontosságát fogja Pál apostol megmagyarázni a közösségnek, vajon mi mit tudunk mindezekből tanulni. Köszönöm, hogy velünk lesznek egy hét múlva is. A viszontlátásra!
2: 33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, sok szeretettel üdvözöljük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az Egek beszélik Isten dicsőségét című beszélgetés sorozatunkat tovább folytatva, a Sorsforduló napja címmel beszélgetünk. Köszöntjük állandó stúdióvendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozott a stúdióban.
2: Hasonlóképpen sok szerettel üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatót. Különösképpen az esztendőnek eme jelentőségteljes pillanataiban kívánhatunk egymásnak szívből őszintén áldott új esztendőt a 2016-os évre.
1: Hát akkor kezdjük el mai bibliai utazásunkat, tegyük meg, ahogy stílusosan ezt mondani szoktuk, a lépéseket az igazság útjának mai szakaszán is, és forduljunk most is Isten igéhez, ahogy azt mindig tenni szoktuk. Kiinduló pontnak két igét használunk a mai beszélgetésünk során. Az egyik írva van a Róma beliekhez intézett levélnek 14. fejezetében, a 12. versben. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. És ugyancsak kiinduló pontul szolgál egy másik bibliai ige is, ami ezúttal az Ószövetségben van megírva, a Prédikátor könyve 12. fejezetének 16. versében. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Beszélgetésünk keretét, pontosabban annak végpontját pedig két másik ige jelzi. Az egyik a Példabeszédek könyve második fejezetének első 6 verse. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére eljutsz. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. A másik ige pedig, amivel szintén zárjuk beszélgetésünket majd, a Jelenések könyve 11. fejezetének 18. és 19. verseiben található. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. A fent idézett ige szakaszok hogyan vetítik rá fényüket a földi törvénykezés vizsgálati ítéletére, az ügy tárgyalására, az ügyész, ügyvéd és bíró bevonásával, valamint az ítélet végrehajtására? Hogyan használja fel a Biblia ezt az ügyrendet a mennyei ítélkezés jobb megértésére?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Már a cím szavaiból megérthetjük, hogy ez alkalommal egy életbevágó fontosságú kérdés kerül megtárgyalásra. A sorsforduló napja. Hát igen, amikor Jézus visszatér erre a földre, valóban beáll egy magasztos, egy dicsőséges sorsfordulat Isten gyermekei számára, akik Krisztusban éltek, és akik Krisztusban tértek pihenőre, és beáll egy tragikus fordulat, a visszavonhatatlan vég a gonoszok, az istentelenek, az istentagadók részére. Így tehát, amikor Jézus visszatér a földre, eltérve attól, hogy most nagyon heterogén, sok színűséget mutat az emberi társadalom, akkor csak két osztály lesz. Az üdvözülendők és a gonoszok. Az üdvözülendők és az elveszendők. Mivel Krisztus magával hozza a jutalmat, illetve a büntetést, azért szükségszerű, kedves hallgatóim, hogy jövetele előtt ítélet legyen, amely meghatározza, ki mit fog kapni, jutalmat vagy kárhozatot. Figyeljük csak meg! A földi törvénykezésben az ítéletnek három szakasza van. Meggyőződésem, hogy nem a menny vette például a földi ítélkezés módszerét, hanem fordítva. Tudva vagy tudat alatt, de a földi ítélkezés, törvénykezésben is három szakaszt különböztetünk meg. Az első, az egyes esetekkel kapcsolatos tények megvizsgálása. Vizsgálati ítélet. A második, az ítélet letárgyalása. Tulajdonképpen megbeszélése, mérlegelése. És végül a harmadik, az ítélet kihirdetése és annak végrehajtása. A világegyetemet érintő nagy ítélkezés esetében is így van. A vizsgálat, figyeljük meg jól, a Biblia tanítása szerint most folyik a mennyben. Mindenikünk személye külön-külön átmegy a vizsgálati ítélet folyamatán. Ma este Pál apostol írása alapján egy törvényszéki idézést közvetítünk a világegyetem királyától. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Róma 14:12. Egy régi stílusú prédikátor, Richard Fuller, a következő megkapó szavakkal akarta ezeket a tényeket hallgatói szívébe vésni. Mindnyájan közeledünk Isten törvényszékéhez. Bármilyen eltérőek is útaink, egy közös pont felé tartanak. A fiatalok rugalmas járással lépkedve. Az öregek tántorgó lábakkal haladnak. A gazdagok ragyogó fogatukkal hajtanak. A keresztény, aki Isten törvényeiről énekel, zarándokol. A bűnös, aki Jézus irgalmát tapodja, és lábbal tiporja vérét, siet az ítéletre. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt. Így mutatja be egy úgymond régi módi, de nagy igazságokat megfogalmazó prédikátor Richard Fuller. Hát én sokszor tűnődtem el azon, hogy vajon mit mondana Fuller ma? Talán ezt? Több mint 7 milliárd ember, a mi emberi családunk közeledik Isten végső nagy törvényszéki tárgyalása felé. Ösvényünk, amely úgy tűnik különböző irányból hoz elkerülhetetlenül az emberi sors közös pontját, Isten csodálatos fehér trónja felé tart. A kábítószerektől, bűntől és tiltakozó propagandától megzavart és felzaklatott fiatalok is haladnak az ítélet felé. Az idősek az öregek otthonából tántorognak az ítélet felé. A gazdagok Rolls-Royce-on vagy Cadillac-on hajtanak ugyanazon ítélet felé. A keresztények, akik közösségi és egység ideálokért áruba bocsátják Krisztust és a Biblia tanításait, zarándokolnak az ítélet felé. A bűnösök, akik feslettségükkel büszkélkednek, megjelenítve azt a filmvászton, hirdetőtáblákon, képeslapokon és a levegőben sietnek az ítélet felé. Figyelj! Hallja meg mindenki, amit Pál apostol mond. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt. Az emberi lét egyik legjelentősebb ténye, hogy kötelesek vagyunk személy szerint elszámolni Istennek. A Teremtő minden egyes embert felelősségre von. El kell számolnunk alkotónknak a legdrágább ajándékkal, az élettel. Vagyis, hogyan használtuk fel azt. A Biblia egyik legnagyobb igazsága egyszerűen ez. Az ember erkölcsi lény, aki személy szerint felelős tetteiért. Ez a tény megkülönbözteti az élet minden más formájától. Számadással tartozik azért, amit tesz. Egy állat nem felelős viselkedéséért. És nem tartozik számadással, alkotójának. De az ember igen. Az akarat az ember természetének az a képessége, amely minden más képességet uralma alá hajt. Az akarat, a döntés vagy a választás képessége. Mitől vagy te sajátosan egyéni? Nem te választottad szemed és bőröd színét, a várost, amelyben születtél, még szüleidet sem. Mivel sem származásodat, sem környezetedet nem te választottad, az egyetlen dolog, ami valóban egyénivé tesz, az erkölcsi döntés képessége. A döntés képességét minden ember megkapta, mihelyt egy kis gyermek megszületik, a Szentlélek kezdi késztetni a lelkét, hogy helyes döntésekhez segítse. Így Jézus, az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már születésünknél kezdve befolyásolja életünket. Ezért az ítélet nem más, mint az ember egész életének alapos megvizsgálása. A nagy kérdés ez: biztonságos-e ezt a férfit vagy nőt mennybe vinni? Hűséges-e vagy lázadó? Hogyan fogadta azt a csodálatos áldozatot, amit Krisztus érte hozott? Szereti-e a menny társaságát? A Biblia azt tanítja, hogy a mi kis világunk az egész világegyetem számára tankönyv. Korintus első levél 4. fejezete 9. verse kinyilatkoztatja, mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. A mennyei lények látják a bűn következményeit, a betegséget, a halált, a gyűlölködést, a kapzsiságot, a háborút, a bűnös kívánságokat, és nem akarják ezt az ártalmas dolgot beengedni a mennybe. Nem vállalják ezt a kockázatot. A vizsgálati ítéletnek nem az az elsődleges célja, hogy Isten meglássa, ki igaz és ki gonosz. Ő különben is mindent előre tud. A mennyei lényeknek kell meglátniuk, hogy mindazok, akiket Isten a mennybe fog vinni, szeretik a menny lakóit, és nem fogják megrontani azt a környezetet. Nekik kell meglátniuk, hogy Isten igazságosan és méltányosan kezeli a bűnt. A mennyei lényeknek. A vizsgálati ítéletnek az a célja, hogy megmutassa, vajon az üdvözültek őszintén elfogadták-e Krisztus értettük hozott áldozatát, és lelkük legmélyén hűségesek-e a Golgota Krisztusához? Ezért szükség van, kedves hallgatóink, minden egyes élet alapos, precíz megvizsgálására. Mennyire lesz személyes ez a vizsgálat? Kérdezed. Figyeld meg a Szentírás ígéit, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Prédikátor 12.16. Az ember igazi énje minden kendőzéstől és színleléstől mentesen fog szembesülni az életet ismertető feljegyzéssel. A kettős életek bezárt szekrényei kinyílnak, és a sötét sarkuk a Szent Isten reflektorfényébe kerülnek. A bűnök, amelyeket egyesek titokzatosnak neveztek, egyáltalán nem azok. A sötétség leplével álcázott, emberi szemek elől eltakart és elrejtett bűnök napvilágra kerülnek. Azon a napon hazugságok, profán dolgok az ítélet elé kerülnek. Krisztus kijelentette, Máté 12, 36-37.

0: Így lesz.
1: Tudva levő, ha egyszer idézőt kaptunk tárgyalásra, az elől hátrányos következmények nélkül nem lehet kitérni. Hasonlóképpen lenne ez a mennyei ítélkezés esetében is. Milyen mérehatóak és tüzetesek a mennyei ítélőszék előtt tárgyalt ügyeink?
0: Ma este, kedves barátaim, ügyünk a menny ítélőszéke előtt van. Idézést kaptál, testvérem, ami elől nem lehet kitérni. A mennyei bíróság sokkal mélyebben kutat az ember személyes életében. Mint bármely földi törvényszék. Pál apostol hangsúlyozottan kijelenti. Azért idő előtt semmit sem ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete. 1 Korintus 4:5. Még a gondolatok is feltárulnak az ítéletben. A cselekedetek csupán a gondolatok következményei. Hogy az ítélet igazságos legyen, mélyebben kell vizsgálódnia, mint ahogy az ember teszi. A lélek mélyére kell hatolnia. A lelked legmélyebb sarkaiban is egészen Krisztusé vagy? Ki van a szíved mélyén? Ki irányítja gondolataidat? A hangfelvétel modern felfedezések egyik érdekes területe. Annyira megszoktuk a magnetofonokat, kazetofonokat, és azt, hogy halljuk a saját hangunkat, hogy ma már nem is nagyon törődünk vele. De 30-40 évvel ezelőtt azonban a magnetofon nagyon is újdonság volt még. 1980-ban Amerikában járva egyik barátom megajándékozott egy 2 kazettás magnetofonnal. Hát nem tudom, hogy akkor ki volt boldogabb, mint én, és nem tudom, hogy mit ajánlhattak volna fel nekem, hogy ezt a csodálatos műszert, a 2 kazettás kazetofont odaadjam. Van egy példánk is erre nézve. Egy család, amely látogatóban járt az Egyesült Államokban, vásárolt egy magnetofont, mint ahogy én is kaptam egyet. És magával vitte távoli hazájába. Lelkesen összehívta a barátokat és szomszédokat, hogy nézzék meg a gépet, és hallják meg az általa visszaadott hangukat. Egyik este egy asszonyt láttak vendégül. Hogy a baráti találkozás drámaiságát növelje, a házigazda egy mikrofont helyezett el az asztalon a virágcsokor közé, és bekapcsolta, hogy felvegye a beszélgetésüket azon az estén. A beszélgetés azonnal az épülő új házra terelődött, és arra, hogy milyen nehézségekkel jár a megfelelő anyag megvásárlása abban az időben. Az országban még érezni lehetett a háború következményeit. Az egyik nehézséget a tetőhöz szükséges récezett vas beszerelése jelentett.

0: de sikerült, mondta az asszony. Tudjátok, a pajtákat is rendbe akartuk hozni. És a pajták a fontos dolgok listáján szerepeltek. Így könnyen megkaptuk az engedélyt. Sokkal több anyagot igényeltünk, mint amennyire a pajtákhoz szükség lett volna. Sőt, a ház befedése után is maradt belőle. Természetesen volt egy másik előny is. Ezt levonhattuk az adóból is. De ne mondjátok el senkinek. Ebben a kritikus pillanatban a házigazda felállt az asztaltól, és visszatekerte a szallagot ennek az érdekes beszélgetésnek az elejéhez. A készülék kezdte visszaadni azt, amit rögzített. Pontosan azokat a szavakat és hanghordozást, ami elhangzott. A vendég némán, döbbenten nézett az asztal túlsó oldalán, amikor visszahallotta életének ezt az epizódját. De ne mondjátok el senkinek. Hát, testvéreim, ez a kis példa, a kis epizód kicsiben előrevetíti az ítélet napját.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy énekszámot, utána adásunk folytatódik, addig is maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják, amelyben a Sorsforduló napja címmel beszélgetünk Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel. Hogyan történik cselekedeteink nyilvántartása a mennyben? Vannak ott tényleges feljegyzések? Erről is található tanítás a Bibliában?
1: Hát hogyan történik cselekedeteink nyilvántartása a mennyben? Vannak ott tényleges feljegyzések? Nézzünk meg néhány szöveget. A Jelenések könyve 20. fejezet 12. versében ezt találom. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Minden ember cselekedete szerint. Minden ember cselekedetei fel vannak jegyezve a menny nyilvántartó könyveiben. A Biblia külön megnevezi az életkönyvét, de más könyveket is megemlít. Mi az életkönyve? Melyek a többi könyvek? Minden esetre az író könyvek megnevezéssel adta vissza azt, amit a mennyben látott. De hogy milyenek ezek a könyvek? Milyen nyilvántartás van a mennyben? Azt majd csak akkor fogjuk meglátni, mikor Krisztus eljön. A Filippi beliekhez írott levél 4. fejezete 3. versében Pál apostol azokról a hűséges gyülekezeti tagokról beszél, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Amikor egy ember elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, neve bekerül az életkönyvébe. Ezt megelőzően az ember a bűn kárhoztatása alatt van. Halált értem el. És Krisztus nélkül nincs semmi reménye. Az az ember a kárhozaté, a megsemmisülésé. De amikor elfogadja Jézust, neve bekerül az élet könyvébe, és akkor kezd el igazán élni. A te neved is bekerülhet az élet könyvébe. Teljes életed lehet Krisztusban. János 10:10 kijelenti, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. White Helen, proféta asszony, mikor meglátogatott egy alkalommal egy vidéki gyülekezetet, a lelkipásztor ragaszkodott ahhoz, hogy a gyülekezet legidősebb férfiúát bemutassa White Helennek. És elébe lépett egy piros posgás arcú, hófehér hajú öregember. Amikor köszöntettek egymást, a vendég megkérdezte, hány éves vagy, atyám fia? Ő pedig kihúzta magát, és válaszolt, 15 éves vagyok. Gondolva azt, hogy nem értette a kérdést, megismételte. Én azt kérdeztem, hogy hány éves vagy? Igen, jól értetted, 15. Ezelőtt 15 évvel fogadtam el a drága Jézust a szívembe, lettem az ő legjobb barátja, lettem az ő gyermeke, és én csak ettől a dátumtól, keresztségem dátumától számolom az éveket. Így tehát 15 éves vagyok. De az életnek könyve mellett legalább két másik könyvről is, illetve nyilvántartásról is tudunk. Az egyik az emlékezés könyve, Malakiás 3.16. Ez a könyv tartalmazza az emberek jó cselekedeteit, az özönzetlen és tiszta indítékokból származó tetteket. A másik a bűnök könyve, Jeremiás 2.21-22. Ez a könyv az emberek gonosz cselekedeteit tartalmazza, minden titkos bűnnel együtt. Az ítélet mérlegeli, ahogy a vizsgált személy hol született, milyen alkalmai voltak, mennyi világosságot kapott Istentől, mennyit ismert meg az igazságból, és miként reagált az igazságra. Azt az embert, aki végigült egy olyan előadás sorozatot, mint például ez a rádió sorozata is, aki hallotta, amit te is hallottál, megítélik annak a világosságnak, annak az igazságnak a fényében, amit hallott, amit megértett. Mert meg van írva, hogy a tudatlanság idejét Isten elnézi. Hogyan viszonyulsz az igazsághoz? Szereted-e az igazságot? Valaki talán azt gondolja, hogy bárcsak ne tudnék olyan sokat, akkor nem kellene számot adni róla. Most, hogy mindazt ismerem, döntenem kell, természetesen ez igaz, hogy felelősek vagyunk mindazért a világosságért, amit Istentől kaptunk. De van ennek a képnek egy másik oldala is. Felelősek vagyunk azért az igazságért és világosságért is, amit megismerhettünk volna, ha szorgalmasan kutattuk volna. Az ítéletben ez lesz az alapkérdés. Él-e ez a férfi vagy nő a kiváltságaival? Ismeri-e az igazságot? Igyekszik-e teljes szívéből többet megismerni? Salamon így eseteli az igazság kutatását. A példabeszédek könyve, 2. fejezete, 1. 6 versében. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolatimat, elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz, mert az Úr áld bölcsességet az ő szájából, tudomány és értelem származik. A mennyei könyvek, a mennyei nyilvántartás, az emberek életének pontos nyilvántartását tartalmazzák. Rejtett indítékokkal, és szándékaikkal együtt. A mennyből küldött alkalmakat, azok elfogadását vagy elutasítását mind híven feljegyzik. Az ember családi életéről, neveltetéséről, környezetéről, mindenről feljegyzés készül.
0: Közismert dolog, hogy minden ítélkezés alapjául szolgál a törvény vagy törvények. Kíváncsiak volnánk, hogy a mennyei ítélkezésnek mi lenne a kódexe, a normája. A mennyben hogyan folyik az ítélkezés? Mi történik, mikor nevünkre kerül a sor?
1: Minden ítélkezésnél kell lennie egy mércének. Vajon mi a mennyei vizsgálatnak a normája, a mércéje? Mi által ítélik meg az embereket? 60 évvel Jézus halála után Jánosnak, az apostolnak, a jelenések könyve írójának egy látomást adott Isten. E föld történetének utolsó jeleneteiről. Láthatta ebben az ítéletet, az utolsó ítéletet. Jelenés 11:18-19. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak, és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják, és megnyilatkozzék az Isten temploma a mennyben, és meglátták az ő szövetségének ládája az ő templomában. Kedveseim, János apostol kapott egy látomást Isten templomáról. Abban a templomban látta a szövetség ládáját, a frigy ládát, amelyet a Mózes 5. könyve 4. fejezete 13. verse szerint Isten Izraellel kötött szövetségének alapokmánya, a törvény, a 10 parancsolat volt. Jakab apostol ezt hangsúlyozza, úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Jakab 2:12. Salamon hozzáteszi. Prédikátor 12:15-16. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Az ítéletben az ember cselekedeteit összehasonlítják Isten csodálatos törvényének zsinórmértékével. A mennyei templom szentek szentjének frigyládájában őrzött törvény Isten trónjának alapja és az ítélet zsinórmértéke. De most nézzük meg, hogyan folyik az ítélkezés a mennyben. Mi történik? Mi fog történni, amikor a te nevedre kerül a sor? Ha Isten szent törvényének magasztos mércéjét nézzük, és rádöbbenünk arra, hogy képtelenek vagyunk teljesíteni kívánalmait, lelkünk mélyéből felkiáltunk. Hogyan állhatok meg az ítéletben? Képtelen vagyok arra, hogy megjelenjek a Szent Isten előtt. Képzeljük el az ítélkezés jelenetét. Visszatekintve a messze múltba, látjuk Ábelt, az első vértanút. Neve bekerült az élet könyvébe, de bűnei is fel vannak jegyezve, amelyek ellene tanúskodnak. Bármelyik bűne elég nagy ahhoz, hogy örökre kizárják őt a mennyből. Ábel azonban ott térdel az oltár előtt, és megvallja bűneit. Ábel hitt Isten ígéretében. Feláldozta bárányát, hogy tanúsítsa, hisz a megváltóban, Isten bárányában, és rejá hagyatkozik. Amikor az ő nevére kerül a sor az ítéletben, Jézus előlép és kijelenti. A világ egyetem előtt. Ó, Szent Atyám, ez az ember is az enyém. Vétkezett, de megvallotta bűneit. Vérem érte is hult. Bűneit befedezte. Meghaltam érte. Hadd éljen, és töröld ki bűneit a mennyei könyvekből. Istennek legyen hála, van egy közbenjárunk a mennyei templomban. Jézus a közbenjárunk. Ő a főpapunk, aki képvisel bennünket Isten trónjánál. Mi történik az Ábelről szóló feljegyzéssel? Isten eltörli Ábel bűneit, és neve benn marad az élet könyvébe. Ezután látjuk Kaint, az első ember testvérgyilkost. És halljuk a felőle szóló nyilvántartás tartalmát. Ő is vétkezett. És tudomásunk szerint soha nem bánta meg. Amikor egy angyal bejelenti Kain nevét, a trón körül álló mennyei sereg csendben marad. Amikor Kain életét összemérik Isten törvényével, bűneiben maradnak a mennyei könyvek. Bevallatlanul. Jézus csak azokat az ügyeket tudja képviselni, amelyeket rábíztunk. Kainnak egyedül kell állni az ítélőszék előtt, és ügye után ezeket a szavakat írják. A bűn zsoldja a halál. Lelki szemeimmel látom Jézust, amint megkérdezi az angyaloktól. Tehetek még valamit? Érette? Szeretettel küldtem neki egyik üzenetemet a másik után. Kérleltem őt lelkem által. Meghaltam érte. Tehettem volna még valamit? S az angyalok egyhangulag válaszolnak. Igazak és igazságosak a te útaid, ó Urunk. Semmi többet nem tehettél volna. Kedves barátom, csak akkor kaphatsz felmentést az ítéletben, ha életedet átadod Jézus Krisztusnak. Csak Krisztus igazsága által állhatsz meg a vizsgálati ítéletben. Sok érdekes dolog van Londonban. A királyi pénzverdében például. De a legérdekesebb a mérőeszközök közül egy mérleg, a mérleg érzékenységének az az illusztrálása, amikor az idegen vezető két azonos súlyú papírlapot helyez a mérleg két serpenyőjébe. Az egyensúly tökéletes. Azután az idegen vezető elveszi az egyik papírlapot, és ceruzájával ráírja a saját nevét. Aláírja. És visszateszi. Visszateszi a mérleg serpenyőjébe. Ez az egyetlen aláírás kibillenti a mérleget, és lehúzza a mérlegkart. Hát, kedveseim, így van ez az ítéletben is. Ha Jézus nevét annak az embernek mérleg serpenyőjébe tesszük, aki megvallja őt, az megváltoztat mindent. A következmény nem a jó és a rossz cselekedetek közötti végső egyensúly lesz, nem az a kérdés, hogy mennyi jót tettem összehasonlítva a rossz dolgaim számával, és ha egy kicsivel több jót tettem, mint rosszat, Isten talán beenged a mennybe. Ó, nem! Nincs szó semmi ilyesmiről. Az ember gondolatainak és cselekedeteinek gondos, pontos, aprólékos megvizsgálásából kiderül, hogy miként viszonyul Krisztushoz. Egy ember sem állhat meg az ítéletben Krisztus nélkül. De minden ember megállhat Krisztussal. Minden elismerés, amit az ember élete végén kaphat, Jézus Krisztus érdemei, áldozata, Golgotán kimondott drága vére és a mennyei templomba védőként végzett közbenjárása által lehet az övé. Bízzuk, kedveseim, magunkat egészen Jézusra. Annak tudatában, hogy az ítélet ma este is folyik a mennyben. Szeretném kérdezni, hogy közületek, akik ott ültök rádiótok előtt, van-e valaki, aki úgy érzi, hogy ma este, amikor bejött szobájába és bekapcsolta rádióját, nem volt kész az ítéletre. De most át akarja adni életét Krisztusnak. Te vagy-e az az ember? Meg akarod-e vallani bűneidet neki? És kérni akarod-e őt, hogy képviseljen a mennyei törvényszék előtt? Bármilyen is volt az életed, Jézus befedezheti bűneidet vérével. Ha megvallod neki, ő szeretne képviselni téged az ítéletben. Ha hűséges vagy hozzá itt, ő melléd áll odafenn. Ó, kedves rádióhallgató! Az igazság útján lépéseket próbáló testvérem. Szeretnéd életedet ma este átadni Jézusnak, és arra kérni őt, hogy álljon melléd az ítéletben. És így sorsfordulásod napja, üdvösséged első hajnala lesz. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai adásunk. Ezúton is az önök nevében megköszönöm Timis Balázsi Sándor meghívottunknak a kedves részvételét, és jelezni szeretném, hogy várjuk szeretettel jövő héten is. És ha már itt tartunk, akkor feltenném az utolsó kérdést a mai beszélgetésből. Mi lesz a következő heti téma?
1: A következő heti előadásnak a címe így fogalmazódhatna meg. Mi áll a bűnözés hátterében? Nagyon aktuális téma, nagyon érdekfeszítő. Bűn. Mindjárt érezzük a hatását. De nézzük csak meg, hogy mi áll mind ennek a hátterében. Erről fogunk értekezni a következő előadásban.
0: Ez a kérdés értekfeszítő, és bennem legalábbis fölébresztette a kíváncsiságot, és tudom, hogy sok hallgatóban is, éppen ezért várjuk Önt is, és Önöket is, kedves hallgatóink, jövő héten a készülékek elé.

Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallották. A következőkben román nyelven sugározzuk adásainkat. Magyar nyelven legközelebb holnap, vasárnap délután 3 órától jelentkezünk ismét, itt a Reménység Hangerádióban, a 88,3 MHz frekvencián. Holnap, vasárnap délután szokásos összeállításunkat hallgathatják, amelynek első rovata Párban élni. Ezt követi az Életmód Klub, végül pedig következik szokásos receptünk. Kívánunk mindenkinek további jó vételt és kellemes rádiózást. László Varga Zoltán hallották. Isten békéje maradjon önökkel, a viszonthallásra.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Családi kör.
1: Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magos Zsolt és Csergezán Bernád. A Családi kör mai műsorában is szeretnénk olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek különösen a fiatalokat érintik, akkor, amikor egyre több időt töltenek azzal, hogy vajon kit választanak házastársukul, milyen lesz majd az életük, hogyan kellene felkészüljenek, hogyan kellene valamit tegyenek annak érdekében, hogy boldogan élhessenek. És ezekben a napokban, a gondolkozás idejében különböző kérdések merülnek fel, hiszem azt, hogy úgy a fiúk, mint a lányoknak az életében. Melyek lennének azok a kérdések, amelyek mindenképpen választra kell, hogy találjanak, mielőtt valaki igent mond a házas életnek. És ha le tudnánk szűkíteni a három legfontosabb kérdésre, amelyet minden fiatalnak fel kellene tennie.
2: Minden fiatal fel kell tegye tényleg ezt a három kérdést. Az első kérdés nem más, mint megkérdezni önmagamtól, miért is gondolom, hogy ez az alkalom, az idő, amikor meg kellene házasodjak. A második gondolat az egy kicsit bonyolultabb, itten kellene dolgoznunk, írnunk kellene, leírni 10 olyan okot, amiért szeretnék megházasodni pontosan ezzel a személlyel. És aztán a harmadik nem más, mint az, hogy fejezzem ki, mondjam el, hogy miért is szeretnék megházasodni pontosan ezzel a jegyesemmel. Milyen szeretetet érzek iránta. Mielőtt tovább hallgatnátok ezt a műsort, szükséges megállni és megfontolni, mit is válaszolnunk erre a három kihívásra. Hogyha pedig nem találjátok meg a válaszokat, azt jelenti, hogy időzni kellene e három kérdés körül azért, hogy eldöntsük, hogy mit is akarunk azzal a személlyel szemben, akiről azt állítjuk, hogy szeretjük. Sokkal jobb most feltenni ezeket a kérdéseket, mint később, amikor már azt kell mondjuk, hogy miért is házasodtam meg. Vajon az volt az alkalmas idő, amikor megházasodtam ezzel a személlyel?
1: Szeretnénk azért segíteni, miközben gondolkodtok a válaszon ezekre a kérdésekre, hogy miért ezek a legfontosabb kérdések. És szeretnénk már is az első kérdéssel kezdeni, miért most szeretnél házasságra lépni? Melyek azok az okok, amelyek erre késztetnek tégedet? Tehát próbáljuk meg erre a kérdésre megtalálni a megfelelő választ.
2: Nagyon fontos, hogy el tud mondani, és kifejezd ezt most meggyőződéssel, hogy miért szeretnél megházasodni. Nagyon sokszor a szenvedély, az érzések valahol egy kicsit előre szaladnak a logika előtt, és nagyon sokszor, legtöbbször az Isten akarata előtt. Úgyhogy nagyon fontos komolyan keresni a választ erre a kérdésre. Tapasztalatból azt mondhatom, hogy akkor, amikor a párok kifejezték ezeket a gondolatokat, és a valódi válaszokat, akkor nem kellett feltegyék majd a házasság után, hogy miért házasodtam meg. Hát figyeljünk meg 8 olyan okot, amely azt mutatja, hogy itt az ideje, a házasságnak ideje. Az első ok, elegendő időt éltem egyedül, azért, hogy most biztos legyek, hogy ezt akarom, szeretnék megházasodni. Egy második. Meg vagyok győződve, hogy el tudom tartani az én feleségemet. Gondoskodhatok mindarról, ami szükséges számára. Egy következő ok. Biztos vagyok, hogy az én anyagi helyzetem, ami a jövőt illeti, javulni fog, és szeretnék megházasodni most, azért, mert ez az idő számomra nagyon előnyös, és szeretném, hogy a kapcsolat mind szorosabb és szorosabb legyen az én életemben. Egy negyedik ok, a legközelebbi időben el kell döntenem a munkahelyemet, és hogy lássam, hogy ki az, aki segíteni fog nekem ebben a komoly döntésben, és ki más segíthetne, mint az én feleségem. Szeretnék elköldözni innen, és szeretném, hogy az én feleségem is velem együtt jöjjön. Nem szeretnék nagyon sokat várni addig, amíg gyerekeink szülessenek. Majd a hetedik ok, szeretnék együtt utazni az én feleségemmel, és ezt szeretném megtenni addig, amíg fiatalok vagyunk, még akkor is, hogyha kevesebb pénzünk van most. És a nyolcadik ok, szeretném, hogy a családi élet, úgy ahogy elképzelem, és ahogy hiszem, ez boldogságot fog hozni számomra, és az én feleségem számára. Ezért szeretném, hogy minél hamarabb megházasodjunk.
1: Hogyha megtaláltuk az első kérdésre a megfelelő válaszokat, akkor már is tovább mehetünk, hiszen arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy ki legyen a megfelelő személy, akivel házasságra lépünk. Lehet, hogy már több olyan személy is van, aki tetszik, aki szimpatikus, akivel el tudnánk képzelni az eljövendő közös életünket. Hogyan döntsük el, hogy ki a megfelelő személy, akivel össze kellene házasodnunk?
2: Hallgassátok meg valakinek válaszait, aki amiután megbarátkozott, jegyese volt, így vélekedett a dolgokról. Az első dolog, amit elmondott, szeretnék megházasodni a jegyesemmel, azért, mert az ő életében Jézus Krisztus foglalja el az első helyet. Akkor, amikor visszatekintek az ő életére, néhány hónappal ezelőtt az ő életében valami különleges történt. Ő már megunta ezt az életet, és elfogadta az Úr Jézus Krisztus, mint személyes megváltóját. Attól a ponttól erre láttam benne azt a vágyat, hogy szeretne mind többet és többet megtudni ami Istenünkről, szeretne mind többet és többet elbeszélgetni vele az imádság által, és szeretné, hogy az evangéliumot, ezt a jó hírt, amit megtalált Istenben, ezt elmondja másoknak is. Egy második ok, amiért szeretnék vele megházasodni. Nagyon szeretem az ő természetét. Egyszerű, friss, fiatal, szereti az állatokat, mindazt, ami szép. Egy következő ok. Nagyon érzékeny az emberek szükségletei iránt. Kifejezi az ő szeretetét, és ezt nem teszi csak néha-néha, hanem ez egy állandó dolog az ő életében. Például az ő szomszédaival szemben, barátaival, munkatársaival szemben. Egy negyedik ok. Mindig felelősségérzetet nyilvánít ki. Az ő munkaadója, az ő főnöke azt fejezte ki, hogy ritkán találsz egy ilyen alkalmazottat, aki ennyire jól értse azt, amit meg kell tegyen, és egy ilyen korrekt személy legyen. Sok olyan dolgot megoldhat, amit én nem tudnék megoldani abban a pillanatban. Egy ötödik ok, amiért szeretnék vele megházasodni. Tudja, hogy kell nevetni. Teljes szívből nevet. Szereti a tiszta dolgokat, a frissességet. Nem síránkozik. Kész elviselni az élet nehéz dolgait is. Szereti az életet, és szeretni úgy élni, hogy hasznos legyen mások számára. Egy hatodik ok. Tud sírni is, és ugyan szívből teszi ezt is, akkor, amikor nehéz helyzeteket lát, olyan személyeket, akik még nem ismerik az Úr Jézus Krisztust. Elfogadta azt, hogy ez hozzátartozik az ő nőiességéhez. A sírás nem egy szégyen. Egy hetedik ok, ő nagyon hűséges a mi kapcsolatunkhoz. oly sokszor bátorít engem, ő az, aki erkölcsi szintemet emeli, az igazságot mindig szeretettel mondja el, és mindig érzékeny és figyelmes az én érzéseim iránt. Őtet érdeklik az én foglalkozásaim, kész mindent megtenni azért, hogy a mi kapcsolatunk a boldogsághoz vezessen. Egy következő ok, amiért szeretnék megházasodni, tovább mondja ez a személy. Ő nagyon értelmes, és egy nagyon jó felkészültségi szinte van. Egy kilencedik ok. Úgy véli, hogy együtt egy nagyon jó csapatot fogunk alkotni, különösen, hogyha lelki dolgokra gondolunk. Ugyanabban az irányba fogunk haladni, ugyanaz lesz a mi célunk, és a mi célunk nem más, mint az, hogy Jézus Krisztusnak tanításait ismertessük másokkal is. És most megfigyelhetitek, mostanig nem beszélt erről, de beszél most egy olyanról, ami érdekel minden fiatalt. Ő nagyon kellemes, szép. Amikor gondolok az ő testére, az ő arcvonásaira, a hajára, és ami nagyon fontos, ő mindig ügyel magára. Nagyon hamar megtanul valami újat, amikor olyan dolgokról hall, amiket szeret, és tudja, hogy értékesek, ezeket azonnal elsajátítja. Szereti az irodalmat, egy romantikus személy, szépen beszél a szépről, a tisztaságról, és élvezi az élet egyszerű és szép dolgait. Lehet, hogy nem mindenki tudná ilyen egyszerűen és ilyen szépen leírni az ő társát. Lehet, hogy mások egy rövid felsorolást állítanának össze, és persze ez természetes, hogy így történjen. De akkor, amikor az emberek beszélnek az ők elképzeléseikről, sokszor meglepetésekkel találkoznak. Aztán vannak olyan helyzetek is, amikor például egy lány beszél az ő jegyesével, és amikor arról van szó, hogy miért akarsz megházasodni velem, végül a lány azt mondja, hogy hát most megértettem. Azért akarsz megházasodni velem, hogy én mindent tegyek, megéretted. Tehát egyet mondott az ő jegyese, és másot értett a lány. Majd még hozzatette azt a kérdést is, hogy te nem szeretsz engem, azért szeretnéd, hogy mindent én tegyek meg? Persze, figyelmesek kell legyünk, mikor tesszük a kérdést, mikor szeretnünk választ kapni a kérdésre, mert a körülmények nagyon sokat befolyásolják a válaszokat.
1: Legyen bár nagyon szép ez a felsorolás, és tudjunk mi is bármilyen szép listát készíteni, ami jövendő társunknak a jó tulajdonságairól. Mégis még fennmarad a harmadik kérdés, hogy megvizsgáljuk, vajon hogyan is szeretem, milyen érzések táplálják ezt a szeretetet iránta, hiszen bár fontos az, hogy logikusan is megvizsgáljuk a köztünk levő kapcsolatnak a jövőjét, de a szeretet az, amely végül is megadja az ehhez szükséges alapot. Hogyan tudnánk erre a kérdésre választ adni? Miért is szeretem én a jövendő társamat?
2: Tehát az utolsó kérdés a szeretettel foglalkozik. Miért is szeretem az én társamat? Nagyon fontos, hogy tisztázzuk ezt az aspektust is. Nagyon fontos rágondolni arra, hogy mit érzek, az én érzéseim, szenvedély, hűség, ezek, hogyha az akarathoz tartoznak. Minden ember érzi, hogy szeretné, hogy valaki vele foglalkozzon. Ez az egyik ok, amiért az emberek szeretnének megházasodni. Szeretnük, hogy szeressenek, és hogy úgy viselkedjenek velünk, hogy ez boldoggá tegyen minket. A Szentírásban, a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezetben, az első versben ezt olvassuk. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Tehát nagyon fontos félretenni minden akadályt és a megkörnyékező bűnt azért, hogy eljuthassunk a célhoz. Nem lesz időnk bibliaverseket megvizsgálni, de lényegében szeretném említeni ezeket a bibliaverseket. Milyen módon lehet félretenni minden akadályt? Például, amikor szó van a szeretet hiányáról, akkor ha olvassuk a Szentírást a János evangéliumában, a 15. fejezetében, vagy a közönséges első levélben, János közönséges első levelében. Tény az, hogy a Biblia kifejezi, hogy szükséges felöltöznünk, magunkra venni a szeretetet. Hogyha kritizáló lelkülettel bírunk, akkor szükséges ezen változtatni, és ezen lehet. A Szentírás azt mondja, hogy lehet, hogy lemondjunk a kritizáló szellemünkről, és ennek az ellenkezőjét válasszuk. Ha például nagyon nehéz helyen áll az, hogy megbocsássak, a Szentírás oly szépen leírja, hogy mit jelent, és hogyan lehet eljutni, hogy megbocsátó személyé váljak. Hogyha egy büszke személy vagyok, a Szentírás elmondja, hogy a bölcs, mint az Új Testamentumban, a Jakab apostol levelében, hogy hogy lehet eljutni, és milyen jó, amikor valaki egy alázatos személy. Hogyha szeretünk pletykálni, ugyanakkor a Szentírás elmondja és megmagyarázza, hogy milyen jó, amikor másokat értékelünk. Amikor a hamis tanúbizonyságról van szó, vagy egyszerűen a hazugságról van szó, a Szentírás kifejezi és azt mondja nekünk, hogy keressük, és mindig az igazságról beszéljünk. Sok ilyen helyzet van, ami minket eltávolít a szeretettől, és máskülönben nekünk szükségünk van a szeretetre. Szeretni azt jelent, hogy ne kritizáljak, egy jó szívű ember legyek, megbocsátó legyek, alázatos legyek, a jóság ne hiányozon az én életemből, az igazságot szóljam, mások életét építsem, aztán hálatelszívű legyek, türelmes, bízzak másokban, értékeljek másokat. Persze ezek mind a szeretethez tartoznak. Amikor azt mondjuk, hogy mi megházasodunk és ezt szeretetből tesszük, akkor a kérdés feltevődik, milyen szeretettel bírunk. Ezek a jellemzők, a szeretetnek jellemzői léteznek a mi életünkben?
1: Olyan jó erre a három kérdésre megtalálni a választ, és eljutni arra a meggyőződésre, hogy igen, az a személy, akit megismertem, az egy hozzám illő, számomra megfelelő segítőtárs lesz, akit én tiszta szívemből szeretek. Kívánom azt, hogy sok kedves fiatal hallgató, aki a házasságkötés előtt áll és tervezi a jövő évre, a megfelelő válaszokat tudja adni erre a kérdésre, és teljes meggyőződésre jusson. És így bízhatunk abban, hogy Isten áldása és segítsége mindvégig kísérni fog bennünket. Köszönöm szépen Csergezán Bernárnak, hogy megpróbált erre a három kérdésre segítő választ adni. Köszönöm szépen kedves hallgatóinknak a figyelmét, kívánunk egy kellemes délutánt, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
1: 23. Zsoltár. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

A rómaiakhoz írott levél, 6. fejezet, 4. vers. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei részlet és egy énekszám elhangzása után adásunkat az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából lesz alkalmunk meghallgatni egy újabb fejezetet. Az igerészlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Reményik Sándor írta a Fügefa című vers, amelyet Török Attila fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb zene és énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma 12. fejezet. Abban az időben, a vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt, a farizeusok mondának néki: ímé a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig mondanéki: nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyeret, amelyeket nem volt szabad megenni neki, sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatnapokon megtörik a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat, mert a szombatnak is ura az embernek fia. És eltávozván onnan elment az ő zsinagógájukban. És ímé volt ott egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt, mondván: ha szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt? Ő pedig mondanékik: kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt? Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál? Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. Akkor mondta annak az embernek: nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és olyan éppé lőn, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartának ellene, hogyan veszíthetnék előt. Jézus pedig észrevévén ezt eltávozék onnan, és követi őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja mindnyájukat. És megfenyegeti őket, hogy ne tegyék őt ismerté, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt: ímé az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli. Lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng és nem kiált, az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalra viszi az ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Akkor egy vak és néma ördöngöst hoztak ő elé, és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát. És álmélkodék az egész sokaság, és monda: vajon nem ezé Dávidnak a ma fia? A farizeusok pedig ezt halván mondának: ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebúbbal, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondanékik: minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rombolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát? Aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Azt mondom azért nektek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a szent lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, minden hívalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled. Ő pedig felelvén mondanékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik jel néki, hanem ha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás 3 éjjel és 3 nap volt a Cethal gyomrában, azonképpen az embernek fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására, és imé nagyobb van itt Jónásnál. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét, és ímé nagyobb van itt Salamonnál. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. Akkor ezt mondja: visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és odamenvén üresen, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Mikor pedig még szól a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állának odakint, akarván ővele szólni. És mondanéki valaki: ímé a te anyád és testvéreid odakint állanak, és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén mondta a hozzászólónak: kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványaira mondta: ímé az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.

Reményik Sándor a fügefa. És meglátván messziről egy fügefát, mely leveles vala, oda méne, ha talán találna valamit rajta. De odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találna, mert nem vala fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki. Nem megmondtam-e néked, hogy higgy, s meglátod dicsőségét az atyának? Higgyek. De épp ez lenne a csoda. Elindulása minden más csodának. Ha egyszer megtelne a kebelem, úgy lenne tele, ahogy most üres. S leborulván

eszmélettel virradjak fel reggel. Le ne peregjen rólam harmatot, s bár egy rögöt mozdítsak meg hitemmel. Állok, fügefa, gyümölcstelenül, de gyümölcstelenségem férger rák. Te jössz, szigorún ínt szemöldököd, s megátkozod a tehetetlen fát. Mivel eddig nem termett jó gyümölcsöt, ne is teremjen többé már soha. Átkod előtt is átkozott volt régen. S tehetette róla a fügefa.

hangzásokkal lesznek hallhatók. A hétfői és szerdai műsorban régebbi adások ismétléseit fogjuk sugározni, míg a keddi és csütörtöki műsorunkban zene, ének és kórusszámokat tartalmazó összeállításokat. A megszokott rovatokkal, friss témákkal, műsorokkal újból augusztus 31-től jelentkezünk. Addig is minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra!

Műsorunk végén emlékeztetni szeretném kedves hallgatóinkat, hogy a szabadsági időszakra való tekintettel augusztus 3-a és 27-e között műsoraink a következő tartalmi változásokat.

Az útra valónkat Máté evangéliuma 6. fejezetéből fogjuk ma is olvasni. Jézus Krisztus azután, hogy a földi kincsekről és a mennyei kincsekről beszélt, arról, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket, mondta a hallgatóságának, itt a földön, ahol a rozsda is, a móly vagy a tolva is elviszi, megemészti, gyűjtsetek kincseket magatoknak a mennyekben, ott, ahol ez a három dolog érvényesül, hogy ez a kincsgyűjtés biztonságos, ez a kincsgyűjtés boldogító, mert nem önzésen alapszik, és ez a kincsgyűjtés bárkinek elérhető, mert se pénz, se tudás, se tehetség nem kell ahhoz, hogy az ember a szívéből, az önzetlenségével, emberekért fáradozva, embereket felüdítve maga is felüdüljön, és így gyűjtsön mennyei kincseket. Nagyon érdekes Jézusnak az életében és a tanításaiban, hogyan jelenik meg újra ez a kérdés. Sokszor el szoktam gondolkodni, hogy milyen érdekes és milyen tanúságos a könyv a Biblia. Ahogyan énekeltük is az énekben, gyerekkorom egyik kedvenc ének, ez a Szent Bibliámat szeretem. Mesterem szavát tárd elém, ugye ez volt a második verszak. Érdekes megnézni, hogy Jézusnál az anyagiak kérdése újra és újra hogyan tér vissza, mintha csak tudná, amit majd később Pál apostol így mond a Timóteusi 2. levél 3. fejezetében, és természetesen Jézus ezt nem csak mintha tudná, hanem nagyon jól ismerte az ember lelkét, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, ugye pénzsóvárgók, és tulajdonképpen a pénzsóvárgás nem azon múlik, hogy sok vagy kevés, hanem azon múlik, hogy az ember életében nem csak a pénznek, de általában az anyagiaknak, a tárgynak, a bútoroknak, a ruháknak, az autóknak, a porcelán étkészleteknek, stb. Szóval, hogy milyen jelentősége van az életünkben. Jézus háromféle emberét szeretném itt most felvonultatni röviden. Lukács evangélium a 12. fejezetében olvasunk a 16. verstől egy olyan emberről, aki dolgozott és megvoltak a munkájának az eredményei, és azt mondta az ő lelkében, én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig neki az Isten, bolond ember, az éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Kincset gyűjteni magunknak, és olyan szép ez a kifejezés, mert szép ez a kifejezés, hogy Istenben gazdagnak lenni. Azt írja majd később Pál apostol, hogy semmit nem hoztunk a világra, világos, hogy semmit ki sem vihetünk a világról. Éppen ezért elégedjünk meg azzal, elégedjünk meg azokkal a lehetőségekkel, azokkal a körülményekkel, amiket Istenben való gazdagságnak nevez, amiket becstelenség, szabálytalanság, törvénytelenség nélkül elérhetünk és megszerezhetünk az életbe. Elégedjünk meg, és ne legyünk olyanok, mint ez az ember, aki azt mondta, hogy van bőséggel, bebiztosítottam magam, még nagyobb csűröket építek, olvassuk az előző versekben. A vállalkozás egy helyben nem toporoghat, azt bizony mindig bővíteni kell. De mivel fizet ezért az ember cserébe? A saját lelkével fizet. Az életét adja cserébe az ember, azért a biztonságért, amit kényelemnek, jólétnek, bebiztosított évekre bebiztosított életnek nevezünk. Az elégedettség ezzel szemben Istenben nem arról szól, hogy minden álomszerűen van az életemben, és ezért elégedett vagyok, hanem azt jelenti, hogy mindenről tud az én életemben ő, az Isten, és ezért elégedett vagyok, mert tudja, hogy mim van, és tudja, hogy mim nincs. Tudja, hogy miután vágyakozom, de azt is tudja, hogy mi a valódi szükségletem. Ennek az első ember típusnak a kérdése tehát a számunkra az, hogy valóban elégedett vagy? Meg tudsz elégedni? Tedd fel magadnak is ezt a kérdést, hogy egyébként elégedett vagy? Elégedett tudsz lenni azzal, amit van? Elégedett tudsz lenni úgy, hogy vannak dolgok, amik nincsenek? Olyan szép az apostol egy másik levelében, Pál azt mondja, hogy de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg például azzal. Vagy azt másik helyen azt mondja a Filippi belieknek, hogy én megtanultam, hogy amiben vagyok éppen, abban megelégedett legyek. Tudjak elégedett lenni a bőségben, és tudjak elégedett lenni a szükségben, a hiányokban is. Milyen fontos, hogy ezt megtanuljuk, hogy semmit nem vihetünk magunkkal, mint ahogy semmit sem hoztunk ebbe a földi életbe. Ezért ez a megelégedettség, ami egyenlő azzal, hogy hogyan mondta itt Jézus Lukács evangéliumának ebben a fejezetében, történetében, hogy az Istenben gazdag.
hogy az Istenben gazdag, az Istenben megelégedett, és rá tudja bízni a hiányait, ugyanúgy, mint az álmait az Istenre. Szóval elégedett vagy, rábízod a hiányaidat, rábízod a vagyonodat, és rábízod az álmaidat is az Istenre. Aztán jön a második ember. Ugyanitt Lukács evangéliumában, ha előrébb lapozunk, a 18. fejezetben már nem ez a fajta gazdag ember, hanem egy másik, ennél sokkal szimpatikusabb egyébként. A tanítványok valósággal oda voltak ezért a férfiért, aki odajött Jézushoz, és megkérdezte, hogy hogyan lehetne ő még inkább hívő, hogyan lehetne Jézus követője, tanítványa. Egy tehetős főember volt. Jézus pedig a következőt mondta neki. Olyan érdekes, azt olvassuk a másik evangéliumban, hogy ránézve megkedvelte őt. Majd ezt mondta. Még egy fogyatkozás van benned. Eredj el, add el minden vagyonodat, oszd el a szegényeknek, kincsed lesz a mennyben, és jár és kövess engem. Fú, de nehéz ez a helyzet, nem? Csak egy fogyatkozása van. Azt mondja, csak egy fogyatkozása van. Azt mondja Jézus, hogy egyetlen egy dolog áll a szíved és az Isten között. Ez a fiatalember rajongott Jézusért. Ezért Jézus teljesen őszinte tudott vele lenni. És azt mondta, őszintén kíváncsi vagy, hogy mi választ el téged attól, hogy igazán boldog legyél? Hogy igazán a nyomomba léphess, kövess engem, és megtapasztald, milyen az Istenben gazdagnak lenni? Váljál emberileg teljesen szegényé. Nem azt mondja Jézus természetesen, hogy akkor az lehet csak a követője, aki elmegy, hazamegy, és mindenét eladja, és aztán így próbálja meg a Jézus követését, hanem azt mondja, hogy vannak azok a pillanatok, és vannak azok a helyzetek, és vannak azok a dolgok, amik közénk és Isten közé állhatnak, a valódi boldogságunk közé állhatnak. Az ember számára vannak dolgok, amik a kényelem, vagy ezzel szemben a lemondás, vagy szégyen, milyen is lenne, mit gondolnának rólam, hogyha ha én ezt feladnám, hogyha ebben egyszerűbb lennék, hogyha kinevetnének a barátaim, nem engedhetem meg magamnak, hogy egy bizonyos szint alá menjek, stb. Jézus azt mondta ennek a férfinek, hogy azt akarom, hogy kincsed legyen a mennyben. Azt akarom, hogy olyan gazdag legyél, amilyen gazdag még soha nem voltál, és tudjátok, az Istenben való gazdagság olyan boldogsággal jár, amilyen boldog még soha nem voltál. De ezt mondja Jézus, egy fogyatkozásod van. Most képzeld el, hogy odamész Jézushoz, és azt mondod, hogy Jézus, mondd el nekem ide a szemembe, mi az az egyetlen dolog az életemben, életvitelemben, ami akadályoz még abban, hogy én igazán úgy tudjalak követni téged, hogy igazán boldog legyek. De kérlek, mondd el nekem. Mondd el, ha fáj, mondd el, ha tudod, hogy megsértődök, mondd el, ha tudod, hogy ez engem nagyon érzékenyen fog érinteni. Legyen meg a te akaratod, mondta a mi atyánkban Jézus. Szóval az volt a mai igénk, hogy ahol vannak itt ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Mindannyiunknak másféle tárgyi kincsei vannak. Mindannyian másféle dolgokkal rendezzük be az életünket. De Jézus azt mondja, hogy figyeljünk oda arra, és ebben segíteni akar, hogy a szívünket ne földi kincsek vigyék magukkal. Hogy ismerjük, hogy mit jelent az Istenben gazdagnak lenni. Hogy ismerjük, hogy mit jelent az a boldogság, amit a harmadik férfi, az utolsó, Lukács evangéliumában csak egy fejezetet kell tovább lapoznunk, a 18-ból a 19-ig, Zákeus története, a gazdag fővámszedő, akihez elmegy Jézus, emlékeztek, ő volt az a kistermetű ember, aki felmászott az eperfügefára, és amikor Jézus látja, hogy Zákeus, gyere le, én ma a te házadban akarok megszállni. És Zákeus, mikor befogadja Jézust, és együtt tölt egy napot vele, odaáll elé, és azt mondja, Uram, én minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok a helyébe, mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zákeus egy nagyon ügyes pénzügyi szakember volt, kellően csalafinta, egy csipetnyi csalafintaság, egy csipetnyi szakmai hozzáértés, jó kapcsolati tőke, ez kell ahhoz, hogy nagyon jól álljál anyagilag. Ugyanakkor az ő kis termete, az ő gazdagsága miatti megvetettség és irítség miatt az önértékelését az anyagi sikereivel kellett pótolnia. De mikor Jézus ellátogatott a házába, mikor Jézus bement a nappaliába és körülnézett, és megmutatta neki, hogy mi van ott,
hogy mi hogyan néz ki, mi van a polcokon, mi van a szekrényeken, akkor Zákeus hirtelen elkezdte az ő életét Jézus szemével látni. Képzeld el, hogy Jézus eljön hozzád vendégségbe. Elkezdte az ő életét, az ő egész életformáját, az ő szükségleteit, az ő szükségletei felett lévő dolgokat. Elkezdte Jézus szemével látni. És hirtelen ez a kettősség, hogy Jézus szemével nézve más volt az addigi élete. Túl sok volt benne a fölösleg, túl sok volt benne a pazarlás, túl sok volt benne, ehhez nem kell milliómosnak lenni, hogy az ember az elégedettség szintjén, a szükségletei felett próbáljon álmodni és körülvenni magát dolgokkal. Ugyanakkor Jézus szeme és Jézus feltétlen szeretete azt munkálta benne, hogy Zákeus odaállt Jézus elé, és azt mondta, Uram, Uram, most, hogy nálam voltál vendégségben, egész máshogy látom az életemet. Bár nem mondtad, hogy el akarod vinni ezt, el akarod vinni azt, osszam szét a szegényeknek, de én bennem megérett egy döntés. Mert ha Jézus állandó vendég a házunkban, akkor a dolgok az életünkben, egyébként nem csak anyagiakban, az emberi kapcsolataimban, mindenben a helyére fognak kerülni. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Hogyha a mi kincseinket látja Jézus, és engedjük, hogy látja, sőt, engedjük, hogy tanítson minket, engedjük, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy a szemembe mondd el Jézus, mi választ el tőled, akkor Jézus olyan szeretettel fog minket megerősíteni, hogy nem lesz nehéz ez a döntés. Hanem az ember odaáll Jézus elé, és azt mondja, hogy tulajdonképpen te nekem mindennél fontosabb vagy. Az a feltétlen szeretet. Az az Istenben való gazdagság, az a kincs a mennyben, hogy másokért élni, hogy a vagyonom felét odaadni. Képzeljétek el, ha volt 100 millió forintja, ha mondjuk forintja lett volna abban az időben, nem lehetett. Annak a felét, 50 milliót rögtön odaadta a szegényeknek. Aztán azt mondta, hogy a maradékból pedig, amiket elvett patvarkodásával, négyszeresen visszaadja. Zákeus teljesen elszegényedett. De rájött valamire. Jézus azt mondja, ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert Zákeus példáján keresztül ő és a családja és a gyerekei megtanulták, hogy mit jelent megelégedettnek lenni. Megtanulták, hogy mit jelent az Istenben gazdagnak lenni. Megtanulták, hogy mit jelent nem féltni a tolvajtól, a rozsdától, a molytól, hanem Zákeusban ott volt az a nagy mondat, hogy lássák az én gyermekeim, hogy mit jelent egy olyan változás, amikor rábízod az életedet teljesen Istenre, rábízod. És rájössz arra, hogy nincs annál fontosabb, mint hogy nem az, hogy 100 milliót hagyjak a gyerekeimre majd, és elmondhassák, hogy kicsit haszontalan, kicsit hamis volt az apjuk, kicsit ezt-azt lopott a fővámszedői asztalnál, de legalább most jól élünk, és aztán a gyerekek elromlottak teljesen. Lássák a gyerekeim, hogy az élethez elsősorban nem pénz kell, nem anyagiak kellenek, nem nagy örökség kell. Én a legszebb örökséget szeretném adni a gyerekeimnek, mondta Zákeus. És mindenét elosztotta, és kincse lett a mennyben. Szóval ez az a döntés, amire Jézus azt mondta, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Ez az a döntés, amit láthatunk egy ilyen embernél, akinek azt mondta Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak. Az Isten állandó lakója lett Zákeus életének. Megelégedett, békés, boldog ember lett. Hát, kérjük őt, engedjük be az otthonunkba, segítsen rendet tenni. Nem azért, mert gazdagok vagyunk, hanem azért, mert a kevéshez is lehet rosszul viszonyulni. De mi nem akarjuk ezt, úgyhogy imádkozzunk. Szerető jó atyánk, köszönjük, hogy velünk vagy, és köszönjük, hogy szeretnél kiemelni minket abból a őrült futamból, ami ebben a világban van, hogy nem lemaradni, hogy mi a divatos, mi a trendi, hogy nekem is legyen olyan, mert a szomszéd is vett. Segíts, hogy merjünk nem csak kiszállni ebből, és aztán szomorkodni és csalódottnak lenni, hanem megtapasztalni, hogy mit jelent te benned gazdagnak lenni. Megtapasztalni azt, hogy mit jelent az a békesség és az a nyugalom, ami akkor fakad a szívünkben, amikor kincset gyűjtünk a mennyben. Amikor rájövünk arra, hogy a szívünknél, a szívünk tiszta kötődéseinél nincsen fontosabb az életben. Hogy te a szívünkben akarsz értékessé tenni bennünket. És olyan értéket adsz ezzel, amit egyetlen egy boltban, egyetlen egy milliárdos sem tud megvenni. Hanem szomorkodva elmegy, mint a gazdag ifjú, mert te megmondtad neki őszintén. De köszönjük, hogy te nem csak őszinte vagy, hanem feltétlen szeretettel szeretsz is, és
Kiemelsz minket a mi kicsinyességünkből, félelmeinkből, vagy elégedetlenségünkből egyaránt. Hálásak vagyunk ma is, juttasd eszünkbe, amikor megcsúszunk a te ígédet, és vigyázz ránk, és őrizz minket. Jézus nevében köszönjük, hogy megteszed. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Hiszen Pál két levelét tanulmányozzuk, a Korintusbeliekhez írott első és második leveleket ebben a negyedévben, és érdekes, fontos kérdéseket beszélünk meg, melyek érintik a mi életünket is. Nem csak a múltban voltak kérdések, amelyeket meg kellett válaszolni, hanem a jelenben is. Fontos dolgok, amelyek életünkben, olyan kérdések, melyeket meg kell tudjunk válaszolni. Köszönöm, hogy velünk tartanak a mai alkalommal, amikor a tanulmányunknak a címe Isten dicsőségére történjen minden. Az alapigét olvasom a Korintusi első levél 10. fejezet 31. verséből. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet Nyáradszeredából. Köszöntöm Tamási Károly lelkipásztort, a Nyáradszeredi gyülekezet lelkészét Isten hozott a keresztutadásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntelek szeretettel a kedves nézőket is.
1: Ugyanakkor nagyon sok szeretettel köszöntöm Madaras Márton testvért, a Nyáradszeredi gyülekezet egyik presbiterét, akit szintén jól ismernek a kedves televíziónézők egy néhány előző alkalomból. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm a Mata testvért, aki meghívott, és köszönöm azt, hogy itt lehetek.
1: Egy nagyon komoly téma jutott a mi számunkra a mai alkalommal. Mert hogy Isten dicsőségére törekedjen egy ember, az valahogy egy természetes gondolat, dolog egy hívő ember életében. De amikor arról beszélünk, hogy minden legyen Isten dicsőségére, akkor lehet egy kicsit elgondolkozunk. Hogyan lehetséges ez a mindennapi életben?
2: Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon időszerű, aktuális kérdés, téma, ugyanis egy olyan világban és időben élünk, amelyben minden az ember körül forog. Az ige felszólít minket, hogy mindent az Isten dicsőségére műveljünk, sajnos a mai ember mindent maga köré próbál állítani. Isten dicsőségére élni azonban azt jelenti, még ebben a modern időben is, hogy az ember nem önmagát helyezi a középpontban, hanem kizárólagosan a jó Istent. Ilyen esetekben a kérdéseket így fogalmazom meg, hogy nem az a fontos, hogy mi az, ami nekem tetszik, hanem mi az, ami Isten tetszését elnyeri. Nem az a fontos, hogy nekem mi a hasznos, hanem az, amit Isten elvár tőlem. Engem hogy látnak az emberek, ez nem fontos, hanem hogy Isten hogy lát az adott pillanatban engemet. És hogy bármit teszek, ha szólok valamit, cselekszek, Isten dicsőségét szolgálja, vagy nem, ez nagyon fontos. A Jelenések könyvében a 14. fejezet 6. versében van egy szép felszólító mondat, hogy néki adjatok dicsőséget. Én úgy hiszem, hogy ha létezett egy idő, amikor nagy fontosságot kell tulajdonítani ennek az igeversnek, az most van. Amikor az én központú ember mindent kisajátít magának. Vissza kell térni Istenhez, és néki adni dicsőséget mindenben.
1: Igaz, a tanulmányunk kihangsúlyozza ebben a kérdéskörben, hogy a bálványimádás az, ami közbe jön, és amikor az öndicsőítés, az öndicséret, amikor az ember magának tesz mindent félre, és elfeledkezik a Jóistenről, akkor már ez is egy bálványimádás. És ma a bálványimádás kérdéskörét is körbe fogjuk járni, de marad a kérdés, mit jelent mindenben Isten dicsőségére élni és szolgálni?
3: Ebben a leckében felmerül az evés, az ivás kérdése. És örök időktől a legnagyobb kérdés az embernek az volt, hogy az evés. Hogyan viszonyulunk a mindennapi életben az evéshez és az iváshoz? Mert a legjobban önzővé az embert ez a terület teszi. Mindent magamnak, én egyem meg, én igyom meg, és lehetne sorolni. De ebben is a mértékletesség a legmeghatározóbb. Például a Galácia 5.22-ben, ahol a lélek gyümölcsei vannak felsorolva, kiemelt helyet foglal el a mértékletesség. És ez nagyon fontos minden ember számára. Minden olyan dolog, amellyel visszaél az ember az Isten törvénye és a természet törvényével szemben, az nem Isten dicsőségét szolgálja. Mert van egy olyan szólásmondás is, amely valahogy így hangzik, lehet, hogy mindannyiunk előtt ismerős, amit eszel, az leszel. Vagy van a másik, hogy nem azért él az ember, hogy egyék, hanem azért eszik, hogy éljen. Óriási nagy üzenete van ennek a gondolatnak, nem tudom, honnan származik az. Az ember maga kapzsisága visszaélés Isten törvényével. Azért az ember akár eszik, akár iszik, vagy bármit cselekszik, úgy cselekedje, hogy ne az ő dicsőségét szolgálja, hanem Isten dicsőségét.
1: Talán egy-két gondolatban érdemes lenne megkülönböztetni, milyen is lehet egy olyan élet, amiben az Isten teremtménye nem az Isten dicsőségére szolgál és él. Miért is fontos határt vetni dolgok és dolgok között, hogy mit jelent egy olyan élet, amiben Istent követjük, és milyen az, amikor Isten nélküli életről van szó?
2: Akkor kezdjük azzal, hogy milyen a Isten dicsősége fényében éljük életünket. Hát ez abban nyilatkozik meg mindenek előtt, hogy Isten akaratát keressük minden döntésünkben. Az ember próbálja gyakorlatba ültetni a saját akaratát, viszont ha én mindig arra gondolok, hogy mindent Isten dicsőségének fényében kell tegyek, akkor alávetem magamat az ő akaratának. Másodszorban, ez azt jelenti, hogy nem önmagunknak élünk, ugye? Hiszen a bűn lényege, tudjuk, az önközpontúság. Az ember a saját dicsőségét, kényelmét, kívánságait keresi. Isten dicsősége viszont azt jelenti, hogy Jézus legyen az előtérbe helyezve, és Keresztelő Jánossal együtt mondjuk el, hogy annak növekednie kell, nekem a lábszállalom. Harmadsorban, úgy kell éljünk, hogy mások lássák, hogy Isten dicsősége rajtunk megjelenik, ugye? Jézus ezt mondta a Máté Evangélium a 5. fejezet 16. versében, hogy úgy fényék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és itt a lényeg, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Olyan életet éljünk, amely Isten dicsőíti. Negyedsorban, hogy tartsuk tisztán szívünket a bálványoktól. A tanulmányban meg fog jelenni többször ez a kérdés. Ha valami fontosabbá válik, vagy valaki fontosabbá válik számunkra, mint Isten, az bálványá alakul. Hasonlóképpen, és már utalt nagyon szépen erre a problémára Márton testvér is, hogy a testünkkel is Istent kell dicsőíteni. Ahogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Tehát ezért az étkezés, az ivás, a pihenés, az öltözködés, a beszéd, a munka és az életmód is lehet Isten dicsőségére, vagy az ellenkezőit szolgálhatja. És még egy gondolatot megemlítenék, Isten dicsőségére élni azt jelenti, hogy mások javára lenni. Áldás lenni mások számára.
1: Köszönöm a nagyszerű gondolatokat. Bárcsak Isten dicsőségére tudnánk élni, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, életünk minden napján. Ha ezt a témakört kibontjuk, akkor bele kell tekintsünk a korintusi gyülekezetnek életébe, és abba, hogy ezeket a gondolatokat Pál hogyan is indította el, és miért hozott tanítást az ők számukra, mi az, amit magunknak következtetésképpen levonhatunk. Ezért hadd olvassuk a korintusi első levél 8. fejezet első 3 versét, az ismerettel szemben álló szeretetet, tehát ezt a két témát Pál apostol hangsúlyozza ki, hogy mit is jelent az ismeret és a szeretet, hogyan függnek egymástól. Olvasom az első 3 igeverset. A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Bálványáldozati húsokról van szó, milyen ismerete volt az akkori zsidó-keresztény közösségnek a bálványáldozati húsfogyasztásával kapcsolatosan? Mit jelentett ez? Lehet, hogy a ma embere nem nagyon fogja meg ezt a gondolatot, hogy bálványáldozati hús.
3: Hát valóban ez a kérdés, ez nemigen vetődik fel a mai életben, ebben a korban, ugye a 21. században. Azonban abban az időben a római és a görögökből lett keresztények, akik pogányok voltak, azok a pogány isteneknek áldoztak. És a pogány isteneknek véres áldozatot vittek. A nagy kihívás volt a bálvány áldozati húsnak a fogyasztása. Mert ugyanis az történt, hogy elvitték a pogány templomba az áldozatot, mint a véres áldozatot, annak egy részét a pogány pap bemutatta, vagy elégette, és egy jó része megmaradt. És a nagy kérdés az volt, hogy a keresztényeknek szabad-e megenni azt a húst, amit árulnak a piacon, mert piacra vitték, vagy pedig úgy is olvastam, hogy a templom előtt volt egy alkalmatosság, ahol a megmaradt húst elfogyasztották. És én csak feltételezem azt, hogy nagyon sok hús lehetett, ilyen bálványáldozati hús abban az időben. Ugye, mert, amint tudjuk, a pogány isteneknek kellett áldozni, mert a több isten imádók, mindennek volt istene a tűznek, a víznek, a betegségeknek, és mindig volt kinek áldozni. Na most mi legyen a megmaradt hússal? És a hús, ugye, az akkor nagyobb gondot jelentett a konzerválása, mint a mai világban. Nem lehetett tartani. Hamar túlt kellett adni rajta. És én úgy gondolom, hogy hamar megszabaduljanak tőle, pénzt is kapjanak belőle azok, akiknek megmaradt az áldozati része, azt piacra vitték, vagy pedig elfogyasztották minél hamarabb. És ez egy nagy kérdés volt a keresztények között. Mert a keresztényeknek, tehát a római közösségből, római pogányokból és a görög keresztények, akik keresztények lettek, megoszlott a vélemény. Egyesek azt mondták, hogy nem szabad ebből a húsból lenni. Viszont másik azt mondták, hogy hát miért ne volna szabad? Hát tulajdonképpen van egy olyan, hogy hát nincs is pogány, mert Isten csak egy van, igaz? Nincs pogány Isten. És itt is Pál apostol nagyon bölcsen oldotta meg, mert ebből botránkozások lettek, és a korintusi gyülekezet tulajdonképpen ebből a kérdés miatt két részre szakadt. És vita volt ezek között. És Pál apostol azt mondja, hogy hát, ha valakit megbotránkoztat az, hogy én megeszem a húst, akkor nem eszem a húst. És itt jön a szeretet, igaz? Hogy szeretetből le tudok-e mondani arról, amit szeretnék, vagy amit kíván, ugye az ízlésem, stb. És itt jön be a szeretet, hogy le tudsz-e mondani olyan dolgokról, és ez esetben a húsról, ami másokat megbotránkoztat. És a lemondás ilyen vonatkozásban egy nagy erény a keresztény számára.
2: A bálványokhoz visszatérve egy picit, Pál apostol nagyon jól ismerte a héber iratokat, és ő tudta jól, hogy a héber nyelven létezett négy kifejezés a bálványra. A peszel, ami azt jelentett, hogy faragott kép, vagy kifaragott szobor, de ismerte az elil változatot is, aminek a jelentése értéktelen, semmiség, hamis isten. Még volt a gilulim, undorító dolgok, szennyes bálványok, és az acáv, kifaragott, megformált bálvány. Na most visszatérve a jelenlegi helyzethez, az ismerettel összefüggésben. Pál apostol ezt írja az első korintusi levél 8. fejezet 4. versében, és a második megvilágításra utal a bálványra nézve. Tudjuk tehát, hogy a bálvány semmi a világon. És hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Tehát ez az ismeret miben nyilvánult meg náluk? Egy, hogy a bálvány az nem valódi Isten. Másodszorban, hogy a hús önmagában nem közelít Istenhez, és nem is távolít el tőle. Az étel pedig nem tesz minket kedvessé Isten előtt, olvassuk az 1. Korintusi levél 8. fejezet 8. versében, mert ha eszünk is, nem leszünk különbek, ha nem eszünk is, nem leszünk alávalók. Harmadsorban, a keresztény ember szabadságban élhet, és nem szabad a babonás félelem vezesse őket, mint ahogy az akkori keresztényeknél létezett egy ilyesmi. És negyed sorban, hogy a teremtett dolgok önmagukban nem lehetnek istenek, és nem uralkodhatnak az embereken. És az igazi kiegyensúlyozott keresztények ezeket meg kellett értsék, hogy a bálványok azok nullák, semmit nem jelentenek, semmi effektus, hatás nem lehet az ők életükre.
1: Azt mondja Pál, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, vagy teheti őket, akkor milyen értelemben tehette őket ez, vagy más ismeret felfuvalkodottá? Vagyis hogyan álltak akkor így a szeretettel szembe, vagy a másik oldalon?
3: Hát ugye ez minden időben, abban a korban is, ebben a korban is, azt lehet látni és tudni, hogy akinek van tudása, vagy ismer valamit, az lehet, hogy élet és hivatkozik arra. Hát én jobban tudom. Én olvastam, én jobban tudom. Azonban van, aki nem úgy hiszi, ugye? Nincs akkora tudása, de nem úgy hiszi. Azonban itt ebben a kérdésben csak a szeretet a döntő. Mert ha a Korintus 13-at ugye olvassuk, a szeretet dicsérete, és ott azt olvassuk a második versben, ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, ha egész hitem van, úgy, hogy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Tehát, ha a szeretetet nem gyakoroljuk ilyen vonatkozásban is, akkor talán, mert képzeljük el, én el tudom képzelni azt, hogy ott van a pogány templom előtt, és elképzelem, hogy voltak ott valamilyen asztalok az akkori kornak megfelelően, akkor voltak ott esetleg padok, vagy valami székek, ott elkészítették a húst, megették. Vagy elvitték a piacra, árusították. Akkor jöttek a keresztények, akik már ugye a gyülekezetben találkoztak, esetleg evett itt a templom körül, ebből a húsból, vagy vásárolt a piacon, és a másik testvér meglátta. És akkor a gyülekezetbe kérdőre mondta, hát te ettél bálványhúst? Hát te nem szabad enni, igaz? És megvolt a nagy vita, és megvolt az a megosztó kérdés, ami megosztotta a gyülekezetet. Ezt a kérdést igazából csak a szeretet síkán lehet megoldani.
2: Annyi nagy tudású emberrel találkoztam az életben, akiknél lenyűgözött az alázat. Aki igazán szereti Jézust, az soha nem felfúvalkodott. Még ha magas intelligenciával is rendelkezik, sok ismerettel is rendelkezik. A korintusi gyülekezetben ez volt a nagy probléma, hogy ugye rendelkeztek bizonyos ismerettel, de ez felsőbbrendűséget váltott ki bennük. De ez nem jelenti azt, ha rendelkezett tudással, hogy ez feljogosít, hogy lenézd a fele barátodat. Lenézed, ahogy mondja Pál, a gyengébb lelkiismerettel levő testvéreket. A tudás fontosabb volt számukra, mint a hittestvéreik lelki üdve, oda jutottak már. És elfelejtették azt, hogy a keresztény szabadság az nem szabad öncélú legyen. Mindenki egyénileg eldönti, hogy cselekszik, és az ismeret nem vezette őket alázatra. Pál ezt mondja az 1. Korintus levél 8. fejezet 2. versében. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. És a helyes tanítást helytelen jellemmel képviselték. És ez nagyon fontos dolog. minél több ismerettel rendelkezünk, annál inkább meg kell alázzuk magunkat, és elismerjük, hogy azt is Istentől kaptuk.
1: Igen, itt az ismeret talán arra is vonatkozik, hogy egyeseknek az ismerete, a meggyőződése az volt, hogy a bálványáldozati húsból nyugodtan lehet fogyasztani, mert hát csak egy teremtő Isten van, és a többiek azok csak képzeletbeli alkotások, és nem istenek. És ezzel az ismerettel, szeretet nélkül fogyasztották, tehát szeretet nélkül olyan értelemben, hogy azok, akik pedig az ellenkező oldalon voltak, és azt mondták, hát nem lehet ezt a húst elfogyasztani, mert mégiscsak az ördögnek hódolunk be ezáltal, konfliktus helyzet adódott, és akik ezt az ismeretet felfogalkodott módon szeretet nélkül gyakorolták, és megbántották azt, aki másképpen gondolkodott, akkor itt jött a konfliktus helyzet. Ma hogyan állunk ebben a kérdéskörben? Azért hadd olvassuk el a 10. verstől, Korintusi első levél 8. fejezet 10. verstől kezdődően az igéket, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivel hogy erőtelen, nem arra indítatik-e, hogy megegye a bálványáldozatot? És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyad fia, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Annak okáért, ha elede elbotránkoztatja meg az én atyám fiát, inkább sohasem eszem húst, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam. Mi a helyes magatartás ma? Jól lehet, nem a bálványáldozati húsról beszélünk, hanem a mindennapokban, amikor olyan kérdések, amik ilyen penge élen mozognak. Meg is teheti egy hívő ember, nem is teheti meg egy hívő ember. Hogyan járjunk el, hogyan viszonyuljunk azért, hogy ne vétkezzünk Krisztus teste ellen?
3: Sokszor találkoztam ilyen kérdéssel, hogy szabad-e ezt, vagy szabad-e amaszt. És azt tapasztaltam, hogy az, aki kérdezi tőlem azt, hogy szabad-e, ő tudja, hogy mit szabad. Csak hogy akarja, hogy ő a lelkiismeretét, hogy könnyítse, hát XY is azt mondta, hogy hát lehet. És nagyon óvatosnak kell lenni az ilyen tanácsadásban, ugye? Hát például mai világban nagyon sok hasonló helyzetbe kerülhetünk. Én elfigyeltem azt, például most mindenki van találva, igaz? Ki van találva alkoholmentes sör, ki van találva cukormentes tészta, különböző dolgok. De formájában ugyanaz. Na most, ha engem meghívnak, valaki meghív, hogy hát gyere testvér, így áll, megkínálok, de gyere, bemegyek, akkor hát neked veszek alkoholmentest. Esetleg ő, ha olyan, akkor iszi alkoholos. És jön valaki, ugye, be, és meglátja, mit mond. A kérdés, hogy hogyan kerülhető el? A kerülhető az, hogy én kerüljem el ezeket a helyzeteket. Ez a bős megoldás szerintem.
2: Igen. A hívő ember felelős a saját példájáért. Ez egyértelmű, ezt magunkévá kell tegyük, de másfelől nagyon meghúzódik bennünk a kritizáló, lekicsinlő lelkület, hogyha valaki másképpen cselekszik, jár el, azonnal megbíráljuk, talán emberek előtt is megszégyenítjük. Kérdezted, hogy ez napjainkban hogy nyilvánulhat meg? Hát én szemtanúja voltam ilyen jeleneteknek is sajnos, hogy a más gondolkodás, ami nem jelentette azt, hogy átléptek határokat, hanem egy picit árnyalatban másképpen látta a dolgokat, viszont a kritikák özönnel borította el őket. Tehát a gyengébb testvér lelkiismeretét nem szabad megsérteni. Mi annyira hajlamosak vagyunk sokszor, hogy belegázoljunk a mások lelkiismeretébe. A testvér elleni vétek Krisztus ellen is vétek. Mikor az atyafiak ellen vétkeztek, írja Pál az 1. Korintusi levél 8.12-ben, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. És ezt milyen nehéz megérteni. És a szeretet fontosabb, mint az önérvényesítés, ezt már többször kihangsúlyoztuk, a szeretetet ebben a műsorban. Igen.
1: Gondolom, hogy ez kölcsönösen érvényes mind a két félre, mert akkor, amikor azt gondoljuk, hogy ki a gyengébb testvér ebben a kérdésben, talán ő a határozottabb és a meggyőződöttebb bizonyos kérdéskörben. Talán ez kölcsönösen, gondolok itt korunkra, környezetünkben, az adventizmusban, kölcsönösen oda kéne figyeljünk egymásra, nem lenézni egymást, igaz, amikor különbözőképpen gondolkodunk, de nem eltérően Krisztus testétől, hanem más árnyalatokban, nagyon szép volt ez a megközelítés, ez az egyik, illetve akkor, amikor aki jobban ragaszkodik a keretekhez, illetve az, aki kevésbé ragaszkodik a keretekhez, mindketten a szeretetet kéne gyakorolják, és mindketten el kéne fogadják a másikat. Csak hogy mindegyiknek a megközelítésében az van, hogy ő képviseli az igazságot. És az igazságot azt meg kell védeni, az igazságot nem lehet szó nélkül hagyni, hogyha azt valaki le akarja tiporni. És akkor ebből adódnak a konfliktus helyzetek. Pál apostol a keddi részen beszél arról a tanulmányunk, tanulni a múltból, kihangsúlyoz egy múltbeli helyzetet. Lássuk, mi mit tudunk a számunkra kiemelni ebből a történetből, hiszen azt látjuk, hogy a bálványimádás bűne, amikor önmagunkról nem tudunk lemondani, igaz, mert az egyik nagy bűn a bálványimádásban, vagy az egyik nagy tévedés, amikor az önmagunk véleményéről nem tudunk lemondani, mert hiányzik a szeretet belőlünk a testvérünkkel szemben. És itt nem elvekre gondolunk természetesen, hanem a vélemény különbségekről beszélünk. Így említi meg Pál apostol a gondolatokat a 10. fejezet 4. versétől, és mindnyáján egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedveli az Isten, mert elhullának pusztában. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, aképpen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyen.

0: egység, és mi az, ami elrontja ezt az egységet Isten népében?
1: Krisztus már az Ószövetségben is jelen volt. Erre akar elsősorban fényt vetni Pál apostol, és hogy a kőszikla Krisztus előképe volt, szilárd, megbízható, életet adó forrás a pusztában, a víz Isten életadó kegyelmét jelképezte, és a megütött kőszikla Krisztus golgotai áldozatának volt az előképe. Mózes ráütött a kősziklára, és víz fakadt belőle, ugye? Ézsaiás erről így ír, hogy megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. A lelki ital pedig azt jelenti, hogy a csoda mögött mindig egy különleges lelki tanítás húzódik meg, és hogy a kőszikla követte őket, ez Isten folyamatos gondviselésére utalt. És hogy másfelől a kiváltság önmagában nem ment meg. Izrael népe különleges kiváltságnak örvendett, viszont mivel nem ápoltak helyes kapcsolatot Jézussal, a kősziklával, ez önmagában őket nem mentette meg.
0: Mit jelent ma a bálványimádás keresztény közösségekben, a modern ember életében? Tudnánk esetleg óvatos példákat hozni, amely tanításunkra lenne a bálványimádással kapcsolatosan, hiszen Pál óva a bálványimádástól.
2: Sok minden lehet bálványa az embernek, a mai világban is, nem muszáj azt kőbe faragni, nem muszáj azt aranyba önteni, nem muszáj csontból kiformálni, mert sok minden lehet. Például, és a 21. de már a 20. században is nagy hangsúlyt kap, hogy a pénz. A pénz. A világ egyetlen oszlopra van felépítve most. Úgy fogalmaznám meg én, ez a pénz. Ha van pénz, van élet, nincs pénz, nincs élet. Tehát a pénz, ez lehet bálvány. A pénz, ameddig nem ural tégedet, az jó addig. Mikor kezd a pénz tégedet uralni, akkor már bálványá válik. Mert akkor neked minden a pénz, minden a pénz. Én beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ha ő a bizonyos napon, azon a napon nem tudott annyit keresni, amennyit eltervezett, ilyen nem tud aludni. Ez mi az? Ez egy bálvány. Vagy ott van a vagyon, igaz? Vagyonba bíznak. És az Úr Jézus is sokszor utal a vagyonra. Ez lehet egy bálvány. Hát nem én építettem, nem én csináltam. A hatalom. Ugye látjuk a világban, amikor valaki hatalmat kap, akkor hogyan él vissza vele. Lehet a hírnév, lehet a pozíció, de lehet a mai világban a digitális eszközök. Ez egy óriási nagy kihívás a mai ember számára. Mert ha megnézed, kimész az utcára, hát ritka az a személy, akinek ne legyen a kezében egy digitális eszköz, és majdnem összeütközül, mert oda figyel mindenki. Tehát ez is lehet, attól függ, hogy milyen szinten használja. A digitális eszközük, a munka. Van, aki csak a munkának él, igaz? Nem számít, nem is tudja, hogy a napnak még szakába, vagy a hétnek milyen napján él, mert éjjel-nappal dolgozik. Ez is lehet bálványimádás. Önérdek. Az én központi szerepe. Én magam is lehet magamnak bálvány. Hát nem én. Hát nem azért tanultam. Nem azért keresek annyi pénzt, stb. Hát én így gondolom, hogy a mai világban ezek a modern bálványok lehetnek az ember számára.
1: Én még hozzáadnék egy dimenziót. Tehát minden olyan tárgy, vagy személy, és most a személyre térnék ki egy picit, mely fontosabb nekem, mint Isten, az bálvány. És most a személyekre térnék egy picit ki. Ma nagyon sokan sok személy előtt hódolnak. Ugye a héten voltam egy

0: ilyen jelenetnek a szemtanúja, a tévék is mutatták, hogy ugye Nadia Comăneci ezelőtt 50 éve nyerte meg Montrealban az aranyérmet, és az egyik híres román énekesnő szabályosan letérdelt előtte. Tehát mi kifejezhetjük tiszteletünket ugye az emberek iránt, az, amit tettek, viszont megvan mindennek egy határa. Tehát vigyáznunk kell, hogy mennyire istenítünk, dicsőítünk embereket is. Az lehet egy lelkész, az lehet egy egyházterületi vezető, bárki, akit fontosabbnak tartunk, mint Jézus, egy bálvány lehet.
1: És hogyha még egy lépést teszünk, és hogyha Jézus idejében megnézzük a zsidókat, akkor azt látjuk, hogy a vallás egy bálvány volt. Mert a zsidókban, vagy a zsidók életében nem az ember volt a lényeg, hogy az embert megmenteni, hanem a vallást kellett megtartani. És jön Jézus, és nem a vallást tiszteli, hanem az embert szereti és menti meg. És talán sokszor napjainkban, közösségeinkben ugye nagyon fontosak a keretek, a szabályok, de ezzel emberek lelki életét bántjuk, és alkalmatlanul vagy helytelenül alkalmazva egyházi szabályokat árthatunk olyan személyeknek, akikkel másképpen lehetett volna eljárni, törvénnyel és szeretettel egyaránt. Tehát a vallás is lehet, és sokszor az a megközelítés, amely bennünk van egymás iránt, ami egyfajta bálvány, mert mindenek előtt az, és hol van az isteni szeretet, hol van az, amikor Isten megbocsájt és felemel. Van egy gondolat még, amit a tanulmányunk végén kiemelnénk, de mondd kérlek a...
0: Igen, tehát említetted a gyülekezeti életet. Olykor ugye a templomokban, imaházakban bizonyos testvérek, személyek bálványnak tartják a saját helyüket, és ha ne talán valaki más elfoglalja, milyen nagy botrány tör. Ugye, tehát említetted a kereteket. Itt nem ilyen szabályokról, bizonyos bibliai alapelvekről beszélünk, hanem hogyha egy kis más szögbe teszed az asztalt, már problémát jelent. Ha egy másik irányból megyünk fel a szószékre, problémát jelent. Tehát nem szabad bálványjá tegyük ezeket a helyzeteket. Ezt akartam.
1: Köszönöm a jó gondolatokat.
2: És például nagyon gyakran lehet hallani azt, hogy imádom a macskámat, imádom a kutyámat, ugye? Vagy bizonyos ételeket, igaz? Imádom, mit tudom, azt a bizonyos ételt. Na most az ember nem is gondolja át, hogy ennek a szónak, hogy imádom, milyen jelentősége van. Mert kit lehet imádni? Csak is Isten. És nem is szabad mást imádni. Mert ugye az első parancs, illetve a második parancsolat azt mondja, ne legyenek néked idegen isteneim én előttem.
1: És itt van a tanulmányunkban a szeretet törvénye, parancsa, amivel győzni tudunk a bálványimádás felett. Az első és a második parancsolat, igaz, szeresd az Urat, az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. Ezzel fejezi be, ezzel a gondolattal a tanulmányunk a témát, de van még egy gondolat, amit szeretném záró gondolatként 3 percben, hogyha átbeszélnénk, óvás a bálványimádástól, illetve elkülönülés a világi élettől, hogy megvan-e ez még a kereszténységben, az adventizmusban. Pál azt mondja a 10. fejezet 19. versétől, mit mondok tehát, hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami, sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek, nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. És a tanulmányunkban szép magyarázat van, mely hangsúlyt tesz arra, hogy mennyire fontos lenne elkülönülni és határvonalat húzni ma is a szent és az istentelen dolgok között az életünkben. Hogy látjátok ezt, kedves meghívottak, és a záró gondolatokat, ha meg tudnánk fogalmazni most a beszélgetésünk végén.
2: Most hogy lehet védekezni a bálvány imádásáról a keresztény embernek, ugye? Elsősorban, ugye, Isten törvényének az első helyre való helyezés. Ezt nem ember mondja, Isten mondja, és amit Isten mond, azt követni. A Biblia tanulmányozása, Szentírás tanulmányozása. ugye, akkor lehetne folytatni az önvizsgálat. Az embernek legyen önvizsgálata, hogy van ezt, jól teszem, mit mond Isten igéje, megtehetem, ne kérdezzem olyanokat, akik félrevezetnek, hanem kérdezzem Istent az igén keresztülem. Továbbá én fontosnak tartom a közösségápolást. Légy a közösségbe. Ma a közösségápolás az formája alakítsa a hívő ember jellemét, magatartását, és ugye közösen együtt meg tudjuk beszélni ezeket a kérdéseket, és együtt tudunk imádkozni, ha vannak problémák, egymást tudjuk segíteni. Az erősebb segítheti a gyengét, igaz, és kötelessége is, és így lehetne sorolni tovább.
0: Fel kell ismerni a szív rejtett bálványait. Az ember sokszor nem látja azonnal, hogy mi uralkodik rajta, ezért fogalmazzuk meg a következő kérdéseket. Mi az, amit jobban szeretek Istennél? Tehát önvizsgálatot tartani. Mi az, amitől jobban félek, mint Istentől? Mi az, amiért kész lennék megszegni Isten akaratát? Mi az, ami elveszi az imádságra, az íget tanulmányozásra, a szolgálatra, a családra szánt időmet, ugye? Mi az, amit mentegetek, bár a Szentlélek figyelmeztet, hogy ez téves dolog, ugye? Naponként újítsa meg a szövetségemet, hűségemet Isten iránt, maradjak távol azoktól a helyektől és hatásoktól, amelyek bálványokhoz kötnek. Ezt Pál apostol így fogalmazta meg az 1. Korintusi levél 10. fejezet 14. versében, hogy kerüljétek a bálványimádást, kerüljétek, ugye? És ápolni kell az Isten igével való kapcsolatot. Hálás szívet kell ápolni, és nem szabad mentegetni soha a kompromisszumot. A bálványimádás gyakran önigazolással kezdődik. Az ember ezt mondja, ez nem olyan nagy dolog, mások is csinálják. Nekem ez nem árt, én tudom kezelni, Isten megérti. Tehát vigyázat, veszélyes zónában vagyunk, és mindent Isten dicsőségének mércéjével kell megvizsgálni. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.
1: Köszönöm ezt a végszót, és köszönöm a tartalmas hozzászólásokat, magyarázatokat. Jóisten áldjon meg, kedves testvéreim, mindannyiunkat. Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak ezen az izgalmas beszélgetésen. Gyakorlati megközelítéseket is hallhattunk, bárcsak alkalmazni tudnánk az életünkben. Segítsen meg az Úr erre. Kérem, maradjanak még velünk, mert a soron következő zeneszám után a rendszeres bibliaolvasás során felmerülő kérdéseket fogjuk megválaszolni együtt Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

0: Nagy örömmel üdvözlöm a kedves tévénézőket Isten kegyelméből. Itt lehetünk, és az újabb megadott kérdésekre találhatunk választ. Tanulmányoztuk a Jób könyve 23. fejezetétől egészen a 29. fejezetéig terjedő igéket, és válaszokat fogunk találni a megadott kérdésekre. Valamint átvettük Ellen White-tól az Étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezetében, az Állati zsér és vér alcímtől az Összegzés alcímig. Az első kérdésünk a mai alkalommal így hangzik. Ki perelne Istennel, és ki szabadulhatna meg a bírájától örökre? Itt egy érdekes gondolatot mond Jób a 23. fejezet 7. versében, mégpedig ezt mondja, ott egy igaz perelne ő vele, azért megszabadulhatnék bírámtól örökre. Egy érdekes gondolatot tár elénk, hogy az igaz perelhetne Istennel. Ez különösen hangzik, de itt azt fejezi ki Jób, hogy vágyott Isten elé állni, mert hitt abban, hogy az Úr ismeri az ő szívét. Amikor az Istenet olyanok vagyunk, mint egy nyitott könyv, őszintén és becsületesen járunk, akkor az Isten nem bíránk lesz, hanem megmentőnk. És ezt a nagyon szép gondolatot tárgyalunk Jób, hogy járjunk tisztán és őszintén Isten előtt, és akkor idézem, perelhetünk vele, akkor elé állhatunk, mert nekünk nem bíránk lesz, hanem üdvözítőnk. A második kérdésünk, Jób szerint mivel nem törődik Isten? Itt a 24. fejezetben nagyon sok íge beszél, és nem tudnék csak egy ígét olvasni. De elolvassuk 24. fejezetét, ott többször említ az, hogy hogyan élnek a gonoszok, és miket tesznek. És úgy tűnik, mintha Isten nem törődne a gonoszok igazságtalanságával, mindaz, ami le van írva. És ez hasonló a mai világban is, azt mondják, hogy ha van Isten, miért engedi meg? Jobb sem értette ezt az egészet, és Isten nem avatkozott azonnal közbe. De sok hívő embernek ma is ez a kérdése, miért engedi ezt Isten, miért marad büntetlen a gonoszság. Isten kegyelme az, amíg fenntartja a gonoszokat is, mert minden ember üdvösségét, megtérését szeretni, és a gonoszoknak még van kegyelem idő, de a gonoszságnak egyszer vége lesz, egyszer Isten pontot tesz minden rossznak a végére, és kinyilatkoztatja az ő igazságát. A harmadik kérdésünk, Isten szemében ki féreg és ki hernyó. Most ezt jelképes értelemben kell értenünk. Itt Jób könyvében megtaláltam a választ a 25. fejezet 6. versében. Azt mondja, mennyivel kevésbé a halandó, aki féreg, és az embernek fia, ki hernyó. Tehát itt az emberről beszél, aki Istenhez képest, akár csak egy tárgy, egy felhőkarcolóhoz képest, nagyon kicsiny, akár olyan, mint egy féreg, vagy mint egy hernyó. Az ember sokkal kisebb, az emberi gyengeséget mutatja be, mulandóságát Istenhez képest. Az ige, és Isten ige mindig elénk tárja azt, hogy mennyire kicsik vagyunk, mennyire gyengék, de mégis az, hogy mennyire értékesek vagyunk Isten szemében. Annyira értékesek vagyunk, hogy Isten még mindig a megváltásért törekszik, nem csak azért, nem csak a mi, hanem mindenki, minden egyes ember életében, akármilyen kicsi legyen az, és akármennyire bűnös Isten a megtérést, és a bűnbocsánatot, és az új életet, az újjászületést hirdeti. A negyedik kérdésünk egy nagyon szép gondolata terelő kérdés, honnan terem a kenyér? Újból szimbolikusan kell értenünk, és a Jób könyve 28. fejezet 5. versében találjuk a választ. Azt mondja, van föld, melyből kenyér terem, a land pedig van forgatva, mint egy tűz által. Jób itt a föld gazdagságáról beszél. Az ember dolgozik, vet, arat, de végső soron az Isten az, aki mindig az ő kegyelméből megadja a növekedést, megadja az aratás bőségét, és megadja azt, hogy éljünk. Az Isten kegyelme az, hogy van mit ennünk, hogy van termés, hogy vannak mindennapjaink, hogy van napfény, van eső, van víz. Sokszor ezeket mind természetesnek vesszük, hogy felkelünk és kinyitjuk a hűtőt, hogy bemegyünk a kamrába, hogy elmegyünk a piacra és vásárolunk, de minden mögött ott van Isten, és Isten mindennek a forrása. Legyünk hálások azért a sok dologért, amit kiveszünk Isten kezéből. Az ötödik kérdésünk, mit ne tegyünk a közösségi tagság próbakövévé? Az Étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezetéből azt vettem észre, hogy Ellen White figyelmeztet bennünket arra, hogy az étrend reformot nem szabad a gyülekezeti tagság próbakövévé tenni. Mit jelent ez? Az, hogy fontos az életmód, de nem az üdvösség alapja. Ha egy ember csak a külső szabályokat teszi a hit központjába, akkor ítélkezővé válik, elveszítheti a szeretetét, és elhomásítja az evangéliumot, ami a jó hír üzenete. Az igazi kereszténység központjában Krisztus áll. Az egészségügyi reform célja segíteni az embert, tisztában, hogy tisztában gondolkodjon, közelebb kerüljön Istenhez, nem pedig az, hogy egymást méricskéljük, vagy egymást elítéljük. Tehát fontos az egészségügyi reform, de fontosabb a Krisztus központú élet és az egymáshoz való krisztusi indulatban való szeretet. Ezek lettek volna a kérdések és azokra a megadott válaszok. Kedves tévénézők, folytassuk a következő héten is a tanulmányozó kérdéseket, és Jób könyvéből a 30. fejezettől a 36. fejezetig tanulmányozzuk át az igéket, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 23. fejezeténél maradva. Az étrend reformja című alcímtől a fejezet végig tanulmányozunk. Addig is az Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal, a viszontlátásra.
1: Köszönöm, hogy a mai alkalommal velünk tartottak. Az Isten dicsőségére történjen minden tanulmányunkat tekinthették meg, de szeretettel várom Önöket egy újabb beszélgetésre, egy hét múlva, amikor a lelki ajándékok fontosságát fogja Pál apostol megmagyarázni a közösségnek, vajon mi mit tudunk mindezekből tanulni. Köszönöm, hogy velünk lesznek egy hét múlva is. A viszontlátásra!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Ékünk, a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma, aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

103. Zsoltár, a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

0: Mi az igazság?
1: Kedves hallgatók, hadd köszöntsek mindenkit sok szeretettel. Blaise Pascal személyében egy olyan bölcselőt, egy olyan gondolkodót szeretnék megismerni, nem csupán bölcseletében, de életrajzában is, és az életrajzában kifejlődő lelki-szellemi útjában, aki bízvást merem mondani, hogy talán a gondolkodók, a tudományos világ által elismert gondolkodók közül talán a legközelebb állt a bibliai szellemiséghez. Nagyon nagy az időszerűsége Blaise Pascalnak, talán az egyszerűbb oldalával kezdem, hogy miért. 1623. június 19-én született ő, de hogy miért igazán időszerű ő, arról egy kicsit hosszabban fogok majd beszélni, és ez az előadás folyamán remélem, hogy mindenki számára érthetővé válik, hogy miért is olyan fontos az, hogy egy olyan vallásosság, egy olyan kereszténység felmutatásával álljanak elő a kereszténység képviselői, amelyben a szív és az értelem, az ész és az érzelem teljességgel összhangban legyenek. Ez azt hiszem nagyon világos lehet mindannyiunknak. Rá fogok majd mutatni Blaise Pascal művében azokra a gondolatokra, amelyben világosan elkülöníti és behatárolja az igazi vallásosságnak a miben létét, és az egyik határkő az ő felfogása szerint, és ez hiszem, hogy találkozik a Bibliának a felfogásával, az, amikor az észnek és az érzelemnek is tökéletes összhangja valósul meg. De mindenek előtt az életéről hadd beszéljek. Ugye, mint említettem, 1623. júniusában született egy viszonylag tehetős polgár, vidéki polgár családnak a leszármazottjaként. Ugye Clermontban született, és ennek a családnak három gyermeke volt. Ő volt a középső, volt egy nővére és volt egy húga. A kis Balázs, ugye hiszen Blaise magyarul ennyit jelent, hogy Balázs, tehát a fiatal Blaise-ről rövidesen kiderül, hogy rendkívüli tehetség, hatalmas nagy talentummal rendelkezett, elsősorban a matematika és a fizika tudományok tanulmányozásában jeleskedett és tűnt ki. Nagyon kicsinke kis gyermek volt például, amikor édesapja számára feltalált egy számológépet. Ugye az édesapja egy nagyon fontos közhivatalt viselt, és látta, hogy mennyi baja van az édesapjának a különböző számolásokkal és számításokkal, és egy olyan számológépet talált fel, amellyel nagymértékben megkönnyítette számára a munkát. Ugyanez a Blaise nagyon hamar különböző fizikai kísérleteket végzett, elsősorban a légüres tér vizsgálatával tűnt ki, nem hiába nevezték el később őróla a nyomás mértékegységét. Ezt is jó tudni, hogy amikor ezt halljuk, hogy hektopaszkál, meg megapaszkál, akkor ő rá gondoljunk, mert ő az a paszkál, akiről a nyomás mértékegységét elnevezték. Mint geométer is kitűnt a kortársai között, kúppal végzett számításaiban is nagyon gyorsan kitűnt, és mondom még egyszer, hogy rövidesen a legismertebb szalonokba és művelt társasági körökbe lett bejáratos, lévén, hogy ez járt ki a valóban nagy bölcs és lángelméknek. 1645-46-ot írunk, amikor Pascal életében egy különös változás szelei kezdtek fújdogálni. Édesapja egy balesetet szenvedett, ugye a jégen elcsúszott, és egy kisebb fajta, illetve egy erősebb zúzódást szenvedett. Ekkor tájt rendszeresen látogatta a Pascal családot illetve két orvos, akikről rövidesen kiderült, hogy ők egy olyan kegyességi mozgalomnak a hívei, amely abban az időben, vagy pontosabban szólva már a 30-as évektől kezdte bontogatni szárnyait Franciaországban, de igazán nagy tömegbázisra a 40-es esztendőkben tett szert. Ezt a kegyességi mozgalmat úgy hívjuk, hogy janzenizmus. A janzenistákat úgy kell elképzelni, mint a korabeli meglehetősen kiszáradt és elfáradt kereszténység közepette egy üdítő oázist. Ugye tudnunk kell a 17. századi Franciaországról, hogy alig néhány évtizede egy hatalmas nagy csapást szenvedett el Franciaországban a protestantizmus, amely ugye minden országban azzal a jogos igénnyel lépett fel, hogy a bibliai hitet felgerjessze. Hogy az emberek kezébe adják a Szentírást, és ezáltal az igazi hitre visszavezessék az embereket. Most, ahogy mondta egy nagy-nagy magyar költő, Iis Gyula, sajnos a 16. századi Franciaországban tőből metszették ki a protestantizmust az üldözések során, hogy az üldözések folyamán az 1572-es úgynevezett Szent Bertalan éji mészállás idején a francia hugenották színe javát mészárolták le. Ilyen körülmények között ugye ezt a csapást nem is volt igazán képes a francia protestantizmus elszenvedni, és ez idő tájt lépett fel a katolikus egyház kebelén belül a janzenista mozgalom, amelyről tudni kell tehát, hogy nagyon-nagyon ragaszkodtak az egyházukhoz. Tehát ők úgy gondolták, hogy az egyházon belül lehetséges a reformáció, és lehetséges felmutatni egy olyan alternatívát, amely miközben kötődik az egyházhoz, tehát a katolikus anyaszent egyházhoz, ezen közben mégis visszavezeti az embereket a forráshoz. Megmutatja az emberek számára azt, hogy milyen is volt az egyház születésekor az igazi kereszténység. Nincs mindenre időnk a mai nap során, de például Blaise Pascal is 1654-ben, amikor végképp csatlakozik a janzenista mozgalomhoz, az egyik nagy jelentőségű műve, amelyet megírt, a korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel. Ez a mű címe, és Blaise Pascal ebben a művében végestelen végig arról beszél, hogy az őskeresztény egyházban mennyire komolyan vették a tanítványság kérdését. Tehát például a keresztséget nem szolgáltatták ki csak úgy hip-hop az emberek számára, hanem csak miután komoly megtérésre jutottak a lelkek, és miután az elkötelezettségüket, tehát azt az elkötelezettségüket, hogy ők minden tekintetben Jézus Krisztus lelkületéhez, útjához és igazságához szerették igazítani az útjaikat, csak azután keresztelték meg őket. És ugye ezzel szembe állítja Pascal a korabeli egyházi állapotokat, ugyanis a gyermekkeresztség általánossá tételekor tulajdonképpen a keresztség egy társadalmi konvencióvá lett, ahol a puszta társadalmi szokás alapján keresztelik meg a gyerekeket, és a gyerekek a saját akaratukon, saját elhatározásukon kívül válnak keresztényekké. De ez a rövid kis írás szépen tükrözi a janzenista mozgalomnak a törekvését, hogy az embereket az igazi kereszténységhez visszavezetni. És megmutatni azt, hogy mennyire eltorzult a kereszténység, hogy ezt a janzenista mozgalom egyik nagy pionírja, úttörője, Saint-Cyran apátja mondta, hogy amikor kezdte tanulmányozni az egyház történelmet, és Ágostontól kezdve elkezdett közelíteni a skolasztikusok felé, akkor rádöbbent arra, hogy a skolasztikusoktól számítja ezt, amit most kimond, hogy 600 év óta nincs egyház. Tehát erre döbbentek rá ezek a láng lelkű, reformátor lelkű emberek, akik, mondom, hangsúlyozom, a 16. századi reformátorokhoz hasonlóan nem akartak elszakadni az egyházhoz, hogy 600 esztendő óta nincs egyház. Tehát azért ez elég súlyos kijelentés volt, és az egész reformációs hitújító munkájukat erre a fő célra fűzték fel. Na most 1646-ban Pascal tehát így került kapcsolatba a janzenista mozgalommal, és megjelentek az első írásai, amelyben elkezd gondolkodni arról, hogy mit is üzen az Isten a Bibliában. Mitől is rendkívüli a Bibliának az üzenete. De még mielőtt elmerülhetett volna ebben, hogy a fiatal Pascal számára a világ vonzása, csábítása még egy ideig erősebbnek bizonyul. És ahogy az első neki buzdulása ellankad, úgy fog egyre inkább, és hozzáteszem, egyre erősebben visszamenni a világi vonzalmak és vágyak felé. Hangsúlyozom azt, hogy világi vonzalmak és vágyak, azt azért Pascal életében másként kell elképzelni, mint hát ma egy átlag ember életét. Tehát ne képzeljünk el valami borzalmas erkölcsi kicsapongásokat, vagy valami rendkívüli szabadosságukat. Számára mindez csak annyit jelentett, hogy ő a tudományos kutatások felé vonult vissza. 1647 és 54 között így zajlódott az élete, míg nem eljött a nagy és emlékezetes 1654-es esztendő, melynek november 24-én egy rendkívüli tapasztalatot élt át, amelyet meg is örökített, és amely az úgynevezett memoriálban, tehát a kicsinkek is emlékeztetőjében maradt meg, és így élhetjük át mi magunk is vele együtt ezt a bizonyos történést, hogy mondja 1654 számára kegyelem esztendeje. Ugye mi történt ugyanis? Ugye ezen az éjszakán éppen egy ilyen társasági összejövetelről igyekezett otthonába, amikor egyszer csak a lovak megbokrosodtak. És éppen egy híd tetején elszakadt az istráng, és a kocsi, ugye ez a kicsinkek is, hát ez a sétakocsi, szinte a fél kerékkel lelógott már a hídról, és úgy állt meg az utolsó pillanatban. Az a Pascal, aki eddig csak úgy elméletileg gondolkodott, és elméletileg élt az Istennel, ekkor értette meg azt, hogy Isten nem egyszerűen a filozófusoknak az Istene. Nem egy mozdulatlan Isten, ahogy ezt a filozófia világa, de még a skolasztika világa is elképzelt. Hogy mi az, hogy skolasztika? Bocsánat, itt eddig már többször is említettem ezt a szót, a skolasztika, de talán nem tudjuk pontosan, hogy mi ennek az értelme. Hogy a skolasztika annak a 12.-13. század folyamán útjára induló teológiai irányzatnak az elnevezése, amely azt tűzte ki céljául, hogy a teológia igazságait a filozófia nyelvén szeretné megfogalmazni. Tehát a teológiának és az emberi bölcseletnek az ötvözéséből kívánták létrehozni ezt a különös elegyet, és ugye Aquinói Tamás nevéhez fűzhetjük ezt leginkább, az ő műve a Teológia summázata című, amely nemrégen kezdték megjelentetni magyar nyelven is. Voltak éppen az egész középkor, de legalábbis a második évezred teológiája ennek a jegyében telt, hogy az isteni igazságokat az emberi gondolkodás spekulációival megfogalmazni. Ez egy borzalmas eredményt hozott, nem is akarnám ezt különösebben ecsetelni, mert hát tényleg csak el kell olvasni egy-egy művet, például Aquinói Tamástól, hogy lássuk azt, hogy mennyire idegen ez az igazi bibliai lelkiségtől. Sikerült elérni azt, hogy az egyszerű hívő emberek számára ezek érthetetlenekké legyenek. Ugye ma is, ha eltetszenek olvasni egy egyházi dogmatikát, akkor sajnos még mindig ennek a nyomai tetszenek fellelni. Tehát nem igazán sikerült ennek a hatásától megszabadulni, és a filozófiai fogalmak, a filozófiai fogalomtár, ez mind a mai napig mélyen belemélyeztette a gyökereit a teológiai gondolkodásmódba. És akkor érti meg Blaise Pascal, amit így fogalmazott meg valóban ebben a rövidke kis íráskában, amit sebbel hirtelen ott azon az éjszakán sebesen lejegyzett egy papírra. És annyit érdemes még tudni erről a kis papírról, hogy csak halála után találták meg. Mit gondolnak, hol? Ruhájába varva. És mint utólag kiderült, a hozzá legközelebb állóktól sikerült megtudni, hogy ezt a papírt ő egy annyira becses erekjének tartotta, hogy minden egyes alkalommal valahányszor átöltözött. Átvarta mindig az aktuálisan viselt ruhába. Mert ez a tapasztalat, hogy Isten kinyilatkoztatta magát számára, hogy van gondviselés, és van isteni jelenlét az emberi világban, hogy ő meg akarja mutatni magát az emberek számára. Ez számára alig tudjuk elképzelni ezt, mert hát azért abban az időben is, mint mondtam, hogy a skolasztikának köszönhetően, de az útjára induló deisztikus, racionalisztikus gondolkodásmód hatására. Ugyanazt tudom elmondani, mint ugye Madásról, hogy ugye úgy gondolkodtak, hogy Isten van valahogy valamiképpen, de igazából nem nagyon törődik a világgal. Nem nagyon tudja az akaratát érvényesíteni ebben a világban. Szóval ez akkor is nagyon mélyen ott élt az emberi gondolkodásmódban. Szóval milyen hatalmas felfedezés volt ez, amit ugye így mondott, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene nem a filozófusoknak és nem a tudósoknak az Istene. Ami nem a filozófusok és nem a tudósok lebecsülése volt. Megértette azt, hogy Isten élő Isten. Azon az éjszakán emlékezetből leírta a számára legfontosabb, legnagyobb bizonyosságot jelentő bibliai igéket, közöttük például János evangélium a 17. fejezetének 3. versét, amely ugye így hangzik, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, Jézus Krisztust. Tehát sokat meg lehet tudni erről a néhány mondatról, nagyon sajnálatos, hogy mindez még magyar nyelven nem jelent meg. Hát tulajdonképpen nem lenne nagy dolog ezt megjelentetni, de hát az ember az ilyen nagyon becses és rendkívüli irodalmi kincsekhez olyan nehéz szívvel nyúl hozzá. Sokszor csak szavakat vetett egymás után. Ugye azt mondja, hogy bizonyosság, öröm, béke, Jézus Krisztus Istene. A te Istened az én Istenem lesz. Tehát ebből is láthatjuk, hogy Pascal számára, tehát a racionális elme számára a vallásosság, a hit az nem jelenti az érzelme kizárását. Sőt, ő éppen azt igyekezte megvalósítani, és erre az első nagy hitbeli tapasztalata szolgáltatta az alkalmat, hogy az érzelmeket és az értelmi felismeréseket egybehangolja. Ez volt tehát az a nagy választó vonal Pascal életében, amely azt az elhatározást születte meg vele, hogy ő szeretné egész életét Istennek szentelni. Ő élte az életét eddig úgy, ahogy élte, és nyilván nem akarta egészében megtagadni a tudományos múltját, de hogy mit is jelentett számára, tehát 1654 után az, hogy Istennek szentelte magát, erről szeretnék a következőkben beszélni. Először is felújította a kapcsolatait a janzenistákkal, és kezdte gyakrabban látogatni a Port-Royal apátságát. Ugye a janzenisták Párizs egyik külvárosában, ugye Szent Jakab külvárosában, vettek birtokba ugye az a király engedélyével egy leromlott, lepusztult apátságot, amelyet felújítottak, ezt nevezték Port-Royalnak. És itt rendezkedtek be, itt élték a maguk szerzetesi életét, nagyon szigorú aszkézis és komoly biblia tanulmányozás mellett. Nem voltak ezek a szó legszorosabb értelmében vett remeték, hiszen nagyon komoly kapcsolatot akartak a kívüllevőkkel ápolni. Tudni kell őrőlük, hogy teljesen átvették a protestánsok szerepét abban, hogy ők voltak azok ebben az időben, akik Bibliát árulva mentek házról házra. Ja, sokszor szoktam mondani azoknak a barátaimnak, vagy kedves hallgatóknak, akik olyan gyorsan és elítélőleg szólnak azokról, akik házról házra járva terjesztik ma a hitet. De kérem, hogy eleve, tehát maga az, hogy házról házra menve, udvariasan, tisztességgel, valóban udvariasan, és az emberek szabad választását, akaratát tiszteletben tartva, emberek felkeresnek otthonokat, ez önmagában nem elítélendő. Hát ezt tették a történelem minden időszakában a legkülönbözőbb felekezethez tartozók, akik igazán felismerték annak a felelősségét, hogy mit jelent emberekkel, a legsötétebb időszakokban megismertetni Isten élő üzenetét. Szóval ezt tették a janzenisták is, és nagyon sok bibliát terjesztettek el, ugye említettem például azt a két orvost, aki Pascal édesapjával is így ismertették meg a biblia rendkívül becses üzeneteit abban az időszakban, hogy házról házra menve foglalkozások űzése közben terjesztették a számukra, a részükről felismert bibliai hitet. Pascal ugyanakkor kezdte írni az első írásait amelyek a nagy eszmélkedések köréhez tartoztak. Ilyen volt például a már említett korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel, vagy a másik nagy írása a bűnös megtéréséről. A harmadik nagyon fontos mű, amely szintén 1654-es keltezéssel büszkélkedhet, ez az ima, amelyben arra kéri az Istent, hogy betegségének jó hasznát vehesse. Itt szeretném elmondani, hogy Pascal voltak éppen, ahogy később ezt Marguerite Perrier, tehát tulajdon testvér nővére, ugye asszony neve Marguerite Perrier, megírta, elmondta neki Pascal, hogy 18 esztendős kora óta egyetlen egy napot sem élt meg fájdalmak nélkül. Ugye valószínűleg, hogy csontverő gyulladásban szenvedett teljes életében, ugye mindössze 39 esztendeig bírta egyébként, tehát összesen 39 esztendőt élt, Blaise Pascal 1662-ben halt meg. Képzeljenek el 21 esztendőt, 18 esztendős kora óta, hogy minden napját súlyos fájdalmak között élte le. Na most ő természetesen egy ideig menekülni akart az igazi, fontos kérdésekkel való szembesülés elől, de miután megértette azt, hogy van gondviselés, megértette azt is, hogy talán Isten ezt is bekalkulálta az életébe. Ekkor írta meg tehát az ima, melyben arra kéri az Istent, hogy betegségének jó hasznát vehessen. Hadd olvassak fel ebből a művéből néhány sort. Nem mondhatnám azt, hogy ezek olyan, hát olyan farrengető jelentőségű írások lennének, mert nem annyira az eszmetörténeti vagy hittörténeti jelentősége nagy ennek, hanem sokkal inkább azt szeretném ezáltal érzékeltetni az önök számára, hogy mit is jelentett Pascal számára az első szeretet. Tehát az, hogy ő ápolni akarta azt az első szeretetet, ugye, amelyről a Biblia jelenések könyvében beszél, hogy számára Isten szeretete az minden földi akadályon túl is a lehető legfontosabb. Egy szakaszt hadd olvassak fel. Egészséget juttattál nekem, hogy szolgálhassalak, és én világi módon használtam fel. Most betegséget küldesz rám, hogy megjavuljak. Ne hagyd, hogy most türelmetlenségemmel ingereljelek. Rosszul használtam fel az egészséget, igazságosan büntetsz. Ne tűrd, hogy a büntetésedet is rosszul használjam fel. És mivel természetem olyan romlott, hogy jó indulatod veszedelmes lehet számomra, tedd, ó Uram, hogy mindenható kegyelmet folytán a büntetésed üdvömre váljék. S mert tiszta szívemből szerettem a világot, amikor szívem még erős volt, semmisítsd meg szívem erejét, hogy üdvözülhessek. Add, hogy testem gyengesége vagy tiszta buzgalma folytán semmi örömet ne leljek a világban, és ne örüljek semmi másnak, egyedül neked. 1654-et írunk tehát, és a frissen hite jutott Blaise Pascal rövidesen egy rendkívüli feladattal fog szembesülni. Erre az időre tehető ugyanis azoknak a támadásoknak a megindulása, melyek a jezsuiták által feltüzelt közvélemény részéről, beleértve a királyi udvart is, érkezik a Port Royal és a janzenizmus felé. Ebben sincs új a nap alatt, ugye, hogy van egy igazi ébredés a történelemben. Valakik szívükre veszik annak az ügyét, hogy a Bibliát terjesszék, és a bibliai hitet az emberek számára megismerhetővé tegyék. Hát természetesen, hogy megindulnak a legkülönbözőbb rágalomhadjáratok. Ez történt a janzenistákkal is, és miközben el akarták a közvéleménnyel hitetni, hogy a legvadabb eretnekségekben hisznek ők, nagyon nehéz volt eloszlatni a közvélemény előtt ezeknek az előítéleteknek a fellegét. Hogyan tegyék ezt meg? Ugye rendkívüli szellemek voltak a janzenisták soraiban, de vagy már meghaltak, ugye a névadó Janzénius például még 1638-ban elhunyt, azután a legnagyobb lelkigondozó Szent-Cyran apátja 1643-ban halt meg, és utána voltak éppen az igazi nagy szellemekkel nem igazán büszkélkedhetett a Port Royal, ugyan a rendkívüli hasznos oktatási tevékenységük folytán voltak kiváló tanáraik. De ezen kívül csak egy olyan Antoine Arnaultjuk volt, aki ugyan hatalmas elme volt. Hatalmas irodalmi tevékenysége volt, de igazából nem értett a tollforgatáshoz. Tehát egy kicsit nehézkes, és a skolasztika nehézkességét még magán viselték az ő írása is, és ezért a janzenista körbe már csaknem egy esztendeje járó Pascalt kérték fel arra, hogy valamilyen módon védjék meg az ő ügyüket. Vagy védje meg az ő ügyüket. Pascal így került a figyelem középpontjába, és barátai, hittársai rövid unszolása után el is vállalta ezt a feladatot, és egy különleges műfajt választott a janzenista ügy, és hadd fogalmazzak így, Isten ügyének védelmezésére. Elkezdett ilyen gúny iratokat írni a korabeli jezsuitizmusnak a kikarikírozására. Hát kérem, itt lehet, hogy sokan első hallásra mindezen megbotránkoznak, hogy hát hogy lehet egy igaz ügyet gúnyiratokkal védelmezni. Erre azt válaszolnám röviden, hogy sajnos voltak a történelemnek olyan időszakai, amikor a vallás hivatalos képviselői olyan gúnyt üztek az igazi vallásból, és sajnos ez történt a 17. században is, hogy nem marad más hátra, csak a nyílt, szarkasztikus leleplezés. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez nem biblikus, akkor szeretettel invitálom Máté evangélium a 23. fejezetének a megismerésére, ahol Jézus Krisztus azért eléggé szarkasztikus, tehát eléggé ironikus szavakkal festette a farizeus vallásnak a lényegét. Nem tudom, elgondolkodtak-e már egy ilyen jézusi képen, hogy a szúnyogot megszűrik, de a tevét elnyelik. Azért ebben elég súlyos irónia húzódik meg, nem? Elképzelték már ezt a képet, ahogy a farizeusok torkán lecsúszik a teve? Vagy nem volt Jézusnak nagyon erős a kifejezés, amikor azt mondta, hogy körülkerülik a világot, hogy egy pogány zsidóvá tegyenek. És amikor zsidóvá lesznek, akkor hétszerte inkább pogánnyá teszik őket. Tehát Jézus a döntő pillanatban nagyon szigorú, erős szavakkal mutatott rá arra, hogy mi is ennek a farizeusi vallásnak a lényege, és Pascal is ehhez folyamodott, és amikor utólag megkérdezték tőle, hogy a levelek, amelyek megszülettek, amelyről mindjárt beszélek néhány szót, hogy nem bánta-e meg utólag ezt a súlyos és kemény hangot, akkor azzal válaszolt erre, hogy egyáltalán nem bánta meg, sőt, ha tehetném, a sokkal szigorúbban írna. Azt mondja, hogy képzeljük el azt, hogy a városban van 12 kút, és a 12 kút egyike mérgezett. Szóval nem lenne kötelessége felhívni a figyelmet arra, hogy melyik kút mérgezett? Sőt, ha még az emberek hitetlenkednének, nem kellene a bizonyosság kedvéért még arra is rámutatni, hogy ki mérgezte meg a kutat? Kedves hallgatók, ez nagyon, nagyon súlyosnak ható kijelentések, de hogy mondjam, az igazság képviselete ezen a világon időnként megköveteli ezt. Hogy ne csak úgy általában beszéljünk a szépről, de mivel az emberek annyi téveszmével vannak körülvéve, és sokszor úgy gondolják, hogy ezek a téveszmék a legtermészetesebb valósághoz tartoznak, és ez az igazság, időnként az igazság hirdetőjének, tegye az bármilyen műfajban, időnként a bírálatában rá kell mutatnia arra, hogy kik azok, akik megmérgezik az emberek lelkét, és akik tönkre teszik az igazi vallásosságnak a környezetét. Szóval ezekből a levelekből születtek meg az úgynevezett vidéki levelek, 19 levél, és amely olyan hallatlan nagy népszerűségre tett szert, hogy azt mai fogalmakkal alig tudjuk elképzelni. De tessenek csak elképzelni egy olyan szituációt, hogy általános cenzúra van. Általános szellemi, lelki cenzúra, amikor az emberek nem gondolkodhatnak szabadon, és nem is, ugye könnyomtatás ide, könnyomtatás oda, de nem is nagyon lehet kiadni semmit sem szabadon. Mégis különböző kerülő utakon keresztül sikerült egyenként kiadni ezeket a leveleket, és hát ahogy szokták mondani, hát feketén árulgatták. Olyan nagy volt ennek a sikere, hogy Párizs szerte a későbbi leveleket már 10 000 számra vették. Ez óriási szám. Tehát óriási népszerűségük voltak ezeknek, és azt mondják ugye irodalmi berkekben, hogy a vidéki levelek voltak éppen az irodalmi francia nyelvnek a legtökéletesebb egységesítője volt, és azt a nyelvezetet, amelyet irodalmilag Pascal ekkor megvalósított. Ezt nem nagyon tudta utánozni azóta sem senki. Ezt a legnagyobb ellenségei is kénytelenek voltak elismerni. Hát a legnagyobb ellenségek között hadd említsem meg például Voltaire-t, aki még egy évszázad múlva is azt mondja, hogy hát Pascalnak fél mondatával alig értek egyet, de amit a vidéki levelekben csinált, az egyszerűen lenyűgöző. És voltak éppen a vidéki levelek népszerűsége járult hozzá talán a legnagyobb mértékben a jansenist

57 elejéig csak ezzel foglalkozott, írta a leveleket. Viszont a 19. levelét sem fejezte már egészen be. Sőt, abba hagyta. Mit gondolnak, miért? Azért, mert Pascal kezdett rádöbbenni arra, hogy igen, a közvéleményből nagyon sok embert sikerült látszólag az igazság ügye mellé állítani. De igazából nem ért el többet ezekkel az írásokkal annál, mintsem, hogy igen, leleplezte a hazugságot, az igazi nagy hazugságokat az emberek előtt, de mindezek nem voltak önmagukban alkalmasak arra, hogy az igazán igaz bibliai hithez elvezesse az embereket. Rádöbbent arra, hogy nem csak az a kereszténységnek a nagy ellensége, amikor ugye a vallásnak vannak hamis és voltak éppen a vallásnak nagyon nagy mértékben ártó képviselői, hanem legalább akkora nagy baj a szabadossággal, a minden szabaddal kérkedő, szabad gondolkodóknak is a térnyerése. A 17. század az nem csupán a hamis vallásosságnak volt egy döbbenetes évszázada, de a szabad gondolkodás is ebben az időben indult meg, ami önmagában nem abban az értelemben rossz, hogy az ember szabadon gondolkodik, abban az értelemben volt rendkívül rossz, hogy iszonyú erkölcsökkel járt ez időnként. Ugye úgy érezték az emberek, hogy most szabadulnak fel mindenféle kötöttségek alól, és most már nekik minden szabad. És Pascal abba hagyta a vidéki leveleket, és most már a fegyvereit nem annyira a hamis vallásossággal szemben fordította, illetve pontosabban nem csak a hamis vallásossággal szemben, hanem elhatározta, hogy megírja a kereszténység védőbeszédét. Mert tudnélik, a szabad gondolkodók egyik legnagyobb célpontja maga a kereszténység és maga a Biblia volt. És ekkor kezdte gyűjteni össze azokat a gondolatokat, amelyeket később szeretett volna összerendezgetni, de amelynek a befejezésére, elrendezésére már nem volt ideje. Ugye, mint említettem, 1657-ben kezdte el ezt a munkáját, és 1662-ben meghalt, nem volt már ereje, ideje, hogy befejezze, és így vállalkozott az utókor arra, hogy ezeket a rendezetlen jegyzeteket összegyűjtse, és a gondolatok immár magyar nyelven is többedik kiadásban olvasható műve voltak éppen ezeknek a rendezetlen, de az utókor által összerendezett jegyzeteknek a sora. Azért ebből a gondolatokból is nagyrészt megismerhetjük azt, hogy Pascal mire is akarta kihegyezni a kereszténység védőbeszédét. Milyen nagy gondolati pillérekre helyezte volna a kereszténység védőbeszédét. Szeretnék a hátralevő időben egyedül ezzel foglalkozni, és szeretném, hogyha mindannyian látnánk azt, hogy hát miért is volt igazán nagy gondolkodó Pascal. 15 szakaszból épül fel a gondolatok, és az első két szakaszban azzal kezd foglalkozni, hogy hát hogy is lehet a természetből, a természet jelenségeiből már megismerni azt, hogy létezik egy magasabb rendű értelem, a teremtő, és hogyan lehet voltaképpen már a matematikai igazságok, a természeti igazságokból is egy sokkal magasabb rendű teremtőnek, létezőnek a létezésére következtetni. Miért volt mérföldkő jelentőségű ebben Pascal tevékenysége? Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben nem állt egyedül. Mert Pascal ebben a tekintetben csupán besorakozott annak a korszaknak a legnagyobb gondolkodóinak a sorába, akik hozzá hasonlóan, bár tőle függetlenül és Pascal is tőlük függetlenül felfedezték azt, hogy a természeti világ és az isteni kegyelem, ezek nem összeegyeztethetetlen kérdések. Nem tudom, hogy elsőre fel tudjuk-e fogni ennek a jelentőségét. Kezdték felfedezni a természet tudományos törvényeket, de kik voltak az igazi nagy természettudósok ebben az időben? Mit gondolnak? Ja, sajnos igazat kell adnunk ebben a tekintetben egy nagy 20. századi keresztény gondolkodónak, Francis Schaeffernek, aki azt mondta, hogy igazából a természettudomány a 16., 17., 18. században létezett. Onnantól kezdve pusztán már a természettudományos következtetéseknek vagyunk a szemtanúi, de az igazi természettudomány már egyre inkább elsatnyul. Ez egy döbbenetes felfedezés. Az igazi természettudomány elsatnyul miért?
mert az igazi nagy természettudósok a 16. 16.

lehetett itt 18. században, mondjuk egy Galilei, vagy egy Kepler, vagy egy Kopernikus, vagy hogy a legnagyobbra utaljak, Newton, ők mélyen hittek a mennyei teremtőben. És az ő felfedezéseik nem a teológiától függetlenül jöttek létre, és döbbenetes, hogy ennek ellenére szembe kerültek a koruk egyházával, vajon miért? Mert a kora egyháza az voltaképpen beállt abba a gondolkodásmódba, hogy a mindenkori tudományoknak a teológiától, az isteni tudománytól függetlenül kell léteznie. Ez egy óriási téveszmé volt. Na most a 16., 17., 18. században ezt kezdték újra felfedezni. És az igazi nagy természettudomány ezeknek a tudósoknak a nevéhez fűződik, és Pascal is közöttük volt, aki azt mondta, hogy a világban annyira nyilvánvaló egy dolog, a végtelen kiterjedésnek a jelen valósága. Végtelen kiterjedés pedig csak ott lehetséges, ahol maga a világnak az ős oka, eredete is, maga is egy végtelen lény. Azt mondja, nézzük meg, hogy az ember, annyira világos, hogy az ember önmagában véges lény. Csak egy valaki teremthet végtelen világokat, aki maga is végtelen. És ugyanakkor felfedezi azt, hogy az Isten és az ember között mégis van egy óriási nagy közösség, ami a végtelen világot a végessel összeköti. És ez pedig az, hogy amiképpen Isten is személy, a teremtett lény az emberi személy. Ez egy óriási igazság volt, és voltaképpen az egész gondolatokban ez a mély hit süt végig, hogy Pascal hitt mindenekelőtt abban, hogy az ember Isten képére teremtetett, ez nem volt olyan evidens ebben az időben, és hogy az egész embertan, tehát a bibliai antropológia is ennek a világában, ennek a hátterén kell, hogy megfogalmazódjék. Ez is a gondolatoknak az egyik legnagyobb felfedezése és legnagyobb igazsága. De még mielőtt a végkövetkeztetésekhez eljutott volna, Pascal arra hívja fel olvasóit, hogy az ember részéről a legértelmesebb magatartás az lehet ezen a világon, hogyha keresi az igazságot. De Pascal gondolatrendszerében ez egy központi kérdés, az igazság keresése. Ja, azt mondja például az egyik gondolat töredékében, azt mondja, voltaképpen én háromféle embert ismerek. Azt mondja, az egyik fajta ember az értelmesek és boldogok. A másik embercsoport az értelmesek, de boldogtalanok. A harmadik fajta embercsoport a balgák és boldogtalanok. Értelmeseknek és boldogoknak én azokat nevezem, akik teljes szívükből keresik az igazságot, és meg is találták azt. Értelmesek, de boldogtalanok azok, akik keresik teljes szívükből az igazságot, de még nem találták meg. De balgák és boldogtalanok azok, akik nem ismerik az igazságot, de úgy élnek ezen a világon, hogy nem is keresik az életük okát. Azt mondja, hogy ha az ember, amikor azt látom, hogy az ember belezuhant ebbe a végtelen mélységbe, amit mi világnak nevezünk, és az ember nem kezd gondolkodni arról, hogy miért is születtem erre a világra. Mi az életnek a végső értelme? Szóval amikor nem kérdezősködik önnön magáról, ezt az ember nem lehet értelmesnek nevezni. Arról beszél a könyvének ebben a szakaszában, hogy az emberek életében ilyen borzalmas elvarázsoltság uralkodik. Hogy az emberek úgy tudnak egy teljes életet leélni, hogy ilyen apró cseprő, voltaképpen az örökkévalóság és a saját sorsuk végső szempontjából érdektelen dolgokba merülnek bele úgy, mintha ez lenne az élet értelme. Ugye a gondolataiban nagyon nagy teret szentelt az úgynevezett szórakozásnak a kérdésére. A franciában a divertissement, ami igazából annyit jelent inkább, hogy feledkezés. Feledkezés. Azt mondja, az emberek nagy része úgy éli le ezt az életet, hogy úgy el akarnak feledkezni ezekről a nagy kérdésekről. Éljünk a mában, éljünk a jelenben. Biztosan tudjuk azt, hogy holnap lesz, és a holnapért érdemes munkálkodni, de az már nem érdekes, hogy mi is az élet, emberi élet végső célja. Azt mondja Pascal, hogy alig lehet ezt a hóbortos elmét megérteni. Azt mondja, mégis ebből áll a világunk.
Sehogy máshogy nem lehetséges ez, mondja Pascal, csak úgy, hogy van valami természetellenes elvarázsoltság az emberi életben. Szó szerint ezt a szót használja, ugye elvarázsoltság. Ugye meg lehet babonázva az ember, a jelen való hívságok, mulandó dolgok állítólagos nagyszerűsége miatt, és úgy érik az életüket, mintha, hát ugye sajnos megint nem kell ehhez a 17. századig visszamennie, sajnos, ha lehet manapság, még inkább így van. Ugye azt szoktam mondani a bibliai előadásokon, hogy a 17. században legalább csak a királyi udvart vették körül a különböző léhűtők, ugye udvaroncok, meg udvari bohócok, meg színjátszók, hogy az embereket, illetve az uralkodót levegyék a lábukról, és elfeledkeztessék őket a saját nyomorú sorsukról, ugye a 20. században már tömegszórakoztató ipar van. Miben volt Pascal még előremutató, amivel messze megelőzött nem csak hogy korokat, de a kora protestantizmusát is? Én azt hiszem, hogy abban a tekintetben, ahogy ő a Bibliához viszonyult. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Pascal következetesen alkalmazta, érvényesítette a gondolkodásmódjában az észszerűség elvét. Azt mondja, hogy ha van Isten, akkor ennek az Istennek ki kellett, hogy nyilatkoztassa magát. Isten egy olyan Isten, aki szólt önmagáról, aki hírt adott magáról. Egyébként a keresésre, Isten keresésére szóló levélnek is szintén ez az egyik fő gondolata, hogy ha van Isten, akkor az ember részéről az az értelmes magatartás, hogyha utána jár annak, hogy Isten nem hagyott-e valami üzenetet magáról a világban. És azt mondja, hogy amikor a Bibliát elkezdi olvasni, és ezt lapozgatja, akkor döbben rá arra, hogy igen, ez minden ízében arról tesz bizonyságot, hogy ez Isten szava. Hadd olvassam fel az egész töredéket, mert jó látni egészében a gondolatmenetét. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, s a mindenség ez ugában magára hagyott, sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tette ki, s aztán mikor felébredt, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többi onnan elmenekülnie. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat látok, hozzám hasonlókat. Megkérdem tőlük, hogy vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévejgő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, s már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok. És kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Nem tudom, kedves hallgatók, hogy megdöbbentő eléggé Pascal gondolkodása. Azt mondja, hogy a büszke, gőgös, fennhéjázva emberi elme mindig azt mondja, hogy én csak annak hiszek, amit látok. Ugye? Ugye szoktuk ezt mondani. És azt mondja Pascal, hogy hát te gőgös emberi lélek, nem sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy sok mindenről nem tudok ezen a világon. És mennyire meg kellene alászkodni azelőtt a teremtő előtt, aki gazdája ennek a világnak. És azután levonja a végkövetkeztetését. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok. Következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem igaz. Tessék nézni, hogy milyen következetesen halad előre az észszerű elvben, hogy ha van sok egymással ellentétes vallás, akkor legfőjebb egy lehet igaz közöttük. Mert ha Isten igaz, akkor ő nem hasonlik meg magával. Akkor nem lehető egy időben ennek a fajta istenképnek is a gazdája, meg annak a fajta istenképnek is a gazdája. Szóval legfőjebb egy igaz, vagy egy sem. Vagy egy az igaz vallás, vagy az összes hamis. Más megoldás nincs. Azt mondja, mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Hát ez ugye mennyire így van. És szép dolog a vallások részéről, hogy általában a saját tekintélyükre hivatkoznak, ahelyett, hogy igazi, világos, minden ember számára megragadható bizonyítékokat tudnának felvonultatni.
És azt mondja, ezen az alapon én nem hiszek bennük. Mert ezt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak. Ezt pedig egyik más, egyik vallás sem mondhatja el magáról. Kedves hallgatók, mit mond ez a mi paszkálunk? Azt mondja, a keresztény vallás, értsd, számára ez azt jelenti, hogy a Biblia. A Biblia abban tűnik ki minden ember kreálta vallás közül, hogy megragadható, kézzel fogható igazságai, bizonyítékai vannak az életről. Nem csak a jövendőlésekre hivatkozik, mint olyan igazságokról, melyeknek az beteljesedését már láthatjuk, hanem Pascal számára legalább ennyire bizonyító erejű a Biblia emberképe. Az, hogy a Biblia vallása az, amely igazat mond az emberről. De miért lehet ezt mondani, kedves hallgatók, hogy a Biblia ebben ilyen rendkívüli? Mert melyik az a másik vallás, amely egyszerre beszélne arról, hogy az ember végtelenül nagyra hivatott lény. Az egyetlen teremtmény ezen a világon, amely ugyanúgy személyesnek teremtetett, mint az Isten. Tehát múltfelett nagy oka van az emberiségnek arra, hogy megrendüljön azon, hogy király eredete van. Másfelől viszont a Biblia az egyetlen könyv, vallásos forrás ezen a világon, amely ugyanabban a pillanatban arról is beszél, hogy a bűn végtelenül elveszetté tette az embert. Tehát a Biblia az, amely egyszerre felemeli az embert, de egyszerre meg is alázza. Másrészt viszont a jövendőlésekben azt látta meg, hogy a történelemben Isten cselekedetei hogyan vannak előre kijelentve, és milyen a történelemben is felfedezhető bizonyítékai vannak annak, hogy Isten nem csak hogy cselekedett a történelemben, de hogy előre kijelentette az ő történelemben látható cselekvését. Higgyék el, hogy a bibliai hit ilyen egyszerű. Tudom, hogy önök is hallottak már bibliai jövendőlésekről, és lám-lám, hogy ez nem csak egy ilyen rajongóknak az elképzelés, hogy a jövendőlések azok nagyon is hozzátartoznak a bibliai hithez. Pascal azt mondja, hogy ez olyan, mint az egyszer egy. Hogy Istennek mondjuk van végtelen számú, illetve mondjuk van egy véges számú jövendőlése a Bibliában. A véges számú jövendőléseknek egy része már bizonyíthatóan teljesedett. A már beteljesedett jövendőlések nem alapozhatják meg a bizalmunkat, amíg be nem teljesedettek iránt. És nem várhatjuk teljes bizalommal az Istentől azt, hogy amennyiben már egy részük beteljesedett, már amelyeket történelmileg magunk mögött hagytunk, nem fognak ezek beteljesedni a későbbi időkben? Vagyis nem bízhatjuk rá magunkat úgy az Isten kinyilatkoztatására, hogy ezt Jézus ígérte, amikor azt mondta János evangélium a 15. fejezetében, hogy nem nevezlek titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura, én barátaimnak mondottalak titeket, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Azt hiszem, a vége felé haladva hadd szóljak még arról is, amiben még Pascal egyedülálló volt, ez a megigazulás, amit ugye így nevezünk a teológiai nyelvezetben, hogy hitáltali megigazulás. Amilyen világossággal tudta következetesen végigvinni a bibliai megigazulástant, ebben a tekintetben nem annyira a korabeli katolikus gondolkodásmód egyik reprezentánsának kell őt tartanunk, hanem sokkal inkább azt kell mondanunk, hogy még a protestánsokat is megelőzte. Tehát én, ahogy megismertem Pascalt, azt láttam, hogy hát döbbenetesen egyeznek a bibliai tanítással a gondolatai. Hogy nagyon röviden összefoglaljam, azt mondja például egy töredékében. Tessenek figyelni, hogy azt a kérdést, amit ugye a teológiai tankönyvek és irányzatok, nem tudom milyen vaskos kötetekben próbáltak megírni, megokolni, egy egyszerűen gondolkodó elme számára milyen egyszerű végig gondolni. Két mondatot mondok. Az 522-es töredéknek így hangzik, a törvény olyasmire kötelezte az embert, amit nem adott meg neki. A kegyelem meg is adja neki azt, amire kötelezi. Jó ezt kívülről megtanulni, és úgy sokszor elmélkedni ezen, hogy hangsúlyozom még egyszer, tudják milyen nagy dolog volt abban a környezetben, a 17. században ezt így megfogalmazni? Azt mondja, hogy a törvény az egy olyan fontos része, az életnek, hogy ugye ezt ír róla többször is a gondolatokban, hogy
az Isten törvénye megmásíthatatlan. Ahogy mondja egy 19. századi író Ellen White, hogy a törvény ugyanolyan szent, mint maga az Isten. Hiszen a törvény az Isten jellemét fejezi ki. Azt mondja, de a törvény mégis gyenge önmagában arra, vagyis nem arra való a törvény, hogy az embert felemelje. Megmutatja az ember számára az ember állapotát. Viszont az isteni kegyelemmel való rendkívüli találkozás folytán az ember Isten kegyelméből és az Isten hitében megszabadulhat a bűn rabságából, és az ő benne való hit által összhangba kerülhet újra az Isten törvényével. Hadd mondjam el még egyszer, a törvény olyasmire kötelezte az embert, amit nem adott meg neki. A kegyelem meg is adja azt, amire kötelezi. Kedves hallgatók, anélkül, hogy hosszasabban elemezném, ecsetelném még Pascal gondolatvilágát, azt hiszem egy valamit nyilvánvalóan megállapíthatunk, hogy ahogy ő felismerte, megértette a bibliai igazságokat, abban egy rendkívüli hívő lélek képe bontakozik ki. Élete utolsó egy-két esztendejében kereszténység védőbeszédében nem feledkezett meg arról sem, hogy Istennél kérjen menedéket, hogy Isten védelmébe ajánlotta magát. Hallatlanul felemelőek ezek a gondolatok, ahogy a lelkiismeret ítélő széke elő idézi meg magát, és azt mondja, hogy bárha meg akarják tagadtatni velem az igazságot. De azt mondja, egy Isten hívő lélek számára a lelkiismeretnél, az Isten előtt álló lelkiismeretnél nincs fontosabb. De ezzel fejeződik be szinte a gondolatok. Azt mondja, ha leveleimet elítélik Rómában, akkor azt, amit én ítélek el bennük, majd az égben ítélik el. A te ítélő székethez fellebbezek, Uram. Kedves hallgató, köszönöm szépen a figyelmet.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bí. Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.